0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de...

kóstoltam sokat, de a tiéd az más. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Ígérem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: itt is marad. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton. Balaton rádió.

0: Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közmúl szolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészletgazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Vadacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdom mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált. Ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balatonfelvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavas barlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. az összeget pályázati források nélkül, kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak. Szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekély tavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlag hőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, zsigmondkori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos rendel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
0: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak.

0: mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton-lénen haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
1: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják elhadnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az Új Szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
0: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntető eljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település

0: szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlanvásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vasvár megyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a Szedd Magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az Unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
0: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
2: A Minden Tudás Egyeteme. Kellett élnünk a nukleáris energiától. Bence Gyula fizikus előadása.
3: A mai előadás a nukleáris energia fontosságáról szól. Előadónk fizikus, a KSK-i részecske és Magfizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a New Mexico Egyetem fizika professzora. Felkérem Bence Gyulát, tartsa meg előadását!
4: Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, ha nukleáris energia szót meghallja az ember, hogy a rossz érzései vannak, nem véletlenül Csernobilra asszociál, de mindenképpen valami elutasítás van benne. Ezzel az előadással az lenne a célom, talán sikerül elérni, hogy ez az idegenkedés megszűnjön, ezt úgy szeretném elérni, hogy ismertetni szeretném az, hogy mi is a nukleáris energia, hogyan lehet azt felszabadítani, mi történik addig, amíg a nukleáris energia szolgálatába áll a társadalomnak, és nagyon remélem, hogyha ezek az ismeretek eljutnak mindenkihez, akkor ezeknek az alapján mindenki képes lesz arra, hogy saját maga racionálisan mérlegeljen, nem misztikus félelem alapján, hanem gondolkodással, hogy a nukleáris energiának melyek az előnyei, milyen kockázatai vannak, és egy adott társadalom esetén mikor éri meg, illetve mikor nélkülözhetetlen a nukleáris energia felhasználása. Akkor kezdjük azzal, hogy mi a nukleáris energia? Kezdjük mindjárt egy pontosítással, magyarra fordítva, ugyanis atomenergiáról beszélünk. Na most az atomenergiája az igazából az elektronburok, az elektronfelhő energiája, ez jelentkezik, és ez a kémiai energia igazából ez jelentkezik az atomok kölcsönhatásában, a molekulák szerkezetében és a kémiai reakcióban. Tehát például, ha úgy tetszik, a bioenergia igazából kémiai energia, mivel az emberi szervezetben lezajló biokémiai folyamatok termelik azt az energiát, ami az élet fenntartásához szükséges. De hogy a élem másik oldalát is lássuk, a kémiai energia az, amivel a terroristák robbantgatnak házakat és emberi életeket pusztítanak el. Tehát ez a kémiai energia, amikor atomenergiát mondunk, igazából az atommagban rejlő energiáról van szó. Na most miért lényeges a megkülönböztetés? Igazából azért fontos, mert az atommagok energiája az öt nagyságrenddel nagyobb skálán mozog, mint az atomok energiája. Ez már csak a méretekből is adódik. Az atomnak az átlagos mérete, például a hidrogén atomé, az 10⁸ cm, vagyis a centiméternek a 100 milliómod része. Az atommag, annak a mérete 5 nagyságrenddel kisebb, tehát 10⁻³ cm az a karakterisztikus távolság, amivel mérni lehet az atommagoknak a sugarát, meg az átmérőjét. Ezt az egységet Enrico Fermi tiszteletére Ferminek nevezik. Tehát egy Fermi az 10⁻³ cm. A kvantummechanika törvényszerűségei szerint, ha egy rendszer nagyon kicsire takolódik össze, mint például az atommag esetében, akkor a kölcsönhatás nagyon erős, a benne rejlő energia lényegesen nagyobb, mint például az atommag burkában rejlő kémiai energia, így szintén 5 nagyságrend, 6 nagyságrend a különbség, míg atomok esetében, például elektronnak a kiszabadítása burokból, ionizáció, ahogy mondani szokták, olyan elektronvolt, néhány elektronvolt energiának felel meg, azok számára, akiknek ez nem ismerős, az elektronvolt az az energia, tehát olyan energiaegység, ami azt mondja hogy egy volt feszültségkülönbség befutásával egy elektron mennyi energiát nyer. Na most az atommagok esetében a karakterisztikus energia ennek a milliószorosa. Tehát millió elektronvoltokba mérjük az atommagokban rejlő energiát. Ebből következően nem kívül fontos, amit mondtam, ennek az alapja, hogy a kvantummechanikában, ha nagyon kis méretre vannak összeszorítva a kölcsönhatás által a kvantum részecskék, akkor az energiájuk jóval nagyobb. Egy példát mondjak arra, a tankönyvekben ezt szokták idézni, hogy 1 kg uránium 235-ös hasadásakor hő alakjában 18,7 millió kilowattóra energia szabadul föl, ami összehasonlítva egyéb energiákkal az eléggé látványos. Tehát az atomenergiának a forrása az atommag, és ezért nyilvánvalóan, ahogy ezt megismerjük kell az atommagnak a szerkezetét. Az atommagok fizikája közel száz éves múltra tekinthet vissza. Az atommagot először Ernest Rutherford figyelte meg, új-zélandi származású brit tudós, aki 1911-ben rádiaktív preparátumoknál a hélium magja az alfa részecskék szórásánál figyelt föl arra, hogy a mag közepén kell lenni egy pozitív töltésű magnak, ami egy szórásképet kialakítja. Ő volt az, aki 8 évvel később, 1919-ben megfigyelte az első atommagreakciót, amelynek a során nitrogén atommagja alfa részecskével, tehát hélium atommagjával ütközve átalakult oxigén 17-es izotopjának a magjává és egy proton eltávozott. Ezek után megindultak a kutatások, hamarosan rengeteg új felfedezést tettek meg, határozták az atommagok sugarát, felfedezték 1932-ben a neutront, amely a protonnal nagyjából azonos, egy kicsit nagyobb tömegű részecske, elektromosan semleges, és ezek után rendelkezésre állt minden információ arról, hogy az atommag szerkezetéről bizonyos információkat összetéve fölépítsük magunknak az atommag modelljét. Ezek szerint az atommag alkotó részei, építő elemei a pozitív töltésű protonok, egységnyi pozitív töltésű protonok, amelyek a hidrogén atommagjai, valamint a semleges neutronok, és ezekből áll össze az atommag, úgyhogy a részecskék együttes száma megadja az atommag tömegszámát, míg a protonoknak a száma megadja az atommagnak a töltését, ami a periódusos rendszerben az elemnek a rendszáma. Heisenberg volt az, aki 1932-ben elem fölismerés alapján először alkalmazta a kvantummechanikát az atommagoknak a leírására. A építőkövek közötti kölcsönhatás a kisméretből kifolyólag többféle részből tevődik össze, először is kell lennie a nukleonok között. A nukleon, ez egy gyűjtő neve a protonnak és neutronnak, ezt Heisenberg vezette be ezt az elnevezést. Ezek között működik egy nagyon erős vonzó kölcsönhatás, ami kis távolságokra átmegy erős taszításban, ahogy összeroppanjon az atommag. A töltött protonok között Coulomb-taszítás működik, azonos töltések között, valamint még létezik egy úgynevezett gyenge kölcsönhatás, ami lényegében a protonok és neutronok közötti arányt igyekszik korrigálni, tehát protonokból neutront, vagy neutronból protont csinál, azt szerint, hogy melyik energetikailag kedvezőbb az atommagnak. Az atommagoknak egy fontos jellemzője a kötési energia, amit kísérletileg meg lehet határozni, és pedig oly módon, hogy mérik az atommag tömegét, amely gyakorlatilag az atom tömege, ezt tömegspektrográfokban meg lehet határozni. Na most, ha a proton és neutron tömegének ismeretében összeadjuk az alkotórészek tömegét, az többnek adódik, mint a mért tömeg. Kettő közötti különbséget hívják tömegdefektusnak, ez pedig Einstein híres képlete alapján a fénysebesség nézetével megszorozva megadja az atommag kötési energiáját, vagyis azt az energiát, ami közölni kell az atommaggal, hogy az alkotó részei szétbomoljon és szabadon eltávozhassanak. Ennél azonban sokkal fontosabb információt tartalmaz ez az ábra, amely a stabil atommagokra megadja az egy nukleonra eső kötési energiát, tehát a kötési energia értéket elosztjuk az atommag tömegszámával. A könnyű atommagok esetében ez az érték elég kicsi, az első összet, legkisebb összetett atommag, a nehéz hidrogén magja, a deuteron, amely egy protonból, egy neutronból áll, ott a kötési energia pontosan 2,26 millió elektron volt, aztán ez a görbe növekszik, olyan 60-as tömegszám tartományban a vas nikkel környékén éri el a maximumát, ami 8,8 millió elektron volt, majd utána következik az úgynevezett Coulomb lejtő, tehát amikor az energia csökken, az egy nukleonra energia, a nehéz magok esetében az 8 millió elektronvolt alá csökken. Ebből kétfajta dolgot lehet leolvasni. Az egyik az, hogy a kötési energia, úgy szokták mondani, hogy telítésbe megy, tehát nem növekszik a tömegszámnak a növekedésével, hanem beáll, sőt egy kicsit csökkenni kell. Ez annak a következménye, hogy nagyon nagy tömegszámok és protonszámok esetén a Coulomb taszítás hát föllazítja egy kicsit az atommagot. A másik következtetés az, hogyha maximális stabilitás felé törekszünk, akkor egyrészt az alsó részről igyekezni kell könnyű atommagokat egyesíteni, amely közben energiát lehet nyerni, vagy pedig a másik felén a nehéz atommagokat széthasogatva nyerni energiát, tehát fúzióval, illetve a hasadással lehet energiát szerezni. Utólag vannak okosabb természetesen, mert 1930-as évek végén, 38-ban még nem tudták hogy az atom hasadása ekkora energiát termel, Hahn és Strassmann, akik a neutronoknak az uránium 235-ös izotópjával való kölcsönhatását vizsgálva azt tapasztalták, hogy a kölcsönhatás eredményeképpen az atommag két részre szétválik. Ez egy egész különleges magreakció. A magreakciónak hívjuk azt, amikor ilyen nukleáris részecskék vagy atommagok ütköznek, és az ütközés közben az építő köveik egymás között cserélgetődnek, és a végállapotban más atommagok is előállhatnak. Tehát a hasadás úgy történik, hogy egy lassú neutron, aminek mondjuk az energiája az elektronvoltak töredéke, század része, az ütközik az uránium atommaggal, a folyamatnak az eredményeképpen két nagyobb fragmentumra. Magfizikában azt mondják, hogy fragmentumra, reaktorfizikában hasadvány magokat szoktak használni, tehát szétesik közben, keletkezik két-három gyors neutron is, és közben energia szabadul föl. Ezt a folyamatot szemléletesen úgy lehet elképzelni, hogy a neutron, mikor bekerül az atommagban, akkor a kinetikus energiáját megszabadulva egy mélyebb állapotra esik le, és ez az energia nyereség megnöveli a belső mozgásnak az energiáját. Tehát valami fajta gerjesztés történik az atommagban, például elkezd megnyúlni. A megnyúlásnak persze ellenáll, tehát a kulomb taszítás az segíteni a széthúzását, a nukleáris kölcsönhatás viszont ellenáll ennek. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a megnyúlás függvényében energiát kell közölni ahhoz, hogy mondjuk az atommag széthúzódjon ilyen piskóta alakba. Egy ideig van ellenállás, majd pedig, ha az ellenállás hirtelen megszűnik, akkor megtörtént a hasadás, két fragmentum különválik. Ennek a hasadási gátnak a magassága, amit a barrier angol szóból származó B jelez, annak az értéke, a magassága szabja meg, hogy milyen könnyen megy a hasadás, minél kisebb ez a gát, annál könnyebben megy végbe a hasadás. Ennek a gátnak a magasságát a töltésszám négyzetének és a tömegszámnak az aránya, az négyzet per A határozza meg, ha úgy tetszik, a kulomb taszítókölcsönhatás járuléka, valamint a nukleáris vonzókölcsönhatás járuléka közötti arány szabja meg. Nehéz atommagoknál, ahol ez az arány eléri az 50-es értéket, ott már spontán széthasad az atommag, tehát magától szétesik. A hasadásnak csak egy első lépése az, amikor két fragmentum létrejön. A hasadás nagyon rövid idő alatt, bár ez magfizikai skálán nem olyan rövid, 10^-14 másodperc alatt megtörténik, majd utána gerjesztett hasadványmagok vagy fragmentumok radioaktív sugárzással elbomlanak, míg aztán ez a lánc véget ér valahol, és stabil atommagok lesznek. Még egy dolgot, itt kasszát kell csinálni, hogy miért jó a hasadás. A hasadás egy olyan különleges magreakció, hogy a felszabaduló energia két nagyságrenddel nagyobb, mint bármifajta más ütközési folyamatnál ilyen néhány építőkő átrendezésével elérhető. Tehát mondok néhány számot. A hasadásnál, például az uránium 32-35-ös hasadásánál felszabaduló energia 205 millió elektronvolt átlagosan, ebből 168 millió elektronvolt az, ami a hasadványmagok kinetikus energiája, maradék energia az atommagoknak a rádiaktív bomlása során létrejövő elektronok, antineutrinok, fotonok, és esetleg mondjuk úgynevezett másodlagos neutronoknak az energiája, és másodlagos neutronok keletkezhetnek ugyanis a rádióaktív hasadványmagoknak a bomlásakor is. A hasadási magreakció másik különleges fontosságát az adja, hogy ezeknél a magoknál létrejöhet láncreakció. Tehát amikor egy bizonyos reakció egyet nagymást követően nagyobb mennyiségű atommagnál létrejön, és rövid idő alatt nagyon nagy energia szabadul föl. Ilyen láncreakciók a kémiában már régen ismertek, és az összes robbanás, amivel napjainkban megismerkedhetünk, az ilyen láncreakción alapul. Az atommagokat illetően a láncreakció gondolata először Szilárd Leóban merült föl. Németországban dolgozott, és utána 33 után emigrált Angliába. Ő vetette föl a hasadási reakció, láncreakciónak a gondolatát, sőt, mi több, miután ugye Rutherforddal megütközve csúfos vereséget szenvedett, mert Rutherford, ki már idős ember volt akkor, azt mondta, hogy ez nem komoly ez az elképzelés. Ő első mérgében szabadalmaztatta is az ötletét, 1936-ban szabadalmat kapott a magfizikai láncreakcióra. Hozzá kell tenni, hogy az ő elképzelése szerint a láncreakció alapja a berillium-9 atommagnak a neutronnal való ütközésén alapult, amelynek során a bejövő neutron kiült a berillium-9-ből egy neutront, tehát sokszorozódik mindjárt dupla számú neutronban a végállapotban, a maradék, amely négy protont, négy neutron tartalmazó berillium-8-as atommag. Ez nem egy stabil képződmény, ez 10^-16 másodperc alatt elbomlik, és pedig két alfa részecskére, tehát két hélium atommagra. Minden esetre ez olyan reakció, hogy egy neutron ütközése során két neutron produkálódik. Ez a láncreakció ötlet azonban nem vált be, miután ez nem önfenntartó ez a folyamat, ez az úgynevezett N2N reakció. Ez elhanyagolhatóan kis valószínűségű egyéb magreakcióhoz képest, amelyek a neutron berillium 9 ütközésénél előfordulnak. Minden esetre ezek a tanulmányai azért voltak fontosak, mert ahogy 1938 végén, 39. januárjában jelent meg a cikk a maghasadásról, Hahn és Strassmann eredménye, amint ez elterjedt, rögtön fölismerte annak az óriási lehetőségét, hogy mekkora energia szabadítható föl, és ennek a katonai alkalmazáson is elgondolkodott, hogyha ez a németek kezébe kerül, a náci Németország kezébe, valami iszonyatos fegyvert fog rendelkezésre állni. Ezért lóhalálába tovább költözött Amerikába, ahol a már ott levő magyarokhoz csatlakozott. Wigner Jenővel és Teller Edével összejöve elmesélte nekik, hogy milyen borzasztó jövőt lát ő, ha az atomláncreakció, maghasadási reakció a németek kezébe kerül. Rábeszélte őket, keressék fel Einsteint, kérjék meg, hogy írjon egy levelet az elnöknek, és figyelmeztesse őt, hogy mi várható a háború előszele korszakában, mi várható akkor, hogyha ez a fegyver a németek birtokába kerül. Aztán innentől kezdve a történet az ismert, 1939-ben született meg, aztán augusztus 2-án pontosan Einstein levele, amelyről a három magyar úgy emlékezik meg, hogy a levelet igazából Szilárd írta, Einstein kicsit átfogalmazta németül, majd Wigner lefordította angolra, és így lett elküldve. Mert a hárman németül beszéltek egymással. Most ezek után az elnök rögtön vette a lapot, ahogy mondani szokás, és elindult az amerikai atomprogram, amelynek az eredménye az volt, hogy Chicagóban Enrico Fermi vezetésével egy kis kutatócsoport összejött, akik megpróbálták a láncreakciót valami módon létrehozni, a chicagói atommágia, a CP1-es, a Chicago Pile No. 1, mágiának nevezték el a pile, az farakást mágiát lehet, amely grafit moderátorokból álltott, a lyukakba uránium fűtőelemet dugdostak bele. A moderátor anyagra azért van szükség, a hasadásnál gyors neutronok keletkeznek, ugyanakkor az uránium 235 csak nagyon lassú neutronokkal ütközve hasad nagyon nagy valószínűséggel. Ez a moderátor anyag arra szolgál, hogy sokszor ütközések során lelassítsa a neutronokat, és ezek újból képesek legyenek hasadásra. Ez volt a világ első atomreaktora, és pedig 1942. december 2-án vált kritikussá, ez egy fontos dátum. Majdnem olyan fontos, mint az első atomrobbantás története, mert itt megváltozott az emberiség története.
2: Bence Gyula fizikus előadását hallják a nukleáris.

0: Miután ez sikerrel járt, tehát sikerült létrehozni önfenntartó láncreakciót, ezek után teljes erővel megindult a Manhattan Project, erről is aztán mindenki sokat tud. 43 folyamán Los Alamosban, Új-Mexikónak egy eléggé távoli helyén létrehoztak egy kutatóbázist, ahol elkezdődött az atombombának a fejlesztése. Emellett Wigner Jenőt megbízták, hogy vegyen részt egy sokkal nagyobb, tehát egy nagy teljesítményű reaktornak a tervezésében. Ezt a Washington állambeni Hanford mellett építette fel a DuPont cég. Ez a reaktor 250 megawatt teljesítményű volt, 200 tonna urániumot, ezt szokták mondani, mert jó számok, 200 tonna urániumot tartalmazott, és 1000 tonna grafit, tehát grafit moderátoros és vízfűtésű reaktor volt. Wignernek az érdeme, hogy ragaszkodott a vízfűtéshez. Ez a reaktor többek között plutóniumot is termelt, ami szintén hasadóanyag. Az is ismeretes, hogy a Los Alamosi működések eredményeképpen 1945. július 16-án följegyezték, hogy reggel 5 óra 29 perc 45 másodperckor a új-mexikói sivatagba, Alamo Gordo mellett, a sivatagot úgy nevezik a helyiek, hogy Jordana del Muerto, vagyis a halálnak az útja nevű sivatagban megtörtént a robbantás. Röviden utána augusztus 6-án Hiroshima-ba felrobbant az első bomba, az urániumbomba volt, amit vicces kedvű tudósok Little Boy-nak neveztek, kisfiúnak, majd 3 nappal később a Fat Man, a Dagi, vagy kövér ember, az ledobták Nagasakira, az már plutóniumbomba volt. Ezzel új fejezet kezdődött, vége volt a háborúnak, ez is ismert, ugyanakkor megnyílt a lehetőség annak, hogy az atomenergiát békés célokra is felhasználják. Csak egy érdekesség kedvéért mondom, hogy a háború után az amerikai kormány 20 ezer dollárt fizetett Szilárd Leónak, aki eladta a hadügyminisztériumnak a hasadási láncreakció szabadalmát. Örök áron megvették, úgyhogy mostantól kezdve nem kell jogdíjat fizetni Szilárd Leónak többé. A fejlődés során ekkor kezdett két új tudományterület kialakulni, egyik a reaktorfizika, a másik pedig a nukleáris mérnöki tudományok. Most ezek után röviden tekintsük át, hogy az atomreaktoroknak milyen fajtái vannak, amelyek egymástól abban különböznek, hogy milyen fűtőelemmel dolgoznak, milyen moderátoranyaggal, milyen hűtőközeg van, valamint mi a célja a reaktor működtetésének. Először megemlíthetők az zérus, a zéró reaktorok, amelyek gyakorlatilag zérus, tehát nagyon kis teljesítményű reaktorok. Itt látható egy filmbejátszás.
1: Többek között erre szolgál a KFK-ban működő úgynevezett zérus teljesítményű reaktor.
0: Felhívom a figyelmet arra, hogy itt semmifajta hűtővízre nincs szükség, mert nincs teljesítmény, és különösebben nem félnek a sugárzástól sem. Az ilyen rendszereken való kísérletek rendkívül fontosak abból a szempontból, hogy a nagyobb reaktorok működését leíró számítógépes programokat ki lehessen próbálni. Ez tulajdonképpen egy kísérleti berendezés, az zérus reaktor, tehát ezeken kell bizonyos új tervezési elveket kipróbálni. Kísérletekkel megfelelő programokat belőni, és csak akkor lehet vizsgálgatni a nagyobb rendszert. A reaktorok egy következő típusa a kutatóreaktor, a KFK-nak a kutatóreaktora, jelen pillanatban 10 megawatt teljesítményű. Ez igazából kutatási és oktatási célokat szolgál. Az országban két kutatóreaktor működik, az egyik a Műszaki Egyetemnek, elnézést, hogy nem mondom a hosszú címet. A Műszaki Egyetemnek a tanreaktora, amely nukleáris szakemberek képzéséhez nyújt segítséget, valamint a KFK-i kutatóreaktora, amely neutron forrásként működik. Ez úgy történik, hogy a reaktornak a vízszintes csatornákat fúrnak bele, tehát a vastag sugárvédelmi falon keresztül fúrnak, és ott kivezetnek neutronnyalábot, amelyet energia, illetve sebesség szerint bizonyos szelektorokkal kiválogatnak, és ezekkel különböző anyagvizsgálatokat, neutronradiográfiás méréseket lehet végezni, tehát kutatási célokat szolgálnak, mint ez a reaktor, amely a budapesti neutron központ keretében külföldi felhasználóknak is a rendelkezésére áll. Ezek után következnek az atomerőművek, amelyeknél már az elsődleges cél energiának a termelése, és hát ennek már tervezési eljárása teljesen különböző, itt már sok mindenre figyelni kell. A egyik legelterjedtebb típusa az atomerőműveknek az úgynevezett nyomott vizes reaktor, ilyen a paksi erőműnek mindegyik blokja is. Ez azt jelenti, hogy a reaktorban a víz a moderátor, víz a hűtőközeg is, tehát az üzemanyag rudak kis pasztillákból állnak össze, ezeket kötegelik, és kazettákba rendezik el. Ez a fűtőelemek, ezek jelennek meg az aktív zónában. A reaktor teljesítményét ezekkel a rudakkal lehet szabályozni, ezeknek a kibe emelésével, és a természetesen meg kell tölteni egy tartályt vízzel. Ez a víz egyben moderátor is, meg hűtőközeg is. Akkor ezt a tartályt le kell zárni a tetején, amelyben kivezetések vannak a mechanikához, amely a hűtőrudakat tudja emelni. Ahhoz, hogy a hőt el lehessen szállítani, természetesen a hűtővizet cirkulálni kell. Ez az úgynevezett elsődleges vagy primér hűtőkör. Ebben kell, hogy legyen természetesen egy szivattyú is, amelyik majd forgatja ezt a vizet. A nyomott vizes reaktor elnevezés azt jelenti, hogy a primér körben nagyon nagy nyomás alatt tartják a vizet. A fizikai, kémiai törvényszerűségek szerint ilyenkor a forráspontja megemelkedik. 295 fokon van a primér körben a hűtővíz, és még nem forr. Na most a hőt, amit elvezet ez a primér kör, ezt át kell adni egy második körnek, ez a szekundérkör, és az pedig ott már gőz fejlődik. Ezt a gőzt rávezetik a turbinának a lapátjaira, azt megforgatja a generátort, és így keletkezik elektromos energia a nukleáris energiából. Tehát csak az első részben különbözik a hagyományos erőművektől, tehát a gőzfejlesztés történik atomenergiával. A reaktoroknak egy másik típusa forralóvizes reaktor, ez körülbelül 60%-át termel nukleáris energiának ez a típus, kb. 20%-át forralóvizes reaktor, aminél nincs második hűtőkör, az első körben már engedik elforni a vizet, és az közvetlenül rámegy a turbin alapátra. Ez körülbelül 20%-ban népszerű. Van aztán egy harmadik típusa a reaktoroknak, amely nehéz vizet tartalmaz, mint hűtőközegnek, mint moderátornak, tehát abba különbözik a nyomott vizesektől nehéz vizes. Ennek előnyei is vannak, és gazdasági hátrányai is. Az előnye az, hogy a nehéz víz nagyon jó moderátoranyag, tehát ezek a reaktorok például természetes urániummal is mennek, nem kell földúsítani. Normál körülmények között a természetes uránium csak 0,7%-ban tartalmaz 235-ös termikus neutronokra hasadó izotópot, de miután ilyen hatékony a moderálás, ezért természetes urániumot is lehet használni. Hátrány az, hogy borzasztó drága a nehéz víz. Talán a tisztelt hallgatóság emlékszik rá, hogy a második világháborúban Norvégiába termeltek nehézvizet, és micsoda arc volt ott a partizánok között, akik megsemmisítették a nehézvíz készítő erőművet, míg a nehézvíz egy részét pedig Angliába kicsempészték, hogy a németek ne jussanak hozzá. Ez a típus, ez főképpen kanadai fejlesztésbe vált ismerti, az úgynevezett Kandu reaktor típus. A kanadaiak azért fejlesztették ki, mert rengeteg természetes urániumércük van, és a dusítás elég költséges, ami más reaktor típusoknál szükséges.
2: Tudjuk, hogy Boszniában uránium tartalmú töredéket használtak a NATO csapatai, és hogy mennyire voltak ezek sugárveszélyesek.
0: Valóban Boszniában használtak uránium tartalmú lövedékeket, a média tele is volt vele, hogy szegény bosnyákokat megfertőzik sugárzással. Ez egy enyhe félreértésen alapul. Az az uránium, amit ilyen lövedékekbe beleraknak ötvözet formájában, az depleted uraniumnak mondják angolul, hogyha ilyen újságszerkesztőségek megresztírozzák és vesznek egy angol szótárt, akkor a depleted szónak van 10-12 különböző értelme, itt azt az értelmet kell használni, ami azt jelenti, hogy kilugozott valami. Tehát ez egy olyan uránium, gyakorlatilag tiszta 238-as uránium, amiből az izotóp szeparálásnál kiválasztották a 235-ös hasadóképes izotópot. 238-as uránium nem hasad termikus neutronokra, alfabomló, alfabomlással működik, nagyon hosszú, sok millió éves feledési ideje van az urániumnak, nagyon kicsi az alfa sugárzása, azt hiszem az előző előadásban Jéki László kollégám megmutatta, hogy egy ilyen okedli szaggatóval le lehet árnyékolni az alfa sugárzását az urániumnak. Sugárveszélyt ez nem jelent. S hozzá kell tennem azt már, ha a veszélyről van szó. Amerikai kormány laboratóriumokban, meg állami egyetemeken az a szokás, hogy minden ajtót egy ilyen rugós szerkezet becsuk. Ugyanakkor ott az a szokás, hogyha valaki bent van az irodájában, akkor nyitva hagyja az ajtót, hogy például a diákok tudják, hogy be lehet menni, ha az ajtó be van csukva, vagy nincs ott, vagy nem akarja, hogy zavarják. Na mostan ez a rugó állandóan becsukja az ajtót, ezért valami olyannal kell kitámasztani, ami nehéz. Most a jobb emberek, akik státuszszimbólum, hozzájutnak egy kis ilyen depleted uranium ötvözethez, akkor különböző formában kiöntve ezeket, nagyon elegáns dolog oda rakni, mert 20 körül van a sűrűsége az urániumnak, tehát ekkora darab, ez olyan 20 kiló. Úgyhogy ez még egy nagyon jól működő kormányajtót is megakadályozza, becsukodjon. Most itt viccesen hozzáteszik, hogy veszélyes-e vagy nem. Hát mondjuk, ha az illetőnek sok a gyomorsava és néhány évtizedig nyalogatja rendszeresen, akkor annyi kioldódik az urániumból, amin kémiai méregként hat a szervezetbe. Most visszatérve kérdésre a viccen kívül, miért teszik ezt bele a lövedékekbe? Azért, mert nagyon nagy a tömege. Tehát annál nagyobb a lövedék áthatoló képessége, minél nagyobb a mozgási energia, ez pedig a tömeggel arányos. Mondhatnám, nagyon hátramaradott társadalmak csinálnák fenyőfából a lövedékeket, mert sokkal olcsóbb, mert ugye az nem alkalmas erre a célra. Tehát egyszerűen ezeket használva tankelhárító lövedékekre, az iszonyú nagy tömegénél fogva, ez nagyon nagy energiát ad át, tehát akár keresztül is, mert nagyon vastag páncéllemezeket. Nem a sugárveszély itt az elsődleges szempont. Létezik a reaktorok egy másik fajtája, még gyors reaktorok, amelyekben a maghasadás gyors neutronokkal történik. Ott két lépést kell előtte elvégezni, miután az uránium 235 nem hasad gyors neutronokkal, nagyon kis valószínűséggel. Viszont ha a neutron befogódik az uránium 238-ba, akkor két lépés után ebből plutónium keletkezik, amely már nagy valószínűséggel hasad gyors neutronok hatására is. Ezek a gyors neutronok, tehát gyors neutronokkal működnek, nagyon nagy energia szabadul föl, nincs szükség moderátorra, viszont a hűtés, nagyon hatékony hűtés miatt nagy hőkapacitású hűtőközeget kell használni, ez folyékony nátrium-kálium keverék szokott lenni. Hozzá kell tenni, hogy ez a reaktor némi módosítással átalakítható plutónium termelő reaktorrá, ezt hívják tenyésztő reaktornak, ez a diktátorok kedvence, ez a reaktortípus. Nagyon szeretne Saddam Hussein plutóniumot termelni, és az észak-koreaiak is. Ezeket a úgynevezett tenyésztő reaktorokat 94 óta nem építik az Egyesült Államokba, a világ energia termelésének kevesebb, mint 1%-át adja.
3: Próbálj nekünk elmondani azt, ha van megfelelő információja arra, hogy az atomreaktorokban keletkező atomhulladékoknak az elhelyezése hogy van megoldva. Gondolok erre a nagyon hosszú felezési idejű céziumra és tranciumra, melyeket ugye 330 évig kell speciális körülmények között tárolni. Hány darab ilyen van a Földön? És a mondjuk 50 év alatt keletkezett ilyen atomhulladéknak durván hány százaléka helyezhető ebbe el? 2. Ugye keletkezik minden atomreaktorban, az ilyen polgáriba is plutónium. Körülbelül a végtermék 1%-a. Hány hiroshimai atombombát lehetne csinálni ebből a mennyiségből, ami az elmúlt 50 évben keletkezett, és hogy ez biztonságosan vannak elhelyezve?
0: A kérdés föltevés jogos, ugyanis az atom vagy nukleáris energiatermelésnek a legkritikusabb pontja a veszélyes hulladékoknak a tárolása. Nem tudok konkrét adatokkal szolgálni, hogy hány százalék meg hány ilyen van, mert én alapkutatással foglalkozom. Annyit tudok, hogy rendkívül pontosan járnak el ezekkel a hulladékokkal. Először is, hogy a fűtőelemekből kivonják a hasadó anyagot, a fönnmaradó rész tartalmaz ezeket a hosszú felezésű izotópokat, ezeket üveggel egybeolvasztva, különböző vastag falu tartályokba teszik, ilyen üveges anyagba olvasztva, akkor ezeket mindenféle beton melemmel dobozokba rakják, és a végén egy megfelelően biztonságos helyen elhelyezik. Én egy konkrétumot tudok mondani, miután én az Új-Mexikó államot ismerem. Új-Mexikó államnak a déli részén van az egyik legnagyobb, 2 millió dollár költséggel épült veszélyes hulladéktároló helye az Egyesült Államoknak. Ez körülbelül 655 vagy 700 méter mélyen van a föld alatt, Karlsbad mellett 20 mérföldre, ahol rengeteg ilyen melegforrás van, meg ilyen sóbányák, meg egyebek vannak ott. Tehát rendkívül mélyre elhelyezik a föld alá ezeket, ott tárolják, majd pedig amikor megtelik, akkor rá fog roppanni, vagy rá fogják ezt robbantani a felső rétegeket, tehát az úgy 700 méter mélyen a föld alatt az mindenképpen biztonságos. Feltehetően biztonsággal vannak ott elhelyezve, miután nem hallottam arról, hogy bármifajta gond lenne. $2 milliárd költséggel jött létre a kaszbádi tárolóhely. Ami a magyarországi helyzetet ismeri, én nem ismerem, de van némi gyanúm, hogy az ilyen tároló, a hulladék tároló helyekkel kapcsolatos bizalmatlanságnak hasonló valahol az eredete, mint ami akkor jelentkezik, ha mondjuk afganisztáni menekülteket akarnak valahol elhelyezni. Legyen bárhol máshol, de ott nem. Lehetne még további ilyeneket is mondani. A helyzet az, hogy én igazából rá vagyok utalva arra, hogy megbízzak a megfelelő szakemberekbe, miután olyan mértékű az ellenőrzés az ilyen feladatok ellátásánál, hogy nem hiszem, hogy ettől különösképpen aggódni kellene. Az, hogy ezek föl fognak halmozódni, az nyilvánvaló, hát ahogy az atomenergiát egyre inkább használjuk, és egyre több reaktor van, növekszik a hulladékoknak a száma. Itt a probléma az, ahogy elmondta, hogy ugye nagyon sok évet kell várni addig, amíg ez biztonsággal kezelhető. Itt azt lehet csak mondani, hogy vagy reménykedünk abba, hogy mondjuk 50 év múlva már meg lesz egy alternatív energiaforrás, bár hozzá kell tennem, hogy a fúziós reaktoroknál is probléma a radioaktivitás, tehát ott sem lehet egyik napról a másikra ott hagyni, és akkor utána beköltözik valaki más. Nem, ott is 40-50 évnek el kell telni, amíg az építő elemek újra felhasználhatóvá válnak. Ez együtt jár a problémával. Itt a társadalomnak kell dönteni, és mérlegelni kell azt, hogy kell-e energia, és ha igen, akkor milyen kockázatot hajlamos a társadalom elfogadni, és nagyon helyesen rátapintott, hogy igazából nem a reaktor balesetek jelentenek kockázatot, hanem esetleg a sugárzó hulladékok, vagy a hasadó anyagok, hogyha azok illetéktelen kezekbe kerülnek. Még egy dolgot kell megemlíteni, sok egyéb reaktor típus létezik, és pedig ez a csernobili úgynevezett RBKM típusú reaktor, amivel az az ismert katasztrófa történt. Mondjuk ennek az őse a 1954-ben a világon először üzembe állított Obnyiszki atomerőmű volt. Ez grafit moderátoros, valamint vízhűtéses, tehát elpárolgó víz hűti. Hát ugye ennek a hátránya, mint ismert dolgokból következik, az, hogy nem teljesen biztonságos, nagyon instabil. És esetben például, hogyha a hűtő a szabályozó rudakat betolják, akkor nem csökken a teljesítmény, hanem növekszik, és a szabályozás szempontjából nagyon furcsán viselkednek. Ez volt az a luminózus konstrukció, ami Csernobilban azt a katasztrófát okozta. Az érdeklődők számára megemlítem, hogy Szatmári professzor éppen mostanában fejez be egy könyvet a csernobili katasztrófáról, amely minden meg lesz magyarázva, tehát hogy mi minden történt ott.
4: Én ezzel kapcsolatban hallottam két alternatívát, úgymond a veszteségekkel kapcsolatban. Az egyik az, amire azt hiszem minden nyarokon szenvezünk, az, hogy több millió ember élet, rengeteg rákos megbetegedés, stb. Máig pusztít Csernobil. Szerintem a másik az nem kisebb személyiségtől származik, mint az Országos Sugárbiológiai Intézet akkori igazgatójától, megnevezve a Stanik B. Lászlónak hívják, és ő állítja máig szerdán 14 év után, most már 16 év után, hogy Csernobilnak mindössze 32 áldozata van, közülük egy sem magyar. Ebben mennyi lehet az igazság, és mire támaszkodott szakmai alapon ez a meglepő feltételezés? Köszönöm.
0: Azt biztosan állíthatom, hogy nem milliókról van szó. Most az, hogy 30 vagy 50 vagy 80 áldozat, az borzasztó nehéz. Ha most utólag, vagy ha ott halálesetben történt ennyi áldozat, akkor nincs mese, azt le lehet számolni. De hogyha itt a következményekről van szó, hogy x év után daganatos betegségbe kihunyt el vagy sem, ez borzasztó nehéz megmondani, itt csak epidemiológiai vizsgálatokat lehet folytatni, és megbecsülni annak a valószínűségét, hogy egyéb karcinogén behatásokra alakult-e ki az a megbetegedés, vagy ez Csernobilnak tulajdonítható. Én inkább a Sugárbiológiai Intézet igazgatójának a becslését vagyok hajlamos elfogadni.
3: Azt szeretném kérdezni, hogy milyen típusú a paksi atomerőmű, és hogy miért nem építenek újabb erőművet, vagy erőműveket Magyarországon?
0: Paksi erőmű, ahogy itt elhangzott, egy VVER 440 típusú víz, moderátoros és vízhűtő nyomott vizes reaktor. Most az, hogy miért nem építenek, ezt nem tudom, szóval napirenden van az, hogy esetleg épül egy következő blokk. Ez is igazából a kettő, ahogy Szatmári professzor mondja, két új blokknak az építését tervezik, tehát amennyiben erre pénz rendelkezésre áll, és a társadalom úgy dönt, hogy erre szükség van, akkor meg fog épülni.
5: Bence Gyula fizikus előadását hallják a nukleáris energiáról.

0: itt befejezésképpen csak annyit említek meg, hogy egyrészt a reaktorok biztonsága rendkívüli odafigyelést igényel, a másik dolog, minél kevesebb dolgot kell az emberre hagyni, ezért a számítógépes irányításnak nagyon nagy szerepe van ebbe. Itt most még egy bejátszást szeretnék megmutatni.
1: Az erőmű blokkok számítógépes irányító rendszerének a kidolgozásában is vezető szerepet játszott a KFK-i. A Verona nevezetű irányító rendszer évek óta működik az erőmű 3 meglévő blokkján, a továbbfejlesztett változatot az épülő 4. blokkon helyezik majd üzembe.
0: Nagyon röviden említem meg, hogy eddig 3 atomkatasztrófa történt, katasztrófát, szóval atombaleset mondjuk így, ebből egy volt igazán katasztrófa, egyik 1957-ben Angliában, aztán 86-ban Amerikában a Harrisburg melletti Three Mile Island reaktornál volt egy baleset, az első kettőnél semmi kár nem esett emberéletbe, igazából csak anyagi kár történt. Mind a két esetben kezelői hozzá nem értés, oda nem figyelés, képzetlenség volt a baleset oka, elkerülhető lett volna egy jobb irányítórendszernek a kidolgozásával, mint ez a Verona rendszer, amit itt láttak, ami folyamatosan továbbfejlesztésre kerül, most már sokkal korszerűbb programok vezérlik a reaktorokat. Végül a harmadik, a csernobili baleset, hát ott egyszerűen bűnös felelőtlenség volt, de ezt majd megtudják Szatmári professzor könyvéből, úgyhogy igazából mint a 3, tehát az 50 év, túlván 5 évtized alatti működésnél 3 ilyen malőr fordult elő, és bár ugye akár még egy haláleset is sok, de a statisztikákat tekintve nem olyan vészes a dolog.
2: Mit tekintünk, vagy mit nevezünk nukleáris balesetnek? Egyszerű üzemzavar, vagy esetleg amikor más sugárzás kerül a környezetbe?
0: De általában azt szokták nukleáris balesetnek nevezni, amikor egy atomerőmű működése során történik valami rendellenesség. Az, hogyha például egy kórházba diagnosztikai célokra izotópot szállítanak, és kiesik a szállítóautóból, és elgurul az utcán, ez még nem nukleáris baleset, ez kellemetlen lehet, főleg ha valaki ráesik az a nehéz tartály, amiben ez ólomtartályban tartják az izotópot. Na most az, hogy utcán, ez még nem nukleáris baleset, ez kellemetlen lehet, főleg ha valaki ráesik az a nehéz tartály, amiben ez ólomtartályban

0: Hidrogénbomba felrobbanása után még nem látunk olyan energiát, amelyik magfíziós elven alapszik. Hogy mi ennek az oka? Köszönöm.
1: Első kérdésre válaszolva remélem, hogy lesz majd más energiaforrás is. Itt konkrétan ugye fúzió merül föl, mint lehetőség. A múlt század 60-as éveiben az a remény táplálta a kutatókat, hogy a fúziós energiával, tehát a hidrogén különböző izotópjainak a magjai egyesítésével energiát lehet nyerni, hogy ez alapját képezheti egy üzemszerűen működő reaktor energiatermelésének. Ezredfordulóra várták, hogy ez megvalósul, ez nem sikerült. Még most is folynak intenzív kutatások, és most úgy tűnik, hogy ez eltolódik körülbelül 40 évvel. Az, hogy mi ennek az oka, hát ezek bonyolult dolgok, mert ahhoz, hogy a fúziós magreakció létrejöjjön, ott már töltött részecskék ütköznek, nem neutronok, tehát le kell győzni a kulomtaszítást, ez megfelelő energia szükséges, vagy ahogy mondani szokták, annak a plazmának, amiben atommagok meg elektronok vannak így ömlesztve együtt, annak nagyon magas hőmérsékletűnek kell lenni, kb. 100 millió fok hőmérsékletűnek kell lenni. Ezt az iszonyatosan forró anyagot együtt kell tartani, ezt ugye mágneses térrel próbálják együtt tartani az úgynevezett tokamok szerű ilyen gyűrűszerű berendezésekben. Na most ezt az egészet el kell helyezni valami fajta ilyen tartályba, amely tartálynak megfelelően tűrőképesnek kell lenni, hogy a megfelelő nagy hőmérsékletet elvisel, nyomást, a részecskéknek a bombázását. Ezek nem egyszerű technikai feladatok, amiket megoldanak, egyszerűen azért nincs, mert eddig még nem sikerült elég hosszú ideig működtetni. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy már zérus energiabalancot sikerül előállítani, tehát amennyi energiát betermelünk, annyi meg is termelődik, de ez még mindig messze van attól, hogy ipari méretekben termeljünk energiát. Én nagyon remélem, hogy a 30-40-50 év múlva ez megvalósul, bár én már nem fogom megérni. Hozzáteszem, hogy 40 év tudomány fejlődésében nem olyan hosszú idő, csak egyes emberek életében nem. Mert hogyha azt kellene mondani, hogy most 40 évet kell várni, amíg lesz megint villany a lakásba, akkor ez mindenképpen elfogadhatatlan. De hogyha arra gondolunk, hogy a jövő társadalmának az energiaigényét ki kell elégíteni, olcsóan, megfelelő méretekben, akkor nem árt, ha van egy ilyen energiaforrás. Végül befejezésképpen, mert már elfogy az idő, vessük fel azt a kérdést, hogy kell-e atomenergia, szükség van-e atomenergiára. Ahol fejlett országok vannak, mint például Európában, ott nagyon nagy, majdnem kétszer annyi az atomerőművek száma, mint az Egyesült Államokban. A második sorban látható Ázsia, amely rohamosan fejlődik iparilag, tehát egyre több energiát fogyaszt. Ezért érthető módon ott is szépen növekszik a reaktoroknak a száma, már megközelíti az Egyesült Államokban levő reaktorok számát, ami 119, és végül a harmadik világ az mondjuk ezen a téren nem jeleskedik, vagy még nincs igénye az ottani társadalmaknak nagyobb energiára. Afrikában kitalálható az egyetlen működő reaktor, a Dél-Afrikai Köztársaságban van. Ezt hozzá kell tenni azt, hogy előrejelzések szerint az energiaigény növekszik, tehát körülbelül 50 év múlva az Egyesült Államok esetében körülbelül kétszeresére nő az energiaigény, tehát ezt valóban elő kell teremteni. Nézzük a nukleáris energia részarányokat, országok szerint sorbálítva, szerint, hogy hol nagyobb ennek a hányada. Itt Franciaország vezet, több mint háromnegyed része atomenergiából keletkezik a villamos energiának. Ez egy tudatos energiapolitikának az eredménye. A második, harmadik helyen olyan kis országok vannak, ahol nincs természeti kincs, gyakorlatilag, tehát rá vannak szorulva más energiaforrásra. Magyarország a hetedik helyen áll, több mint 40%-kal, 42,2%, és végül az Egyesült Államok alig 20%-kal van a 20. helyen. Na most ez érdekes dolog, ezen el kell gondolkodni, de szerencsére rendelkezésre állnak adatok, és pedig az Amerikai Energiaminisztériumnak a statisztikája, ami szerint. Egyesült Államokban az energiahordozók közül 52%-ban még mindig a szén dominál, tehát abból jön az energiának több, mint a fele. Miért? Mert jelenlegi termelési módszerek szerint 250 évre elegendő szenük van, De ha modernebb eszközöket használnak és korszerűsítik a kitermelési technikát, 1500 évre elegendőek a szénkészletek. Második helyen áll az atomenergia, a nukleáris energia. 15%-ot képvisel a földgáz, 9%-ot a vízi erőmű, 3% körül van a kőolajnak a járuléka, és kevesebb, mint 2% az úgynevezett alternatív energiaforrások.

0: A szélenergia, napenergia, geotermikus energia, ami elhanyagolható. Tessék megnézni, micsoda iszonyatos mennyiségű energiát fogyaszt az Egyesült Államok. Ugye az 10.799.000 stb. Megawatt. Félelmetes szám, ugyanakkor, miután óriási mennyiségű szén van, ott ez nem fog változni ez az arány a elkövetkezendő fél évszázadban, legalábbis az előrejelzések ezt mutatják. Ennek egyszerű oka van, olcsóbb szén erőművet építeni, még akkor is, ha szennyezi a környezetet, mert azonnal nem törődünk, mert annak majd esetleg később jön meg a hatása. Ha azonban szigorúbb a környezetvédők által szabott követelmények, akkor egyre drágább lesz a szénerőműveknek az építése is, és akkor elérünk oda, ahol már az atomreaktoroknak az építése kezd kifizető lenni. Ha a számokra nézünk, akkor azt kell mondanom saját nevemben, hogy ezt a 42%-ot Magyarország nem tudja nélkülözni. Gondoljunk csak arra, hogy két héttel ezelőtt mi történt, mátrai erőmű kiesett. Mert ki gondolta volna, hogy télen hideg van, és akkor megfagy a szén, és azt össze kell törni, hogy berakják a kazánba. Na most ez egy elenyésznek kis része volt csak az energiának, de az áramkiesés rendkívül súlyos volt. Most tessék végig gondolni, mi történik akkor, hogyha ekkora mennyiségű energia egyik napról a másikra kiesik. Hát egyszerűen a társadalom nem működne tovább. Ha csak arra gondol az ember, ugye lakótelepeken, ablaktalan fürdőszobákban nem lehet áram nélkül borotválkozni sem. Összevagdossa magát az ember. A hűtőszekrényekben megromlik minden élelmiszer. Nem lehet pénzt kivenni a bankból, mert manapság már kézzel nem szoktak szorozni, osztani. Banki tisztviselők minden számítógéppel csinálnak. Ha áramszünet van, leáll a rendszer, vége. Tehát az élet megáll. Tehát erre a kérdésre, hogy szüksége van a társadalomnak, azt kell mondanom, hogy minden társadalomban saját maguknak kell mérlegelni a lehetőségeket, az előnyöket és a kockázatokat. Én úgy gondolom, Magyarország nem nélkülözheti az atomenergiát. Akkor a végén még egy utolsó kérdés, veszélyes a nukleáris energia. Félni kellett tőle. A legolcsó dolog lenne, azt mondanám, hogy mióta föltalálták a lőfegyvert, nagyságrendekkel több embert lőttek agyon, mint amennyi az eddig összes atomreaktor balesetben egyáltalán meghalt vagy károsodást szenvedett. Vegyünk csak egy aktuális magyar problémát, az autóközlekedés. A fénycsorompóknál topzódnak az autósok, és szépen pusztul a magyar. A statisztikák szerint ilyen 1-2 ezrelék annak a valószínűsége, hogy egy magyar állampolgárt adott évben halálos autóbaleset fog érni. Érdekes módon nem hallottam, hogy bárki javasolta volna, hogy tiltsák be az autóközlekedést, mert lőfegyverekről felejtsük el a dolgokat, de autóközlekedés nélkül megáll az élet. Vagyis úgy tűnik, hogy ez az ezrelékes kockázat, ez a társadalom számára elfogadható. Ha nem árt tudni, hogyha valaki új atomerőművet akar beindítani, akkor szigorú biztonsági előírásokat kell teljesíteni, és többek között ennek a baleseti kockázatnak kevesebbnek kell lenni, mint 10-7. Tehát 1000-szer biztonságosabbnak kell lenni egy atomerőműnek, mint az autóközlekedés. Inkább tartózkodjon az ember atomerőmű mellett, mint fénycsorompónál. Biztos, ami biztos.
1: Vállalható egyáltalán, mint kockázati tényező az atomenergia, mert hogyha elég az, hogyha mondjuk 100 évig a felezési ideje ennek a sugárzóanyagnak, de hát mondjuk, hogyha elég a szomszédban nézni a délszláv háborúra, 30 évvel ezelőtt nem lehetett volna gondolni, hogy ez lesz. Na most, hát adott esetben van egy terrorista, aki úgy gondolja, hogy magasabb cél az, hogy ő pozícióba jusson, és akkor neki küldi valamelyik nagyvárosnak a szennyező anyagot, és akkor egyszerűen tönkre teheti azt, illetve említette a professzor úr azt, hogy jobb lenne, ha áttérne Amerikában a szénről az atomenergiára, mert hogy ez környezetbarátabb. Igen, de az atomenergiánál akkor még környezetbarátabb az alternatív energia, ami nem annyira lebecsülendő, mivel a szélenergia az utóbbi 10 évben meg 10-szereződött a szélenergia kapacitása, és az még tisztább, mint az atomenergia. Tehát igaz az, hogy tisztább az atomenergia, mint a szén. Eddig rendben van, de hogyha az atomnál tisztább a szél, akkor lehet, hogy mégis arra kellene rámenni, és most, amikor már a szélerőművek kb. 10 év alatt megtérülnek, akkor lehet, hogy érdemesebb bevállalni azt. És emellett az, hogy az atomerőműveknél kevésbé szokták hozzászámolni a kockázatot, illetve azt, hogy most el kell tárolni azt, és ugye ez később is veszélyt jelenthet, azt, hogy ezt őrizni kell, és az ilyen a titkosszolgálatnak ez plusz terheket jelent. És emellett pedig még az, hogy nem kellene inkább a fogyasztást csökkenteni, mert értem, hogy Amerikában a következő években megkétszereződik a fogyasztás, de amikor mondjuk egy egyszerű kompakt égővel lehet mondjuk ötödére csökkenteni a fényfogyasztást, akkor miért kellene egy újabb atomerőművet építeni?
0: Természetesen nem én, vagy a magamfajta emberek fogják eldönteni, hogy a társadalom vállalja az atomenergia vagy nukleáris energia kockázatát vagy sem, ahogy előadásomban említettem. Megfelelő információ birtokában egy demokratikus társadalomban az emberek eldöntik. A lényeg az, amit tudniuk kell, hogy mik az előnyök és mik a kockázati tényezők, ennek alapján a társadalom dönt. Ami az atomenergiát illeti, most már kezd elavulni, mert azért ez egy drága dolog, és nem olyan egyszerű atomenergiával foglalkozni. Van olcsó tömegpusztító szer egyéb is, a lépfene meg minden egyébben, kevesebb macera van és pusztulnak, mint a legyek. Az emberek tehát igazából a jövőben jobban kell félni a kémiai és a baktérium fegyverektől. Szakemberek itt legfeljebb véleményeket adhatnak és információt, hogy megfelelő ismeretek alapján történjen ez a döntés.
2: Professzor úrnak mi a véleménye? Teller Ede egy rádió műsorba kijelentette, hogy azt kellene megvalósítani ilyen sűrű lakott országban, mint Magyarország, hogy nem a föld felszínére kellene telepíteni az atomreaktorokat, hanem a föld mélyére, tehát elhagyott bányába, például mint a nálunk a Pécsi uránbánya. És a természetes kezelőszemélyzet a föld felszínén van, és kábelekkel, csővezetékekkel van összekötve, de maga a veszélyes rész az lenn van 1000-1200 méter mélyen.
0: Ez egy lehetőség, amint Teller professzor mondta. Na most az azért nem igaz, hogy senki nem foglalkozik vele, úgy tudom, és Szatmári professzor megerősít, hogy Japánban foglalkoznak ezzel a gondolattal, tehát elvi akadálya nincsenek, hogy a föld alá épüljön, csak az nem biztos, hogy nem túl drága. Mert azért mondjuk 1000 méter mélyen telepíteni valamit, az azért sokkal több és drágább technológiát igényel, mint a föld felszínén. A biztonság mindig anyagi kérdés, tehát pénzkérdése. Erre divatos példát fölhozni, hogy egy hagyományos autóba kimegy az ember, és összetöri magát, akkor rosszul fogja magát utána érezni. De hogyha megfelelő pénzt adnak fejlesztéshez, például a Formula 1-es versenyautóknál, akkor ott a vezetők 200-300 kilométeres ütközéseket is túlélnek. Sok mindent lehet nagyon biztonságossá tenni, de olyan iszonyú drága lesz, ami mondjuk a energiatermelés esetén az energia árát annyira fölviszi, hogy akkor már el kell felejteni. Visszagondolva arra, ahogy azt röviden vázoltam csak idő hiányában, hogy az eddigi három reaktorbalesetnél mindig emberi gondatlanság, képzetlenség, felelőtlenség okozta a katasztrófát. Ezért azt mondom, hogy az emberi ostobaságtól, felelőtlenségtől kell félni, nem a nukleáris energiától, de ezt nem én találtam ki. Ez egy nemrég kiadott könyvben, ami az év minden napjára a bölcsességet ír elő. Einsteint idézik, két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi hülyeség, de az előbbi nem biztos. Most, hát ezt nem tudom, hogy eredetileg is ez a kemény kifejezés szerepel-e minden esetre ebben a könyvben, igen. Bár lehet, hogy lejárt a szavatossága, ez a bölcsmondás január 18-ára volt kiírva ebben a kis könyvecskében. Hát elnézést a 9 napos késésért, de azért érvényes. És befejezésképpen én még szeretnék Sidney Harris tollából egy karikatúrát. Lehet tiltakozni bizonyos dolgok ellen, de azért nem árt előtte gondolkodni, különben, ahogy Sidney Harris mondja, információs társadalmat, ugye a vademberek úgy gondolják, hogy egyszerű döntéssel is létre lehet hozni. Rendkívül demokratikus az egész, mert szavazás történt, de és ott a rongyokba öltözött urak meg vannak nyugodva, hogy semmi gond, holnaptól kezdve minden rendben van. És ezzel megköszönöm a türelmüket.
3: Megmozgatjuk az állóvizet.
4: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hét végére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
2: Időjárás.
1: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
3: Diókabari a Tália téli kertből. A házigazda Maksa Zoltán.
4: Ez itt a Rádió Kabaré Mikulás műsora, és benne a házigazda Maksa Zoli Mikulás. Érdekes levél a Mikulásnak. Áfaköri Pintyő kérdezi, nem meszelték el még a Mikulás bácsi gyors hajtásért, amikor sietnie kellett a gyerekekhez az ajándékokkal. Szerencsére nem, mert én mindig betartok a megengedett sebességnek. De ez Ezzel kapcsolatban hallottam egy rendőr apukától egy aranyos sztorit. Amikor a régi nagy ládányi trafipaxok a kocsik elejéről eltűntek, s helyettük bejöttek az országba az első állványos kicsi kazettára rögzítő készülékek, nem tartottak eligazítást különösebben a használatukra rendőrsrácoknak, mondták, ott a használati utasítás, abban minden benne van, menjenek kimérni. Béla és Sanyi összeszokott járőrpáros szintén kapott egy ilyen új ketyerét. Kimentek az M0-ás Csepeli kanyarulatához mérni vele. Mértek egész nap a prospektus alapján, ugye, majd 4 órakor összecsukták, leadták a raktárban, kazettát belül az értékelő csoportnak, és hazamentek. Másnap délután hívatja őket a parancsnokuk kezében a kazettájukkal. Na, üljenek le, és nézzék meg, mit vettek fel. Elindította a kazettát, ami 4 órán keresztül egy bal szem volt látható. De ez semmi. Már is következnek Budai Gábor úr megtörtént zsaru sztoriai, mind saját gyűjtése, és az élet írta ezeket is. A gyűjteményt megosztja önökkel Hernádi Judit, Görög László és Schneider Zoltán.
2: A falu körzeti megbízottja hajnalban felfigyel 2 helyi betörőre, akik egy páncélszekrényt tolnak talicskán.
5: Hát ti meg mit csináltok azzal a páncéllal?
6: Jaj, biztos úr. Hát itt találtuk az út mellett, és épp be akartuk vinni magához az irodába.
5: Hát fiúk, egy kicsit túljöttetek?
6: Nem is vettük észre. Egy kicsit elbeszélgettünk.
5: Súlyos eset.
2: A bejelentő megjelent a rendőrös ügyeletén, hogy feljelentést kíván tenni ismeretlen személy ellen, aki feltehetőleg állkulcsal bement a lakásába, és a bejelentő rádiójának sávkeresőjét eltekerte a Petőfiről a Kossuthra.
7: Kedves feleség írta az előzetesben ülő férje urának.
2: Ha szabadulsz, kiszívom a gatyádból a gumit.
5: Kódolás.
7: Rendőrök egy sok emeletes házban kerestek egy férfit. A kaputelefonon a neve mellett csak ez állt, FC1. Sikerült elkapni, kiderült, hogy az FC1 a főcint 1-et jelöli.
2: Nyelvtudás. Balatonon hangoskodó németek. A rendőrt kiküldik a csendháborításhoz, aki intézkedik is.
6: Volume minimum, nicht la la la la.
7: Reggel 9, fiatalkorú elkövető kihallgatása törvényes képviselővel, azaz anyukával, aki igencsak alkesznak tűnik. Jegyzőkönyv kész, aláíratás. Anyuka remegő kezekkel.
2: Elég korán van még az íráshoz.
7: Telefonos bejelentés a rendőrségre.
2: Jöjjenek ki, mert a férjem baltával ütöget engem és a gyerekeimet.
5: Akkor küldöm a mentőket is.
2: Azt nem kell, csak kicsiket ütöget.
7: Késelés gyanúsítottjának kihallgatása.
2: Ki a kés?
5: Kés? Hát mi olyat nem is láttunk egész életünkbe. Mi a kegyeret is úgy törjük.
2: Részlet egy halott szemle jegyzőkönyvből.
7: Az elhalt körülbelül 170 cm hosszúságú, 70 kg súlyú, korához képest jó állapotban van.
2: Részlet helyszíni szemle jegyzőkönyvből.
5: a portal végében faépítésű kerti budi, melynek felnyitása után megállapítottam, hogy a helyiségben egy darab angol típusú porcelán WC van, melynek ülőrésze bélsárral vastagon le volt szarva.
4: Van-e a Mikulásnak felesége? Érdeklődik Pisztoly Pistike, 9 éves kisdiák. Nagyon jó a kérdés, mert bizony sokakat érdekelhet, mit csinálunk egész éppen, amikor nem ajándékokat osztunk. Mi a feleségemmel a messzi Finnországban halászattal foglalkozunk, én léket vágok a befagyott tavon, ő beleereszkedik, és ha meglát egy halat, üldözőbe veszi. Elég kevesen találnak vissza a lékhez, jelenleg a 17. asszony a lélek, csak az idén. De nő nélkül mit ér a férfi ember, és női humoristák nélkül mit ér a humorszakma? Szerencsére ezen a téren sincs problémánk. Már is érkezik a fiatalabb generációból a nagy kedvencünk, Ács Pruzsina.
8: Köszönöm szépen, nagyon szépen. Köszöntök mindenkit. Sokan kérdezik, hogy mit csinálunk fellépés előtt, milyen rutin van. Én most például Vida Péterrel és Varga Aradi párossal próbáltam a Viber-t beállítani. Mutatni nekik, hogy hogyan kell. Ez volt a hangolódásom, hogy hány humorista kell egy applikáció letöltéséhez. Ez volt a feladatom. Amúgy én hozzászoktam ehhez, mert én vagyok otthon az IT-s a családba. Én intézem az ilyen dolgokat. Szóval egyáltalán nem értenek a számítást technikához, és bátyámékkal együtt laknak. És azt tűnt fel, a 6 meg a 60 évesek ugye együtt vannak, hogy én ugyanazzal a pedagógiai módszerrel tanítom az unokaöcsémet, hogy vigyázzon az idegenekkel, mint a szüleimet az internetre. Mert ezt mondom az unokaöcsémnek, hogy Basika, figyelj, jó? Na, nem állunk szóba idegenekkel, nem fogadunk el cukrot, nem szállunk be a kocsiukba. Anya, nem te vagy a szerencsés tizedik, nem nyertél iPhone-t, nem nyertél hajszárítót, az vírus. Annyi vírus van a gépükön, én nem is értem. Múltkor hazamentem, megnyitom, és mindenre rákattintak, és már minden szűrőn így átmegy, ilyenek jöttek be, hogy Olga csak rád vágyik. Ír rám, itt vagyok, 1 kilométerre, csak rád vágyom, nagyfiú. Hát ezek összevírusozták a gépet, mindent letöröltem, újra raktam, vírussírtó, 2 órát szórakoztam vele. Kimegyek, apám bemegy, megnyitja, ennyit hallok. Hova lettek a lányok? Most sok új dolgot kipróbálok, járok boxolni. Nem Starbox, mert hát 183 centi vagyok, szóval az 2 megyeri csilla meg egy rácienő egymáson, tehát én ilyen invitálást nem kaptam, hanem olyan boxra járok, hogy nem tudok meg boxolni, csak ilyen alakformáló. Ami igazából nem annyira jó, mert hogy ugye emiatt lefogyok tőle, tehát többen akarnak majd megtámadni, viszont ugye nem tudom megvédeni magamat, úgyhogy ezen még így gondolkozom, hogy biztos jó döntés volt-e, de most nézem ezt a tévében, nagyon rég néztem tévét, és új felismerés volt, hogy vannak reklámok, még mindig. A légfrissítő reklámokat soha nem fogom megérteni. Most egy olyat láttam, hogy egy ember, valaki az átmegy vendégségbe, és ott bemegy a mosdóba, és mindig ez van, hogy ahogy belép valaki a mosdóba, vesz egy ilyen levegőt, hogy hova ez a nagy bizalom? Hát másnál vagy, hát én még otthon sem merném ezt így, hát voltam most moziba is, megnéztem végre az Oppenheimert, ugye ez egy nagyon híres film volt, ez az atombomba készítős film, és 2 ismerősömmel mentem, az egyik mindent tudott róla, a legutolsó részletig, a másik viszont semmit, tehát ő így izgult, hogy fel fog-e robbanni. Tehát egy kicsit olyan volt, mint hogyha bármilyen új filmet néznénk, a Harry Pottert először látná, neki minden izgalmas volt benne, és úgy tűnt, hogy ő jobban érzi magát, mert a másik barátom végig ilyeneket mondott, hogy ez történelmileg nem ő. Ez nem így volt, majd elmondom. És a másik oldalról csak annyit hallottam, hogy tellere, de magyar. Tök jól érezte magát, sokkal jobban, mint a másik. Ő nagyon jól el volt. Én ilyen fiúsabb lány voltam, nem szerettem annyira lányos dolgokat. Nem is értettem a lányos játékokat. Mikor gyerek voltam, a lányok mindig fodrászosat akartak játszani. Mindig. És mindig nagy szünetbe. Kis szünetbe nem lehetett, csak nagyba. Egyszer mondom, játszunk kis szünetbe. Nem lehet, nagy szünetbe lehet csak. Mai napig nem tudom, hogy miért. Gondolom annyi idő egy tőfestés, nem tudom. Tehát nem tudtam rájönni, hogy miért, és amit szerettem, hogy játszunk, az a Balázs Sós volt. Az nagyon jó. Azt is lányok játszottunk, oda egy nagy darab fiú kellett, aki a fal. Ő beállt közép, és akkor mondtuk, hogy indulhat a fal. Ő kiment, mi meg összeverekedtünk. Az nagyon jó volt. Az egy prima lányoknak való játék volt, én nagyon kedveltem. És akkor olyan 14 éves korom körül elkezdtem így a lányokhoz csapódni, meg lettek olyan barátnőim, ilyen csajbanda. Hát csináltam mindent, amit a kislányok szoktak, választottam sztárszerelmet, énekest, Ricky Martint. Később kiderült, hogy Ricky Martin és Ricky Martint választaná. Az a durva az egészben, hogy anyám meg Freddie Mercuryt szerette, szóval, hogy ez valami genetikai dolog lesz nálunk. És hát ilyenkor arra vágysz, hogy minden lánynak van, hogy ugyanolyan táskád legyen, ugyanolyan karkötőd, én ugyanolyan cipőt szerettem volna, volt egy deszkás cipő, ami nagyon menő volt, és azt akartam. Eljött a 14. születésnapom, amikor apám mondta, hogy ő készült egy extra ajándékkal, mi lehet az, és akkor átadott egy indián vadászíjat. Apám nem annyira követte ezt az én már lány vagyok vonalat. Be volt csomagolva, de sejtettem, hogy nem deszkás cipő lesz valahogy, így a csomagolás alapján. És hát az első gondolatom az az volt, hogy jó, oké, majd valakit, akinek van ilyen cipője, azt lenyilazok. Végülis lehet, hogy évvégén nekem lesz a legtöbb ilyen cipőm az osztályban, tehát hogy apám végülis hálót adott, nem halat. Én úgy próbáltam ezt felfogni, hogy ez egy működő dolog, és hát apám nagyanyámtól örökölte ezt a magabiztosságát. Nagymamám 97 éves. 97. Köszönöm a nevébe is. Ő annyira magabiztos dolgokban, és megmozdíthatatlan, mondta, hogy ő nem hisz az étel allergiákban. Én nem tudtam, hogy ez vallási dolog. Tehát ha megcsíp egy méhecske, akkor ha megdög lesz, akkor nem hittél eléggé benne. Ez a lényege. Azt mondja, nem hisz benne, fejbe dől el. Szerinte fejbe dől el. Egyszer átmentünk a volt barátommal, segítettünk nála pakolni, a végén főzött egy kávét, és kérdezte a barátomat, hogy kérsz bele tejet? És mondta a barátom, hogy hát csak ha van laktózmentes, mert én laktózintoleráns vagyok. Ne divatolj! Barátom úgy megijedt, hogy megitta. Na most én ilyen gyorsan embert még derékszögbe benzinkútra bekanyarodni. Kiderült, hogy nem fejbe dől el. És hát nagymamám 97 és szóval tényleg egy nagy idő, és nagyon érdekelt, hogy hogy ismerte meg nagyapámat. És mondta nekem, hogy hát, annak idején neki udvarolt még valaki. Hát mondom, és hogy tudtad eldönteni akkor, hogy nagyapa az igazi? Hogy lehet ezt így tudni, hogy kivel akarod az egész életed leélni? És azt mondta, hogy hát, a másik fiú családjának tejgazdasága volt, én meg tudtam, hogy a tehenekhez korán kell kelni. Én meg ugye szeretek aludni, hát hozzámentem nagyapádhoz. De én abszolút megértem, hogy nem ért dolgokat, én is van, hogy egy csomó mindent nem értek. Mondta, hogy ő nem érti azt, nekem vannak fiú barátaim, mert mondtam, hogy egy barátommal megyek, és mondta, hogy barát, hát akkor jártok? Mondom, nem, barátom. Eljegyzett? Nem, barátom. Kertet fölássa? Nem. Barátom, ennyit tud, ez a funkciója. És valamit én se értek, például amikor valaki azt mondja, hogy nekem a párom a legjobb barátom. És én ezt azért nem értem, mert én a legjobb barátommal beszélem ki a párom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen.
9: Alacsony Karcsika levelét tartom a kezemben, aki azt kérdezi, Finnországban is vannak reklámok a tévében, és melyik a kedvencem? Nos, megfigyeltem, hogy egész Európában ugyanazok a reklámfilmek mennek, mert a szereplő szájmozgása sehol sem egyezik az adott ország nemzeti nyelvével. Ráadásul szerintem minden reklámban a legfeleslegesebb a termék. Mert úgy is a szlogen marad meg az ember kék agyában, emlékeznek még a műszire? Ugye? Vagy a kaszkót akarok kötni, vagy erre ígyunk, most ígyunk erre is. Minek a termék, könyörgöm? Asszonyom, elégedettön az eddig használt mosóporával? Igen. Igen. És kész, nem? Mert kit érdekel, hogy liposzómás, vagy hogyan most 40 fokon? Anyám egyébként nem bírta, ablakot kellett nyitni. Ömlött szegényről a víz, de hát ki akarta próbálni, ha már a tévében állandóan mondják, hogy 40 fokon kell mosni. Aztán, tusolás után a bőröm gyakran kiszáradt, megpirosodott, de most végre megtaláltam az igazi megoldást, többé nem tusolok. Úgyhogy az én kedvenc reklámom, kedves kérdező kisgyerek, régebben azokon a napokon ki sem mentem a lakásból, annyira féltem, hogy elcsúszik a betétem. De mióta rátekertem a tollamat, írhatok is veled. De vajon ki írja ezeket a reklámfilmeket, szövegeket? Kiderül Sinkó Péter most következő jelenetéből, melyben végre egy kis életkép erejéig bepillantást nyerhetünk a ritka foglalkozás képviselőinek életébe. Előadják Kozás Gergő és Vida Péter.
10: Szervusz, láttam azt az izét. Nagyon tetszett.
11: Köszi, melyiket? Mostanában rengeteg reklámfilmet csináltam.
10: Azt az izét, tudod, azt a pelenkáról.
11: Ja, a Fosi Mosi. Imádták.
10: Csúcs.
11: Azt mondta a szövetség, hogy a reklám történeti 20 másodperc volt.
10: Ja, történelmet írtál. Találmány.
11: Ugyanis rájöttem, hogy gyerekes gügyögéssel mindent el lehet adni.
10: Mind.
11: És neked most mi a munkád?
10: Bugyi.
11: Micsoda?
10: Női bugyi.
11: Kivágott?
10: Nagyon.
11: Milyen nevet adtál neki?
10: Lotyó-motyó. Iszonyatosan erotikus.
11: Jó lehet.
10: Igen, a nagyobb méret XXL-ben fertájtartály.
11: Na most képzeld, én gyógyszerben utazom.
10: Aha, az a tuti.
11: Ez fogamzásgátló nőknek.
10: Ó, de rengeteg pénz van benne. Mi a neve?
11: Hugo Dugó.
10: És ki az a Hugo?
11: Valami kabala figura.
10: Én is gyógyszerben utazom, különben férfiaknak.
11: Férfiaknak? Aha. Na az a tuti biznisz. Mi a neve?
10: Elálló, felálló.
11: Az is jó.
10: 60-on felül meg hullahopp.
11: Na menjünk a pénztárhoz.
9: Tud-e a Mikulás bácsi vicceket? Kérdezi Donald Drágó hajnalka. Hát ritkán viccelünk, de azért nevetni én is szeretek. Most például az a vicc ugrott be a következő jelenetről, amikor papír nélkül él együtt a mama meg a papa immár 50 éve. Az aranylakodalmukon rokoni körben a vacsora után a díszhelyen feláll a mama, a papa felé fordul, megsimogatja annak három szál őszhaját, és azt mondja: öreg, 50 éve vagyunk együtt, jó bár rosszban, nem gondolod, hogy meg kellene végre házasodni? Mire az öreg? Ugyan, ki a francnak köllünk mi már? Következzék tehát Kövesdi Miklós Gábor jelenete Szerelem címmel, melynek szereplője egy idős házas pár, a mama meg a papa, azaz Hernádi Judit és Görög László.
12: Ez a felfordulás?
13: Történt egy kis baleset.
12: Te egy percre teszem ki a lábamat, és tessék.
13: Ne izgasd fel magad, tudod, hogy árt a szívednek.
12: Jó, Istenem. És ez ki? Valami hülye haverod, ugye?
13: Nem, a végrehajtó.
12: És miért nyöszörög?
13: Mert még él.
12: Mire élne?
13: Mert leszúrtam.
12: Leszúrta? Ha még hogy leszúrta, hogy tartod azt a kést, rossz nézni?
13: Jaj, mama, tudod, hogy nincs gyakorlatom.
12: Hát honnan lenne, életedben nem tetted be még a lábadat a konyhába? Ebben a lakásban minden nem marad.
13: Ne zsörtölődj.
12: Könnyen beszélsz. Ezt ki fogja feltakarítani? Ki? Talán te? És tönkre tetted ezt a szép lepedőt.
13: Hát jól van, hát valamibe bele kellett csavarnom.
2: De pont ebbe? Még a nagymamámé volt.
5: Ha, most, hogy mondod, na, kimosod a lepedőt.
2: Tudod te, miről beszélsz? A vér nem jön ki a fehérből. Legfeljebb, ha rögtön beáztatod.
5: Ó, van, na, hát most először késeltem meg valakit. Még nincs gyakorlatom.
2: Mindig a kifogás, mi most is a kifogás. Abba vehetetlen vagy.
5: Itt bántasz itt engem, ahelyett, hogy örülnél.
2: Mi?
5: Idejött, hogy elvigye mindenünket. Hát mit tehettem volna? Felkaptam a konyhakést, és szúrtam, ahogy a Dr. House-ban láttam.
2: Mondtam, hogy nézd inkább a doktor csontot. Most megint kinek lett igaza? Ez nem szike, ez kés.
5: Igen.
2: Na, ez is jellemző, hogy tiéd a szórakozás, futsz utána. Én megtakaríthatom.
5: De most azt mondd meg, hogy mit csináljunk, hát még lélegzik.
2: Nem kéne mentőt hívni.
5: Nem. Akkor följelent.
2: Félsz, papa, most félsz. Most gyere a hülye Chuck Norris-os vicceiddel.
5: Tévét is el akarta vinni.
2: A tévé? Jaj, ezt a gaz. Add ide azt a kést.
5: Tessék, fogjad, mama. Ja. Én meghozom az ásót, majd elássam a hátsó kertbe.
2: Hogy is ne, te a rossz derekadda, adja már. Még csak az kell nekem, hogy megerőltesd magad, és kísérgethesselek megint a reumára. Hozd ide, amíg én itten szépen elintézem. Ja, elintézem.
5: Mama, te egy angyal vagy.
2: Jó, nem kell ez
5: de,
2: a...
5: De.
2: Jó, ha segíteni akarsz, addig rakja a vásárlást.
5: Jó, repülök. Te, mama, sört hoztál?
2: Apa, mikor felejtettem el 40 év alatt a sörödet?
5: Ja, soha, mama, soha. Hát mi lenne velem nélküled?
2: Na, látod te, tudsz te rendes is lenni.
4: Itt az Oli Mikulás, egészen váratlan kérdést tesz fel nekem ólomkannás aszparágusz, aki már 34 éves, de még mindig várja a Mikulást. Azt írja, nem tud aludni, mert a felesége egész éjjel dobálja magát az ágyban, mit tegyen. Szerintem ne adjon neki több követ. Ide kapcsolódik a szintén felnőtt jártányi Bori levele, aki azt írja, kislányom folyton vigyorog, már nagyon unom. Javaslom, fonja lazábra a gyerek cofját. Na de haladjunk, kedves hallgatók, s jöjjön a következő Mikulás ajándék, méghozzá egy állandó rovatunk, dr. Horváth Tibor sziszenetei, melynek hallatán a felsziszenésen túl azért fel is szoktunk nevetni. Következzék a decemberi adag, előadja a Kaszás Gergő, Vida Péter és Schneider Zoltán.
14: Rossz tapasztalat.
15: Halló? Orvosi rendelő?
16: Igen, miben segíthetek?
15: Jó, tessék mondani. A Szabó doktor mikor rendel?
16: Délelőtt.
15: Jó, akkor inkább délután megyek.
16: Fontos pozíció.
15: Magának mi a foglalkozása?
14: Éjjeli őr vagyok egy óvodában.
15: Na, és mit őriz?
14: Éjjeliket.
16: Orvosnál.
14: Doktor úr, kérem, segítsen. Már nem teljesítek úgy az ágyban, mint ahogy azt a feleségem szeretné.
16: Jó, akkor felírok magának valamit, ami majd fokozza a szexuális vágyát.
14: Isten ments, inkább a feleségemnek írjon fel valamit, amitől az övé csökken.
16: Gyomorrontás.
15: Délelőtt elkezdtem öklendezni, de a házi orvosom azt tanácsolta, hogy ne is törődjek vele. Úgyhogy egész délután fittyet hánytam.
14: Pech!
17: Képzeld, tegnap vettem a patikában egy kifutó terméket.
16: Na, és mi volt az?
17: Hashajtó.
7: Esti híradó.
16: M. Károly, óbudai lakos ma délután villanyszerelés közben puszta kézzel benyúlt egy zárlatos konnektorba. Figyelem, megrázó felvétel következik.
18: Koccanás.
16: Ezt nem ússza meg szárazon. Nem használt irányjelzőt. Össze-vissza kóvájgott előttem, most pedig teljes erőből belém rohant. Azonnal hívok egy rendőrt.
7: Ugyan már ne essen túlzásokba. Ha nem tetszik a vezetési stílusom, ne üljön többé Dodge-embe.
18: Étteremben. Mondja kérem, ön a fizető pincér?
7: Igen.
18: Remek. Akkor fizesse ki az ebédemet, mert nem hoztam magammal pénzt.
16: Életművész.
7: Mondd, te miből élsz tulajdonképpen?
18: Szezonális hacker vagyok.
7: Az mit jelent?
18: Nyáron a Balatonnál hekket sütök, az év többi részében pedig számítógépeket török fel.
4: Van, akinek semmi sem jó, még az sem, ha ingyen utazhat a tömegközlekedésen, miután betöltötte a 65-öt. Hogy miért nem, az már is kiderül Bálint Endre, azok a szemét ellenőrök című jelenetéből. A két idős hölgy szerepében Aradi Tibor és Vida Péter.
19: Hát fel vagyok háborodva, de tényleg úgy fel vagyok háborodva, hogy majd szétvelt a düh.
20: Hát mi a baj, drága Margitkám?
19: Képzeld, Gizikém, hogy mi történt velem, tegnap fel kellett szállnom a villamosra.
20: Hát ez tényleg borzasztó. Én is kerülöm, ha csak lehet.
19: Na várjál már, Gizikém, nem érted. Neked elárulom, hogy a múlt hónapban töltöttem be a 65-öt.
20: Tényleg? Nemrég még azt mondtad, hogy 49 vagy. Igaz, már ezt mondod 10 éve, ha nem több.
19: Most nem ez a fontos, hanem az, hogy jogosult lettem az ingyen utazásra.
20: Jó neked, Margitkám, ingyen utazhatsz, nagyon irigyellek.
19: Én is azt hittem, hogy milyen jó lesz, de aztán keservesen kellett csalódnom.
20: Hogy nem értem?
19: Első nap, amikor lementem a metróba, ott álltak az ellenőrök a bejáratnál. Veszem elő a személyemet, mutatom föl, még le is lassítottam, hogy legyen idejük reagálni, de hiába nem történt semmi.
20: Ne haragudj már, Margitkám, én elvesztettem a fonalat. Most az a baj, hogy történt valami, vagy az, hogy semmi se történt? Mert arra jól emlékszem lánykoromból, hogy mindkettő milyen rossz tud lenni.
19: Na, ugye? Hát most éppen annak kellett volna történnie, hogy az ellenőrök megállítanak és felszólítanak, hogy mutassam a jegyemet vagy a bérletemet.
20: De nem tették.
19: Épp csak megköszönték, és már nem is foglalkoztak velem tovább.
20: De mi kellett volna foglalkozni? Nem értem.
19: Hát nézzél rám, Gizikém, hát most őszintén úgy nézek ki, mint aki elmúlt 65.
20: Most tényleg azt vállod, hogy válaszoljak?
19: Nem kell. Tudom én, hogy remek formában vagyok. Biztos, hogy 50-nél nem nézek ki többnek. Hát akkor miért nem kérik a jegyemet? Hát felháborító.
20: Hát talán mert látják a kezedben a személyét.
19: Nem? Mondja, már az bárki felmutathatja. Látniuk kéne, hogy én még egyáltalán nem nézek ki 65-nek, és gyanakodniuk kellene, hogy blitzelővel van dolguk. De ez még nem minden. Távolról sem minden.
20: Ja Istenem, hát mi jöhet még?
19: Tanuld meg, Gizikém, az életben mindig jöhet még rosszabb. Még nálad is rosszabb. Aztán még annál is rosszabb.
20: Igazad lehet, Margitkám, én háromszor mentem férhez, és tényleg mindegyik rosszabb volt, mint az előző.
19: Na ugye?
20: És mi volt az, ami még ennél is rosszabbul érintett?
19: Kapaszkodj meg. Tegnap felszálltam a villamosra.
20: Igen, már mondtad, bele is borzongtam, még mindig lúdbőrzök.
19: Egyszer csak jött az ellenőr, mutatom neki a személyemet, és közben szuggerálom a tekintetemmel, hogy lépjen oda hozzám, kérje el, és nézze meg alaposabban az igazolványomat, aztán mondja azt, hogy asszonyom, hát ez lehetetlen. Itt valami tévedés forog fönn. Ön nem lehet 65 éves, a kizárt dolog. Biztos, hogy ez az ön igazolványa, nem az édesanyjáé?
0: De szép is lenne. És mit mondod?
21: Csak azt, hogy köszönöm!
19: De aztán rátett még egy lapáttal. Jókora lapáttal.
0: Irgalmas Isten, mi történt?
19: Azt mondta az a szemét alávaló, hogy jó egészséget kívánok. Hát mi vagyok én, egy kivéhet roncs? Fél lábbal már a sírban vagyok, vagy mi van? Hát szabad így bánni egy érző emberrel? Hát milyen kegyetlen világ ez?
4: Pozdorja Ottóka azt kérdezi az Oli Mikulástól, hogy a családomban mindenki Mikulás volt-e a felmenőim közül, vagy csak én választottam ezt a nagyon szép pályát. Bizony, az én édesapám is Mikulás volt már. Én tőle örököltem ezt a mesterséget, az ajándékozás szeretetét, és ezt a két nagyon csúnya szarvast a szánnal. Ezek olyan csúnyák voltak már fiatalon is, hogy csak rémszarvasnak hívtuk őket. Úgyhogy az én esetemben öröklődött a Mikulás tehetség a szakmával együtt. Nos, jöhet az ajándékozás, tessék! Nem tudom, olvasták-e, de bizony léteznek lapos föld hívők, egészen komoly csoportjuk van a közösségi oldalakon. Móricz Tamás egy ilyen megrögzött lapos föld hívővel készített riportot előadják a riporter Bozó Andrea, a hívő Schneider Zoltán.
22: Jó napot! Itt áll mellettem Golyós Antal, aki a lapos föld elmélet élharcosa. Jól mondom?
23: Jó, még hogy a föld gömbölyű, hát nevetséges. Egyáltalán ki találja ki ezeket a baromságokat?
22: Hát az a helyzet, hogy ezt az űrhajósok is megerősítették onnan fentről.
23: Persze, mert ha nem ezt mondják, akkor fennhagyják őket a fenébe.
22: Hát meg ugye ott van a többi bolygó, például a hold.
23: Persze, amikor meg fél hold van, akkor meg behorpat, vagy mi? Hagyjuk már ezt.
22: De mi van a nagy hajósokkal, Kolumbusszal, vagy Magellánnal, aki megkerülte a földet?
23: Kerülte a fenét? Hát akkoriban ezzel a dumával csajoztak.
22: Hát érdekes megközelítés.
23: Hát direkt megnéztem, hát mind olyan ronda volt, mint a bűn. Ennek a Magellának utána lett nője, hogy ezt a földkerülő szöveget legyomta.
22: De már a Biblia is gömb alakúnak írja le a földet.
23: Hát jó, elírás lehet. Ha miért teremtette volna Isten gömbnek a földet? Elgurul, nem találja. Hát teljesen logikátlan. Elárulom ezt az egész gömbőrületet. A műanyag földgömböket gyártó lobby találta ki.
22: Aha, mindig is gyanúsak voltak.
23: Na tessék, a lapos tévékben is látszik a föld. Tehát lapos, hát most mi kell még?
22: És valóban.
23: Na jó, az északi és déli sarkokról. Hallott már, ugye?
22: Igen.
23: Na mi ez, ha nem beismerés? Egy gömbnek, ugye? Mióta vannak sarkai?
22: Hát most, hogy mondja, lehet, hogy a föld kocka alakú?
23: Hát esetleg ilyen lapos kocka.
22: Mondja, mindennel ilyen szkeptikus, ami gömbölyű?
23: Nem. A Balaton például az gömbölyű.
22: Tessék!
23: Van otthon gömbakváriumom, halakkal. Na, a Balaton az ugyanez, csak nagyban.
22: Világos.
23: Hát lehet, hogy meglepő lesz, de a focilabda sem gömbölyű.
22: Hát ez tényleg meglepő.
23: A magyar focisták kezdték terjeszteni kifogásként, amikor kezdtek elmaradni a sikerek.
22: Na neki mélye, miben nem hisz még?
23: Hát, ezt kevesen tudják, de én... Kedszkeptikus is vagyok.
22: Az meg mi?
23: Nem tudom, mi jön a hétfő után, és hogy mi van a szerda előtt, de az egészen biztos, hogy nem a kedd.
22: Na, abba ne adja, mi van még?
23: Fekete pákó tagadó is vagyok. Az a figura egész egyszerűen nem létezik, az kizárt.
22: Hát, nem gondoltam volna, hogy lesz valami, amiben maximálisan egyet értek önnel. Na, és van lapos földön kívüli élet?
23: Hát, na jó, ebben bizonytalan vagyok, mert ugyan raboltak már el UFO-k.
22: Mondjuk ebben biztos voltam.
23: De a járművet maga Pataki Attila vezette.
22: Hát úgy érzem, hogy még itt a végén is tartogat nekünk valamit.
23: Na, persze!
22: Na, rajta!
23: Hát nem csak a föld, most kapaszkodjon meg, valójában Kelemen Anna is lapos.
4: Ha Ha nincs otthon liszt, kérjünk a szomszédnénitől. Ha csomagot rendelünk, és nincs ki átvegye a futártól, kérjük meg a szomszédnénit. Ha oda piszkolt a kutya a lépcsőházba, seperjük át a szomszédnéni ajtaj elé. Ugye mennyi mindenre jó egy szomszédnéni? De hogy még párterápiát is biztosítson, az igencsak szokatlan. Bárpedig most ezt teszi majd a szomszédnéni, vagyis Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs.
1: Egészen megöregedtem, abból is sejtem, hogy egyre többször hívnak fiatalembernek, de magázva. Fiatalember ez a magáé? Fiatalember leszáll? Fiatalember ez a női? Amíg fiatal vagy, senki nem hív fiatalembernek, nem? Tehát ez a társadalom önállítás, hogy hazudunk egymásnak. Nem azt mondjuk, hogy meghíztál, hogy meg emberesedtél. Fiatalember, a következő lépés az, milyen jól tartod magad, ott már baj van. Ezt hallott, kezdhetsz aggódni. És amikor hát én tényleg fiatal voltam, még nem hívtak fiatalembernek, ilyen mondjuk kamasz, akkor az ilyen 40-eseket, amilyen én is már lettem, ilyen öreg embereknek láttam. És azon gondolkodtam, vajon ma is, aki ma kamasz, ilyen öreg embernek lát engem? Ez nehéz kideríteni, mert hiába kérdezed meg, hazudnak valamit. Milyen jól tartod magad, hát köszi szépen.
3: Nekem lett egy kutyám, kinek van kutyája, tök mindegy rádió. Mondta egy haverom, hogy a kutya az egy ilyen hobbi, ugye, mint a teniszezés. Hát nem egészen, mert a teniszütőt nem viszed le naponta kétszer, nem fog beszélni a szoba közepére. Ugye? Ez ilyen terrier, ez mindent megrág. Megrágta a papucsom, befújtam rágásain sprayvel, megrágta rágásain sprayt. Befújtam a rágásain sprayt rágásain sprayvel, jövök ki, látom, hogy rágja a rágásain sprayvel befújt rágásain sprayt, és néz, hogy rossz az íze, gazdi, de szokom. És elvittem kutyaiskolába, kérdezték, mi a baj, mondom, rág, azt mondja, érte mostában valami trauma, hát nem is tudom, elszakítottuk a családjától, pórázon tartjuk, levágattuk a heréjét, trauma, hát nem érte.
1: Köszönjük szépen, hát ennyi volt a rádiókabaré mostanra, mert sajnos át kell adnunk a termet, meg az idősávot egy terapeutának, aki párterápiát fog tartani. Ha valaki úgy ér, szépen, hát ennyi volt a rádiókabaré mostanra, mert sajnos át kell adnunk a termet, meg az idősávot egy terapeutának, aki párterápiát

0: Nem.
1: Látta arra utaló apró jelet, hogy nem lesz itt?
0: Igen.
1: Mit?
0: Hogy nincs.
1: Ez nem annyira apró jel.
0: Hát nem.
1: Jó, akkor te mit keresel itt?
0: Ez nem egy párterápia?
1: De.
0: Hát azt keresek, párt.
1: Itt eleve párok vannak.
0: Na persze, miért jönnének párok párterápiára? Hát egy... Táncterápiára se táncok járnak.
1: Hogy segítséget kapjanak azért.
0: Hát miben, hát már van párjuk.
1: Amint ezek az emberek mind párban vannak.
0: Kivel?
1: Egymással.
0: Egymással mind? Hát...
1: Kettessével.
0: Hogy? Ja, csak kettessével. Hát,
1: kivéve ők egyelőre hárman vannak.
0: Én abban is benne lennék.
1: Miben?
0: Hogy hárman legyek valakivel.
1: Ne légy tehetetlen.
0: Igazad van, elég egy pár.
1: Így van.
0: Aztán jöhet a többi.
1: Nem jöhet, meg kell becsülnöd, ha van pár.
0: Én esküszöm, megbecsülném.
1: Igen?
0: Mindegyiket.
1: Hidd el, neked is kerül majd pár.
0: Honnan?
1: Hát például próbálkoztál a Tinderre?
0: Ahol így jobbra kell húzni?
1: Igen.
0: Nekem az nem jött be.
1: Mert?
0: Balkezes vagyok.
1: Vannak más társkereső alkalmazások is.
0: Tudom, egyszer két hónapig beszélgettem valakivel, akinek egy bokor volt a profilképe.
1: Találkoztatok?
0: Aha, egy parkban.
1: Eljárhatnál ilyen társasági eseményekre?
0: Voltam.
1: És?
0: Nem emlékszem semmire.
1: Lehet összejöttél valakivel.
0: Na hát, ha azok közül jöttem össze valakivel, jobb is, hogy nem emlékszem.
1: Feltennénk pár kérdést, lássuk, hogy miért nincs párod. Például, hogy kedvenc énekesed?
0: Zambó Jimmy.
1: Kedvenc női énekesed?
0: Most mondtam, Zambó Jimmy.
1: Szeretsz takarítani?
0: Hát én szeretnék, csak...
1: Csak?
0: Anyám nem engedi.
1: Anyáddal laksz?
0: De ő nem a párom.
1: Szinte sejtettem, és mit dolgozol?
0: Hát én dolgoznék, csak...
1: Anyád nem engedi?
0: Á, csak az olyan nehéz.
1: Ó, hát nem is értem, miért nincs párod.
0: Na ugye, én sem.
1: Kicsi haragot érzek a hangodban.
0: Hát nem mondod.
1: Lehet düterápiára kéne járnod.
0: Onnan jövök.
1: És segített?
0: Hát persze, nem látod, milyen dühös vagyok.
1: Mi abban segítünk, ha például összevesznek egymással.
0: Én is össze tudok veszni.
1: Kivel?
0: Magammal.
1: Magaddal.
0: Igen.
1: Aha. Van, aki hűtlenkedik, sajnos.
0: Komolyan?
1: Igen, sajnos.
0: Nem
1: igen.
0: Akar valaki hűtlenkedni most, velem. Például te. Ja.
1: Ott a pasia.
0: Jöhet ő is.
1: Vannak, akik gyerekneveléssel küzdenek.
0: Hát azzal én is tudok küzdeni.
1: De neked nincs gyereked.
0: Látod, milyen jól küzdök ellene?
1: Tényleg megkérlek, hogy távozz, mert idő van.
0: De mi van, hogyha a terápia végére valamelyik pár szakít, és akkor...
1: Nem szakítanak, mert nem engedem.
0: Köpsz bele a levesembe, mi?
1: Persze, pont a te levesed érdekel, amikor én nap mint nap elhidegülés, hűtlenséget, karrierizmust, kapuzárási pánikot, és ki tudja, mit kell kezeljek.
0: Ennyi probléma van egy kapcsolatban?
1: Így van.
0: Hát akkor inkább megyek, mielőtt még összejövök valakivel.
2: Itt a Zoli Mikulás, egy szép mesét szeretne tőlem hallani, Erszényi Tompor, 8 éves, új ideg szandáli kisfiú. Hát Tomporka, bevallom neked őszintén, annyi a meló, hogy szégyen ide, szégyen oda, csak egy mesét tudok, de ez most az idő rövidsége miatt nem kívánságműsor, hiszen annak ott van Aradi Tibor jelenete, jöjjön tehát kívánságműsorunk, és a két műsorvezető, a szerző Aradi Tibor, és naná, hogy Varga Ferenc József.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai kívánság műsorunkban köszönti Önöket a két műsorvezető, Kancsal Tibor
4: és Vigyor Tamara.
3: Vágjunk is bele, és nézzük az első kívánságot tartalmazó levelet. Dilettáns Robert autószerelő azt írja nekünk, hogy 2 hónapja van nála egy Ignis. Annyit már meg tudott oldani rajta, hogy elindul, de egyelőre még csak a lejtőn. Az autó tulajdonosának szeretnék küldeni Zambó Jimmy-től az Egyszer megjavulok én című dalt. Küldené még feleségének, aki minden este hazavárja őt. Reméli, egyszer sütéshez is használja majd a sodrófát.
5: Hangos Tamás, végrehajtó Pörnyei Gábor adósnak szeretné küldeni nagy szeretettel császár előttől a Megtalállak még című dalt. Tamás egyebek között azt írja, hogy sajnos kevés szabad ideje van, mert a munkája nagyon lefoglalja, de kárpótolja őt, hogy sok emberrel találkozhat, akik ismeretlenül is szívesen találkoznának az édesanyjával.
3: Cseszneki Nékoletár Ilona a következőket írja. 50 éve vagyunk házasok Józsimmal, mivel nekem is volt férjem, meg neki is egy felesége 45 éve.

0: évig. Mikor megismerkedtünk a kocsimosóban, hát a szerelem volt első látásra. Második látásra már rajtam volt a szemüvegem, de addigra már késő volt, mert elvette a születési anyakönyvi kivonatomat, és mentünk a tanácsházára. Voltak rossz időszakaink, de voltak rosszabbak is. Holnap lesz a házassági évfordulónk, nagy ünnepség lesz, reméljük idén személyi sérülések nélkül. Úgy gondoltam, erre az alkalomra egy szép magyar nótát kérnék, de inkább legyen egy csúnya. Jöjjön akkor egy csúnya magyar nóta Buzogány Oszkár előadásában. Címe: Anyám, anyám, édesanyám, hárman vagytok, meg nyolc apám. Kísér Hollár Antal és Gépi zenekara.
1: Anyám, anyám, édesanyám,
2: köszönjük, elég. Ocsmány Béla, budapesti hallgatónk is munkájának él, azt írja, hogy a hatos villamoson dolgozik, és női ridikülök cipzárának minőség ellenőrzésével foglalkozik. Büszkén írja, hogy neki van Magyarországon a legnagyobb pénztárca és okostelefon gyűjteménye, imád filmeket nézni, de soha nem nézi meg a mozik trélereit, mert rossz tapasztalatai vannak az előzetessel. Saját magának szeretne kérni egy szép dalt Tolvaj Renitől, és a következő kívánságunkhoz kapcsolódik a mai vendégünk, Bisznyai Péter, balettművész és koreográfus, akit üdvözlök itt a stúdióban. Péter, hogyan indult ez a fantasztikus karrier? Egyáltalán mindig balettáncos akartál lenni?
3: A francokat, csak apám rosszalvó volt, és otthon mindig Lábujjhegyen kellett járni. Aztán valahogy úgy maradt a lábam. Egyszer épp iskolába mentem, amikor meglátott az utcán Pörögi Oszkár, a balettintézet igazgatója, és rám szólt, hogy jaj, de szép, megnézhetném jobban ezt a spiccet. Hát mondtam igen, úgyhogy elővettem a vízipisztolyomat, és lespicceltem.
2: Volt annak hátránya, hogy mindig Lábujjhegyen jártál?
3: Volt, de előnye is. Például, amikor lementem a nagymamámhoz falura, akkor én mentem elől a földeken, ő meg jött utánam a magokkal, ugye?
2: Első híres főszerepe a diótörő volt, mi jut eszedbe róla?
3: Az íróasztalom sarka, ami pont ágyék magasságban van.
2: Nagyon hamar ért utol téged a világhír, és olyan híres balerinákkal dolgozhattál együtt, mint például a Hagyjuk Továban Jekatyerina Turbina. Szívesen emlékszel vissza a vele való munkára?
3: Hát csodálatos volt, a Magyar Állami Operaházban mutattuk be a darabot, emlékszem, volt egy nagyon komplikált táncelem, amikor én a fejem fölé emeltem őt, és úgy kellett forognunk egy percig, hát hatalmas tapsvihar volt utána, igaz, én a színpadon hajoltam meg, ő meg az oktogonnál.
2: Jöjjön akkor most egy kérés, ami vendégünkhöz kapcsolódik. Teherán Istvánné a következő levéllel fordult hozzánk. 86 éves vagyok, férjemmel a múlt héten ünnepeltük a 65. házassági évfordulónkat. Ennek alkalmából megkérdeztem az uramat, hogy mivel lepjem meg vacsorára. Ő azt felelte, hogy spárgát szeretne, megcsináltam neki, de most nem tudok felállni. Éppen ezért egy olyan balett részletet szeretnék kérni, ahol a balerina felkel spárgában, hát ha le tudom utánozni. Nos, akkor jöjjön most Vlagyimir Kivagyin a Szőrös lábú Sakira című balettjéből egy részlet Bisznyai Péter előadásában.
0: És a rádióhallgatók ebből mit fognak látni?
2: Hoppá, hoppá! Tanácstalanul nézek szerkesztő kollégámra, de ő meg ugyanígy rám. Hát igen. Akkor talán menjünk tovább a következő kívánsággal. Hangos Miklós Fradi szurkoló azt írja nekünk, hogy restaurátorként dolgozik, de kirúgták, mert apró változtatásokat eszközölt Színyei Merse Pál Lilla ruhás nő című festménye. Ennek az akciónak az emlékére szeretne egy szép verset Gáspár Győző előadásában. Jöjjön akkor az ismert induló verses változata a művésztől, bocsánat, Győzikétől.
1: Hajró Fradi, hajró Fradi, hajró fiúk, mert fő a Győzike, hej, hej, hej. Szósz kis leóny, egy góra vor, portogság itt kap a győzelem utód. Ha süvít a labdó, a háró babáró, hajró, hajró, FTK.
0: Hanasek Zoltánnénak 85. születésnapja alkalmából jó egészséget kíván lánya Rebeka. Ugyancsak neki kíván jóval kevesebb egészséget veje András. És üzeni, hogy a bejárati ajtónál elhelyezett seprű nem takarítási célokkal került oda.
2: Poligráf Barnabás feleségének Zsókának küldené első házassági évfordulójuk alkalmából Tóth Gabitól a Nem válok holnapig című dal, és üzeni, hogy budapesti lakhelyüktől üzleti útra megy, Tatabányára, de Tájföldön keresztül.
0: Rotermer Balázsné azt írja nekünk, hogy időskora ellenére nagyon szereti Azaria Bulbaba című dalát, de mivel már 90 éves, ezért az lenne a kérése, hogy játsszuk le neki lassítva, mert egyelőre csak annyit ért a dalból, hogy srr, büspire, vigyüre. Sajnos erre nincs technikai lehetőségünk, ezért hallgassa meg inkább ugyanezt a dalt Szikora Róbert előadásában. Az előző produkcióhoz kapcsolódóan jöjjön most egy levél a határon túlról. Osziale Bemba, szenegáli kedves hallgatónk azt írja, Mugue Bulem Dimbava Labagdue Aga Virimbi Gugu. Nos, mi is szeretjük Tóth Edu humoristát, így nem tagadhatjuk meg kérését, és jöjjön a kért stand-up produkció.
2: De, mielőtt lejátszanánk, jöjjön még egy ide kapcsolódó kérés. Osztopán Renáta, zalakorosi hallgatónk, kétségbeesésében fordult hozzánk. Azt írja, hogy három kisgyermek édesanyja. Palika 6, Évike 3, Zolika pedig 2 apától valószínűsíthető. A gyerekek nagyon szeretik a meséket, de 2 napja lefagyott a tableten a YouTube Kids. Palika már nagyobb, ő jobban viselte, de Évike kiharabott egy darabot a babakocsiból, Zalika pedig úgy üvölt 5 perces szünetekkel, hogy az idősebb szomszédok minden alkalommal lemennek a pincébe, mert azt hiszik légiriadó van. Az lenne az anyuka kérése, hogy valami szép, régi verses mesét küldjünk a gyerekeknek. Jöjjön tehát az ismert vers Latinovit Zoltán előadásában.
4: A török és a tehenek. Volt egy török Mehemet, sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemet, milyenek a tehenek. Éppen ezért Mehemet megfejte az egeret.
5: Kedves hallgatóink, a Rádió Kavarét hallották. A házigazda Maksa Zoltán volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak: Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Felújíthatják a Petőfi hidat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ CRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest adott hont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hét végére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
0: Időjárás.
1: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
3: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Minden hétköznap reggel hozunk érdekes és változatos témákat nektek a pszichológia világából. Az új tudományos eredmények bemutatása révén szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az életviteletekben akár ti is hasznosítani tudjátok ezeket az új információkat. Most zene következik, aztán pedig hozzuk az érdekes témákat nektek.
5: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal, itt a Pszichoaktívban. Üdvözöljük a kedves hallgatókat, és műsorvezető társam Erdős Róbert is itt van mellettem. Szia, Robi!
1: Szia, Feri, és sziasztok!
0: Első témánk párkapcsolati jellegű lesz, és arról fog szólni, hogy a szüleinknek milyen hatása van a párkapcsolatunkra.
1: Ez egy nagyon jó téma, és érdekes lesz, mert úgyhogy érdemes lesz figyelni mindenkinek. Hát, ha egy-két olyan jó tanácsot el tudtok majd csípni belőle, amit úgy az élet során azért tudtok alkalmazni saját párkapcsolataitokra vonatkozóan is.
0: Meglátjuk, reméljük, hogy lesz újdonság jellegű információ a hallgatók számára. Az biztos, hogy gyermekként úgynevezett reflektív kapcsolatokban fejlődünk, vagyis fontos, hogy szüleink, a felnőttek hogyan reagálnak a kezdeményezéseinkre. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a figyelem, az elfogadás és a szeretet egy életre kialakítja azt az érzést, hogy fontosak és szerethetők vagyunk, ami nélkül örök hiány maradna a lelkünkben. És ilyenkor a legnagyobb probléma az, hogy a szülői reakciókat, illetve azok hiányát önmagunkra vonatkoztatva rögzítjük egy életre. Nem azt érezzük, hogy szegény anyám nem tudta kimondani az érzelmeit, hanem hogy én nem vagyok szerethető. És az érzést tudatlanul vetítjük a társunkra, és a legkisebb konfliktusnál is mélyről feltör a szorongás, hogy neki sem vagyok fontos. Ha a szüleink csak a teljesítményeinkért dicsértek minket, akkor úgy érezzük, szerethetőségünket sok munkával, magas fizetéssel kell bizonyítanunk a társunknak, mert ő ezt várja tőlünk. Ha a szülő figyelméért versengenünk kellett a testvéreinkkel, a másik szülővel, akkor a párkapcsolatunkban is versengünk, még ha a tudattalanul választott versenytárs, barát, rokon vagy az előző házasságból származó ártatlan gyermek. Párkapcsolatunkban tehát rendszerint újra élünk olyan nem tudatos, korábban elfojtott érzelmi sérüléseket, amelyekhez a párunknak nem sok köze van. Negatív élményeinkért azonban legtöbbször őt hibáztatjuk. Rávetítjük gyermekkori élményeinket, érzelmi hiányainkat. Ezáltal tudattalanul befolyásoljuk, mert reakcióink hatására ugyanúgy kezd viselkedni, mint annak idején a szüleink, ami tovább fokozza indulatainkat, szorongásainkat. A család mint rendszer működésének hibái is hatással vannak a párkapcsolatokra. Az úgynevezett rugalmatlan, merev családok ellenállnak a változásoknak, kevés a külső kapcsolatuk. Nehezen alkalmazkodnak a körülmények változása, tehát mondjuk egy költözés vagy egy új munkahely esetén is. Konfliktusokra a családtagok mindig ingerülten egymás hibáztatásával és nem a megoldások keresésével reagálnak. A gyermekek pedig mindezt megismétlik felnőttkori párkapcsolatukban, amikor a társukat hibáztatják minden nyomorukért. A negatív példák közben nem feledhetjük, aki a szüleit nem fogadja el, az önmagával és a társával sem lehet békében. Ha valaki nőként elutasítja az anyját, a saját nőiességét tagadja meg, tehát lélekben kislány marad. Ha a férfi elutasítja az apját, lélekben kisfiú marad. Ha pedig az anyját, akkor a nőkkel való kapcsolata lesz problematikus. Felnőttként már felismerhetjük, ha a párkapcsolatunkban, a gyermekkorunkban elfojtott érzéseink jönnek elő, helytelenül berögzült reakcióink lépnek működésbe. Önismeretünk fejlődésével ezeket a korai tapasztalatokat, érzelmeket és megküzdéseket átírhatjuk magunkban. Abból vehetjük észre, hogy egy-egy szituációban a korábbi sérüléseink kattantak be, hogy aránytalanul heves érzelmeket vált ki belőlünk. Ilyenkor nem csak az adott helyzetre válaszolunk, hanem életünk valamennyi hasonló szituációjára. Akkor jutunk előbbre, ha ilyenkor önmagunk vagy társunk szidalmazása helyett megválaszoljuk magunknak az oly fontos önreflexiót, önismeretet mélyítő kérdéseket. Például, hogy mi dühített ennyire, mi zavart vagy mi fájt. És ha bátrak vagyunk, akkor ezekkel a kérdésekkel elérhetjük és átdolgozhatjuk a mélyebb, gyakran tudattalan gyermekkori tartalmakat. Például, hogyha feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy honnan ismerős ez a helyzet. Társunktól ugyanis bármikor elköltözhetünk, önmagunktól soha, így változás hiányában, mint megakadt lemezjátszó, életünk végéig ismételhetjük rosszul rögzült mintáinkat, és követeljük társunktól a teljesíthetetlent. A korai érzelmi hiányaink feltöltését, és felnőttként elismerjük ugyan szüleink hatását, már nem hivatkozunk a gyermekkorunkra, és nem hibáztathatjuk őket. Ők ugyanis csak azt adták tovább, amit adni tudtak, amit ők is tanultak, kaptak az előző generációktól. Robi, te hogy látod, szerinted egy ilyen berögzült spirálba, ha kerül valaki, hogy a szüleit hibáztatja, vagy akár a meglévő párkapcsolatában van elakadása, ami a rossz szülői kapcsolatnak lehet az eredménye, szerinted hogyan tud ebből kilépni, vagy mit tehet, mit érdemes tenni egy ilyen személynek?
1: Igazából ez egy nagyon, nagyon komplikált és komoly élethelyzet, életszituáció. Az, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, azt azért nagyon nehéz kitaláljuk, mert nem mindig ismerjük fel azt, hogy hol rejtőzik az adott probléma. Tehát csak egy kapcsolatban is azt vesszük észre, akár a szülői és a gyerek, a szülő-gyerek kapcsolatban, vagy akár a párkapcsolatban is azt vesszük észre, hogy valami nem stimmel, valami nincs a rendjén, valamit meg kell oldanunk a viszonyunkban, de magát, az okát azt csak akkor fogjuk megtalálni, hogyha elkezdünk ezzel foglalkozni. Tehát az, hogyha ugye ez egy ilyen kicsit tüneti kezelésnek tűnik, hogy próbáljunk meg bizonyos olyan tevékenységeket elvégezni, akár közösen is, akár együtt is, amik segítenek azon, hogy egy megromlott szülő-gyerek viszony például megjavuljon, vagy jobb legyen, jobbá váljon, de ha megtaláljuk azt, hogy miért alakult ki ez a viszony, és azt próbáljuk egy kicsit orvosolni, akkor talán még inkább hatni fognak ezek a tüneti kezeléseknek tűnő megoldások, vagy igen, mégis probléma megoldások. Az, hogy hibáztatom a szüleimet, változunk egyébként, tehát folyamatosan gyerekként, meg 20 évesként teljesen más szemmel néztem a szüleimet, mint nem tudom, 30-40 évesként. Látom a hétköznapjukat, láttam, sokkal jobban át tudom értékelni felnőtt fejjel azt, hogy ők mind mennek keresztül, miket kell igazából átélni, és azt mondom, hogy talán felnőtté válás során még jobban kezdem megérteni a szüleimet és az ő tevékenységeiket. Úgyhogy én összességében csak annyit szeretnék erről mondani, hogy mi mindenképpen lássuk meg azt, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, mi az oka, és az okot próbáljuk meg megszüntetni. Legyünk egy kicsit azért megértőek, és hát ugye minden oda-vissza alapon működik, tehát azért ezt a szülői oldalról is érdemes alkalmazni, és mindig az legyen a cél, hogy a problémákat amennyire lehet meg kell oldani, mert egyébként akkor ezt visszük tovább a párkapcsolatunkba, és egy nagyon rossz minta lesz majd a gyerekünk előtt is, hogyha a gyerekvállalásra kerül a sor.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a szüleink párkapcsolata hogyan hatott, illetve hogyan hat manapság is a mi kapcsolatunkra, és ha egy rossz minta volt előttünk, akkor hogyan és mit érdemes tennünk. Most pedig zenével folytatjuk adásunkat.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállás árak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hét végére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vízesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
2: Időjárás.
1: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. És következő témánkban annak fogunk utána járni, hogy az egyéni terápia a létjogosultsága mellett a csoportos forma az mennyire hatékony, vagy lehet-e akár előnyösebb is olykor. Egy csoportban emberek vannak, akik lehet, hogy nem bírnak, beleütik az orrukat a dolgainkba, és megszegjük a szülőnk parancsát, hogy ne tegyük ki a saját nyavajánkat más emberek piszkálódásának. Sokszor azt gondolják az emberek, mi lesz, ha nem tudunk mit mondani, ha nem értjük a többiek vicceit, ha rájönnek, hogy mi nem is vagyunk olyan gazdagok, vagy menők, vagy boldogok, és egyáltalán hogyan nem tudunk mit mondani, ha nem értjük a többiek vicceit, ha rájönnek, hogy mi nem is vagyunk olyan gazdagok, vagy menők, vagy boldogok,

0: Ezekben a személyiségfejlesztő, de saját élményként és készségfejlesztő csoportokként is emlegetett közösségekben általában 8 és 16 fő közötti résztvevők vannak. Szakmai vezető nélkül, de az önismereti csoportokhoz hasonló céllal működnek a közös probléma mentén szerveződő önsegítő csoportok. Az első ilyen a névtelen alkoholista csoport, amely az Egyesült Államokban indult alkoholfüggők számára még 1935-ben. Ennek mintájára később szerte a világon szerveződtek hasonló sorstárs közösségek. Magyarországon például működik csoport anonim túlevők, névtelen érzelemfüggők, alkoholisták felnőtt gyermekei, munkaalkoholisták, szociális fóbiával küzdők, különféle mentális betegségekben szenvedők hozzátartozói számára. Irvin D. Yalom, amerikai egzisztenciális pszichiáter, pszichoterapeuta, számos magyarul is népszerű könyv szerzője, 11 csoportterápiás tényezőt határozott meg a változás fejlődés mechanizmusaiként. Ezek a reménykeltés, az egyetemesség, az információ átadás, az altruizmus, az elsődleges családi közeg élményeinek korrekciója, a társas technikák fejlesztése, az utánzás, az interpersonális tanulás, a csoportkohézió, a katarzis és az egzisztenciális tényezők, amelyek mértéke, hatása, szerepe csoportonként és egyénenként változhat. A legtöbb ember azzal a vélekedéssel érkezik a csoportba, hogy kizárólag neki vannak félelmei, szorongásai, vágyai. A folyamat első részében aztán nagy megkönnyebbülést hoz és löketet ad a változásnak annak megtapasztalása, hogy mások is hasonló gondokkal, problémákkal küzdködnek. Ha nem vagyok egyedül, az egyetemesség érzése pedig feloldja a szorongásokat, közelebbi kapcsolatba hoz a világgal. Egy másik alapfeltevés, amellyel a legtöbb ember él, hogy az ő világ vagy életszemlélete az általános, a normális. És gyakorta elutasítók vagyunk a miénktől eltérő szemlélettel, viselkedéssel szemben. A csoportban olykor kataktikus élmény lehet annak megtapasztalása, hogy mások a miénktől különböző tulajdonságaik és történetük ellenére normálisak, elfogadhatók. Ez pedig toleránsabbá, empatikusabbá teheti a tagokat. Mindemellett mást hallani, nyíltan beszélni az érzéseiről, a többiek önfeltárását is segíti. Bizonyos kérdések és élethelyzetek esetén nagy segítséget nyújthat, ha olyanok között boncolgatjuk a témát, akikkel egy cipőben járunk, és akik saját személyiségük és élettörténetük miatt esetleg más szemszögből néznek ugyanarra. Az önismereti csoportok főképp változást hozhatnak a növekvő személyközi nyitottságban, az énazonosságban, az önértékelésben, az autonómiában, a tolerancia és elfogadás, a problémakezelő módok átalakulásában, a humanista értékek felé fordulásban. Ha egy támogató, inspiráló közegben megosztjuk dilemmáinkat, bizonytalanságainkat, egyre jobban megértjük önmagunkat, és egyre jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod, mi az a plusz, vagy mi az a más perspektíva, amit egy csoport tud nyújtani valakinek, aki problémákkal küzdik, és aki szeretne megkönnyebbülni, vagy megoldást találni a problémájára. Te hogy látod ezt?
1: Igazából egy csoporton belül ahány ház, annyi szokás, szokták mondani, és hát ahány ember, annyiféle probléma megoldó képesség és probléma megoldás, és nagyon jó az, amikor hallunk egy példát egy másik embertől, és az megtetszik nekünk, és lehet, hogy mi nem is gondoltunk arra, tehát új ötleteket, új dolgokat ismerhetünk meg akár egy csoporton belül, pontosan azért, mert hogy különbözőek vagyunk, és másként reagálunk az adott problémákra, és másképp oldjuk azt meg. Tehát az, hogy egy csoporton belül, akár ez egy ilyen baráti beszélgetésre is igaz, hogy ha többen vagyunk, és beszélgetünk egy adott témáról, akár ez az adott téma, ez lehet egy olyan probléma, amit én elmesélek, hogy velem ez megtörtént, és akkor lehet, hogy a baráti társaság valamelyik tagja fog tudni erre reflektálni, hogy ó, nekem is volt egy ilyenem, de én ezt így megoldottam, nálam ez bevált trükk. Tehát, hogy tudnak segíteni egymásnak, megvan az a segítő készség, és nagyobb eséllyel lehet megoldani és túllépni egy adott problémán, illetve hát a közösség ereje, hogyha én látom, hogy neki sikerült, akár legyen ez egy ilyen drogprevenciós foglalkozás, ha látom, hogy neki sikerült, és ő túl tudott rajta lépni ezen a függ,

0: lehetőségen, akkor én is azt fogom mondani, hogy akkor lehet, hogy nekem is sikerülhet. Tehát, és akkor elmondja az illető, hogy ő mit csinált, ő neki ez hogyan sikerült, és akkor szemtől szembe látok egy másik emberen keresztül egy példát, hogy ez sikerülhet, tehát nem kell feladjam. Egyéni terápia is nagyon jó, tehát az is hasznos. Ott az egy kicsit keményebb falat pont amiatt, mert nem látsz másik mintát, nincs előtted egy olyan kézzel fogható, tehát aki általában úgy tud, vagy úgy szeret csinálni dolgokat, hogy kézzel fogható van, szereti azt látni, hogy igen, az ott van, és nem csak úgy elképzelni, meg elgondolni, és beszélgetni róla, akkor annak az embernek inkább azt mondom, hogy a csoportterápia az, ami előnyös, de hát az egyéni terápia is jó, tehát ott is azért nagyon sok hasznos dolgot szedhetünk fel magunkra, mégpedig azért, mert ott egy kicsit megtornáztatjuk saját magunkat, az akaraterőnket, és megtornáztatjuk azt a fajta képzeletvilágot, vagy képzelővilágot, amit nekünk, vagy amin keresztül nekünk gyógyulnunk kell egy adott terápia során. Úgyhogy pro és kontra, tehát mind a kettőnek van előnye és hátránya is, de én azt mondom, hogy ha erősnek érzem magam, akkor az egyéni terápia is nagyon jól működik, de ha érzem, hogy nem megy, inkább feladnám, inkább úgy állok a probléma megoldásához, hogy adok neki egy esélyt, aztán lesz, ahogy lesz, akkor talán a csoportterápia az, ami sokkal jobban működhet. Tehát ez a közösség ereje, a társaság ereje, és az, hogy látsz más példákat is, és nem csak a sajátodat.
1: Az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy az egyéni terápia mellett, vagy helyett akár a csoportterápia is milyen fontossággal bírhat, illetve milyen előnyökkel rendelkezhet, ha valaki ezt az önismeret fejlesztési formát választaná. Hamarosan majd egy újabb témával jövünk itt a Pszichoaktívban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
9: Szevasztok, itt a Dr. Bérez
10: és a Verét Tomi.
9: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
10: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
3: Időjárás.
4: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora, és a következő téma, amit át fogunk beszélni Robival, az arról fog szólni, hogy mit bizonyít a bizonyítvány, illetve mi az a visszajelzés, amit egy bizonyítványra egy szülő adhat. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint az értékelés hozzájárul az önmagunkról kialakított képhez, ezért nem mindegy, hogyan viszonyulunk hozzá. A gyerekek esetében azért is tényező, mert tudják, hogy a jegyek a szüleik rájuk vonatkozó véleményét és velük való kapcsolatát is befolyásolhatják. Így azok számára, akiknek az iskola fontos szerepet játszik az önértékelésben, céljaik elérésében, a félévi bizonyítvány nagyobb jelentőséggel bír, mint azoknál, akik nem tartják fontosnak a tanulmányi eredményességet. A siker motiváló hatása egyértelmű. Szívesen foglalkozunk olyan dolgokkal, amelyekben eredményesek vagyunk, amelyek örömet és elégedettséget jelentenek a számunkra. Persze van, akit egy kisebb kudarc is motivál, míg egy másik embert kifejezetten elkeserít és elveszi a kedvét a további erőfeszítéstől. A hazai pedagógiai gondolkodásban még mindig viszonylag erősen tartja magát az a nézet, hogy fél évkor inkább lefelé kerekítik a jegyeket, hogy ezzel motiválják a diákokat jobb teljesítményre. Ez a stratégia azonban sokkal ritkábban válik be, mint ahogy a tanárok szeretnék. A diákok, akik minden erőfeszítés ellenére sem kapják meg a jobb jegyet, alapvetően csalódottak lesznek, haragot és igazságtalanságot élnek át. És a lefele kerekítés legfontosabb üzenete az lesz számukra, hogy nem érdemes erőlködni, úgysem érik el a céljukat. A tanulási motiváció egyik első kutatója, Bernard Weiner rámutatott, hogy a siker és a kudarc motivációra gyakorolt hatása elsősorban attól függ, hogy az ember mivel magyarázza az elért eredményt. Ha úgy gondolja, hogy a teljesítmény valamilyen rajta kívülálló, számára kevésbé vagy nem befolyásolható tényező múlik, akkor elveszíti a motivációját. Az iskolai értékelés nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogyha egy diák úgy gondolja, hogy a jegy alapvetően a tanár jó indulatától, a szerencsétől, vagy az ő genetikai adottságaitól függ, akkor kevésbé lesz motivált javítani, mintha úgy látja, hogy a jegy elsősorban saját erőfeszítéseit, a befektetett időt és munkát tükrözi. Carol Zweck, amerikai kutató, kutatásaival azt bizonyította, hogy azok az emberek, akik képességeiket és teljesítményüket fejleszthetőnek tartják, még kudarc esetén is több erőfeszítést tesznek céljaik elérése érdekében, mint akik úgy vélik, hogy a sikerességüket elsősorban adottságaiknak, öröklött tulajdonságaiknak köszönhetik. A gyerekek számára a különböző életkorban más-más mértékben van jelentősége a tanári értékelésnek. A legerősebb hatást a kisdiákok és a végzősök esetében tapasztaljuk. Az elsősök számára az iskolai eredmények főként azért fontosak, mert ebben a korban a tanító visszajelzése, értékelése meghatározza önmagukról kialakított képüket, elsősorban a jó tanuló, rossz tanuló dimenzió mentén. Ez a besorolás nagymértékben befolyásolja a későbbi tanulási motivációt, mivel az én kép egy olyan vezérlő eszköz, amelyhez később is igazodunk. A leghatékonyabb az a követelmény, amely a gyerek számára megfelelő erőfeszítéssel, de reálisan elérhető célokat jelöl ki. A kutatások azt bizonyítják, hogy azok a feladatok a leginkább motiválóak, amelyek esetében a siker valószínűsége meghaladja az 50, de nem éri el a 100%-ot. Fontos tehát, hogy a szülő ismeri a gyermeke képességeit, érdeklődését, beállítottságát, és ehhez mérten fogalmazzon meg teljesíthető elvárásokat. Az idősebb diákok számára abban az esetben fontos a bizonyítvány, ha az osztály normájában jelentős szerepe van a tanulmányi sikerességnek. Ilyenkor a diákok közötti rangsor, amit a bizonyítvány is megerősít, nagy mértékben kihat a kapcsolatokra és a diákok önbecsülésére. Számukra a gyenge teljesítményt tükröző osztályzatok negatív énképük megerősítéjévé válnak, egyfajta bizonyítékává, hogy nem elég jó. A szülők és a tanárok kommentárja gyakran lényegesebb, mint maga a jegy. Ez alakítja ugyanis a diákok szemléletét, mutat utat számukra a teljesítményük megítélésében, céljaik kijelölésében. A szülők reakciója tehát nagyon fontos, sokan jutalmat vagy büntetést kapcsolnak a jegyekhez, remélve, hogy a kilátásba helyezett következmény motiválni fogja a gyereket. Ez eredményesnek is tűnhet, hiszen a külső motiváció is jobb, mint a semmilyen. Ugyanakkor a belső motiváció ennek nyomán nem fejlődik. Sőt, csökkenhet is, ha a büntetés lebeg a gyerek szeme előtt. pénz vagy játék ígérete sok esetben átmeneti lelkesedést eredményez. A rosszabb teljesítmény után kapott büntetés pedig kifejezetten káros a szülő-gyerek kapcsolatra, épp úgy, mint a tanulás iránti attitűdre. A gyereknek éreznie kell, hogy a félelem nélkül is beszélhet, és rendkívül lényeges, hogy meg is hallgassuk, mit gondol a bizonyítványával kapcsolatban. Szülőként segítsünk fókuszálni a megváltoztatható, az eredmény befolyásoló tényezőkre, mint például a gyakorlás, az idő és energiabefektetés, a tanulási módszer. Vagy tűzzenek ki elérhető célokat, ez a javaslat. De Robi, te hogy látod, azért mégsem biztos, hogy olyan egyszerű ez szülőként, mert nagyon sokszor lehet hallani, hogy mennyire fontos pillanat az, amikor megkapják a diákok a bizonyítványt, és sokan a szerethetőséget is ezzel kapcsolják össze. Te mit gondolsz erről? Hogy érdemes egy szülőnek reagálni? Mit érdemes reagálni? Jó jegyek esetén például, ha valaki kiváló, és mit, hogyha valaki például elmaradt teljesítményt nyújtott mondjuk a többi diákhoz képest?
1: Igen, szülőként arra figyelünk, és azt arra összpontosítunk, hogy a gyerekünk olyan biztos megélhetési helyzetbe kerüljön majd az iskola elvégzését követően, hogy egyrészt magabiztosan állhatunk majd ott mögötte, és tényleg nyugodt szívvel tudjuk elengedni az élet hatalmas nagy útján. Tehát feltalálja magát, és el tud helyezkedni, megvan a megfelelő mennyiségű vagy minőségű bizonyítvány, amivel az élet útján el fog tudni majd indulni. Az, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a gyermekeink képességével. Tehát el lehet várni szülőként a kitűnő bizonyítványt, a színötös, esetlegesen becsúszó 1-1-4-essel meglévő bizonyítványt, de nagyon fontos az, hogy legyünk tisztában a képességekkel. Az, hogy a mi gyerekünk éppen milyen képességekkel van felruházva, és ahhoz mérten próbáljuk meg az elvárásainkat felé letenni. Tehát gondolok én arra, hogyha valaki, nem tudom, szülőként arra gondol, hogy oké, hát én se voltam jó matekból, hát akkor a gyerek mit örökölt volna, ha ugyanezt, hogy inkább a reál tantárgyak azok, amik nehezebben mennek, és vannak a humán beállítottságú tárgyak, amik pedig a gyerek erőssége. Tehát akkor próbáljunk meg arra összpontosítani, hogy igen, amiben jó vagy, azt próbáld meg, nem azt mondom, hogy maximálisan, de a lehető legjobban megoldani. Amiben pedig nehézségeid vannak, abban pedig segítünk, hogy el tud érni azt a szintet, amit el kell érni ahhoz, hogy az élet során igazából tudjál alkalmazkodni, és megáld a helyed. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, hogy megpróbáljuk minden esetben a gyerek képességeihez mérten az elvárásainkat viszonyítani.
0: Arról beszéltünk, hogy a bizonyítvány esetében milyen szülői hozzáállás az, ami segíthet egy diáknak abban, hogy még motiváltabb legyen a későbbiekben. Hamarosan a színes hírek következnek, itt a Pszichoaktívban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
2: Időjárás.
1: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.

0: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban és a pszichológiai tematikus magazinműsorunkban most a testképzavarról fogunk beszélni. A pszichoanalitikus Paul Schilder használt először a kifejezés definíciójában, pedig az szerepel, ahogyan számunkra a saját testünk megjelenik. Később ez kiegészült olyan tényezőkkel, mint a saját testünk megtapasztalása, élménye. A testünk érzékelését összevetjük a saját testünkről kialakított attitűddel, és gyakrabb az utóbbi kerül ki győztesen. A legegyszerűbb a gondolat és az ítélet befolyásoló erejének megértése. Tegyük fel, hogy szélsőségesen negatív gondolatok élnek a fejünkben a saját kinézetünkről, például, hogy csúnya vagyok, kövér vagyok, undorító vagyok. Ami ilyenkor történik, hogy érzékeljük a test körvonalait a tükörben, végig is tapogatjuk magunkat, felpróbálhatunk különböző ruhákat, de mindez végül találkozik ezekkel az ítéletekkel, amelyek eltorzítják a konkrét képet. Mintha tényleg görbe lenne az a tükör. Ilyen esetben lehet, hogy érzékszerveinkkel vékonynak látjuk magunkat. De az nem lehet, hiszen csúnyák és kövérek vagyunk az ítéleteink szerint. A gondolatokhoz tartozik még kinézetünk észlelt fontossága. Minél nagyobb hangsúlyt fektetünk rá, annál elégedetlenebbek lehetünk vele, és így az ítéletünk is negatívabb lesz. Az érzelmek hasonlóképpen működnek. Ha negatív érzelmeket élünk meg a kinézetünkkel kapcsolatban, az ugyanúgy befolyásolhatja, torzíthatja a testünkről kialakított képet. Fontos, hogy a testkép teljesen valóságos az észlelő számára, nem lehet érvényteleníteni, de meg kell érteni azokat a tényezőket, amikből felépül a végleges kép. Testképzavarnak azt fogjuk hívni, ha túl nagy az eltérés, és az objektív testkép és az ideális testkép között. Amikor az objektív és az észlelt testkép között nagy az eltérés, azt az angol szakirodalom Body Image Distortion jelenségnek hívja, azaz testképzavarnak. A testünk torzított érzékeléséről és nem torzított észleléséről van tehát szó, a fizikai ingerek érzékelésébe hiba csúszik. Szinte senki nem tudja 100%-os pontossággal megbecsülni a test méreteit, a legnagyobb torzítás nők esetében a derék környékén jelentkezik. Amennyiben a saját magunkról kialakított gondolatok és érzések többnyire pozitívak, még ha van is torzítás az érzékelésben, nagy gondot ez nem fog okozni. A test torzított érzékelése lehet súlyos korképek, például az anorexia tünete, de önmagában nem elégséges feltétele. Ugyanakkor a szakirodalomban ellentmondó eredményekkel találkozhatunk. Egyes anorexiás kliensek ijesztő pontossággal tudják megbecsülni saját méreteiket, míg mások szélsőségesen torzultan látják magukat. Az viszont általánosságban elmondható, hogy a test változására különbözően reagálunk, terhesség alatt vagy után gyakori, hogy a test alakulását torzan érzékelik. Az evészavarok szempontjából jelentősebb probléma, ha az észlelt és a vágyott testkép között van túl nagy eltérés. Ilyenkor nem játszik szerepet az objektív valóság, az a kép van nagyon távol a számunkra ideális állapottól, ahogyan látjuk magunkat. Meghökkentő, de a saját magunkkal való elégedettségünk közvetlenül nem függ attól, hogyan nézünk ki. Az észlelt és a vágyott alakunk különbségét ugyancsak testképzavarnak nevezzük, specifikusabban testi elégedetlenségnek. Talán furcsa, de a legtöbb ember pontosan úgy néz ki, vagy akár még jobban, mint ahogy szeretne. Ha ugyanis összevetjük az objektív valóságot és a vágyott állapotot, azt láthatjuk, hogy a kettő közel van egymáshoz. Erről azonban az észlelő nem tud, sőt, meg van győződve az ellenkezőjéről, hiszen a kettő között ott van az észlelt testkép, ami mindkettőhöz képest negatív irányba torzít. Írja a Mindennapi Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod a testképzavarnak mennyire lehet táptalaja a média, a marketing, a reklámok? Milyen összefüggés lehet szerinted ezek között?
1: Hát elég nagy szerintem, már csak azért is, mert hogy a közösségi oldalakon, felületeken olyan minta jön velünk szemben, ami igazából nagyon szép és nagyon jó, de elérni azért lehetetlen. És hát nem lehetetlen, lehetséges, csak ugye mindenkinél más a napi beosztás és a napi menetrend, és nem biztos, hogy belefér az a megfelelő mennyiségű edzés és kondíció megtartása. Tehát igazából ha felmegyünk a közösségi média a felületre, akkor tényleg olyan testalkatokkal találkozunk többnyire, ami már a modell pályának az alapja, és azért megpróbáljuk beleképzelni magunkat ebbe a szerepbe, hogy igen, hát ha mi is így néznénk ki, kocka has, és nem tudom, akár 6 kockát is már meg tudunk számolni, akkor az már egy magabiztos és jó eredménynek számít. Tehát az, amit a média sugároz felénk nagyon sokszor, az a tökéletességnek a tükörképe, tehát az, hogy legyél izmos, legyél sportos, legyél szálkás. És ha megnézzük, akkor a médiában a műsorvezetőket, akár bármilyen műsor van, akkor azért megpróbálják úgy egy-egy reality show-nál is például úgy kialakítani a játékosokat, versenyzőket, hogy valamilyen szinten odavonza a képernyő elé a nézőt. Pontosan egy jó testalkattal, egy szimpatikus, egy modell kinézetű, valamilyen szinten odavonza a képernyő elé a nézőt. Pontosan egy jó testalkattal, egy

0: másik része, hogy ezt is figyelembe kell venni, és nem feltétlenül az a minta, amit a médiában látunk, hanem ha egy kicsit visszanézünk afelé, hogy mi magunkkal meg vagyunk elégedve, mi mit szeretnénk elérni, akkor egy kicsit a realitás talaján mozogva azt kell lássuk, hogy jó vagyok-e így magamnak, illetve hát, hogy kapok-e visszacsatolást azoktól, akik körülöttem vannak, akár csak abból a szempontból, hogy na most neked akkor így meg így kell kinézned, és akkor tökéletes vagy számomra, vagy azt mondja a körülötted élő emberek nagy része, hogy ha te így jól érzed magad, akkor mi is így elfogadunk, és így szeretünk, és így vagy a legjobb. Tehát számunkra ugye tökéletes vagy, és nem várod el a másiktól azt, hogy változtasson az alkatán, vagy a kinézetén. Úgyhogy igazából önismeret is, párkapcsolat is van ebben, illetve van ebben az is, hogy mennyire hagyatkozunk arra, amit a médiában látunk, mert hogyha nagyon, nagyon nem figyelünk oda, akkor igen, el tud vinni minket egy rossz irányba, hogy számunkra az a tökéletes, amit ott látunk, és nem az, amitben élünk, mert hogyha ezt az utat itt eltévesztjük, akkor elvisz minket egy olyan irányba, hogy elégedetlenek leszünk, rossz lesz a hangulatunk, közérzetünk, nem látjuk meg semmiben sem a jót, mindenben csak azt, hogy nem vagyok jó, és akkor ez egy idő után egy olyan depresszív hangulatba fogja lehúzni az egyént, amiből aztán tényleg nagyon nehéz lesz kimászni, és ilyenkor nagyon sokszor orvos segítségére is szükség van, úgyhogy ezt próbáljuk megelőzni, és próbáljunk meg elégedettek lenni magunkkal. Minimális változtatásokat azt lehet egyébként végezni.
1: Arról beszéltünk, hogy hogyan hat a mai média környezet a testképzavarra, illetve mit érdemes tennünk egy ilyen esetben. Hamarosan egy újabb témát hozunk itt a Pszichoaktívban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. Most pedig színes pszichológiai hírek jönnek a kutatások világából.
1: Okoz-e a marihuána pszichózist? Az American Journal of Psychiatry-ben nemrég megjelent tanulmányban arra keresték a választ, hogy a cannabis összefüggésbe hozható-e a pszichózissal, amit hallucinációk, érzéki csalódások, értelmetlen beszéd, furcsa mozgások jellemezhetnek. 1896-ban állapították meg először, hogy összefüggés van a cannabis fogyasztása és a pszichózis, illetve a skizofrénia kialakulása között. Ezt azóta több kutatás is megerősítette, bár ezek a felfedezések csupán összefüggést mutatnak a marihuána és a skizofrénia között. Azt semmi sem bizonyítja, hogy a kiváltó ok a drog használat lenne. A kérdés az, hogy a cannabis okozhat-e skizofréniát, vagy a skizofrének nagyobb valószínűséggel használnak-e cannabiszt, esetleg egy még nem ismert genetikai tényező növeli mind a marihuána fogyasztás, mind a skizofrénia kockázatát. Egy friss amerikai tanulmány, amelyben 80 ezer főt vontak be, azt mutatja, hogy azoknál, akiknél az előző évben kanabisz használati zavar fordult elő, közel 2,5-szeresére nőtt a hivatalosan diagnosztizált skizofréniára jellemző pszichotikus zavarok aránya. Habár hitelt érdemlő ok-okozati bizonyíték továbbra sincs, a felfedezés és ennek tudományos bizonyítása közötti szakadék egyre jobban szűkül.
2: Írja a Mindennapi Pszichológia magazin.
0: Mégsem értjük a mindfulness lényegét. A kanadai Waterloo Egyetem közzétett vizsgálata szerint hiába érti az emberek többsége a tudatos jelenlét módszerét elméletben, mégsem sikerül ezt helyesen átültetniük a gyakorlatba. A mindfulness alapvetése a nehézségek felismerése és elfogadása, ám ez nem valamiféle passzív belenyugvást, önalávetést jelent, hanem aktív elmerülést a kihívásokkal megküzdés során. A laikusok ezt trendre elfelejtik, amikor hétköznapi helyzetekben gyakorolhatnák a tudatos jelenléttel kapcsolatos ismereteiket. A kutatók empirikus vizsgálatukban felmérték, hogyan értelmezik és alkalmazzák az emberek a mindfulness fogalmát a mindennapi életükben. Eredmények szerint a legtöbben értik, hogy a tudatos jelenlét magában foglalja az aktív elmerülést, ám a gyakorlatban mégis összekeverik az elfogadást a passzivitással vagy az elkerüléssel. A stresszoldás ugyanakkor nem magától jön létre, hanem a stresszorral kapcsolódás és probléma megoldó készségek bevetése révén. A pontos megvalósítás és a kívánt eredmény tehát még sokaknál várat magára. Olvasható a HVG Extra Pszichológia magazinban. Az elmúlt percekben olyan kutatási információkat hallhattatok a pszichológia világából, amelyek remélhetőleg a hétköznapi életetekben is hasznosítható tudást biztosítanak számotokra. Most pedig ismételten zenével folytatjuk a pszichológiai magazin műsorunkat.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai magazin műsora. Az elmúlt órákban különböző pszichológiai témákat jártunk körbe. A műsorvezetők Ivánkovics Kristóf, Szabó Laura és jó magam Szabó Ferenc nevében búcsúzom most tőletek.
2: A Balatonrádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
2: Időjárás.
3: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást és kellemes keddélelőtöt kívánok, Szabó Ferenc vagyok. Megkezdtük a maratoni balatoni zenefolyamunkat az aktuális balatoni slágerekkel, friss helyi és közlekedési információkkal. Hamarosan jönnek a helyi hírek, de addig még szóljanak a legnagyobb balatoni slágerek.

0: ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac. Ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanban alkutnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Minden nap beszélünk szinte a boldogságról, de az eléréséhez több út is vezethet. Kicsit utána jártam ennek a témának újra, és összefoglalva pár kutatást, segítségül használva a Mindset pszichológiai szaklapot. A fő kérdés, ami felmerült bennem is, hogy vajon mi tesz minket boldogabbá, ha több pénzünk van, vagy ha több időnk van. Nos, egy amerikai mintán végzett kutatás szerint az emberek 64%-a inkább több pénzzel szeretne rendelkezni, mint sem több szabad órával. Egy másik tanulmány pedig azt találta, hogy az emberek sokkal többször ütik be a Google keresőbe a dollár vagy a pénz megtakarítás szavakat, mint az óra vagy az időspórolással kapcsolatos kifejezéseket. Persze a pénz is hasznos tud lenni abban az esetben, ha a megfelelő rekreációra, feltöltődésre fordítjuk, például úgy, hogy tárgyak helyett élményeket vásárolunk magunknak. Vizsgálatok igazolták, hogy egy vacsora, egy koncert, vagy épp egy nyaralás boldogabbá tudnak tenni minket, mint egy ékszer vagy valamilyen elektronikai eszköz megvétele. Egy koncert közben sokkal intenzívebb, maradandóbb érzéseket élünk át, mondjuk azzal az állapottal összevetve, amikor az új cipőnkben sétálunk az utcán. Fontos az a tényező is, hogy az élményeink általában más emberekhez kapcsolódnak. Velük közösek, ezáltal a boldogság átélésének egyik legjelentősebb forrását, a kielégítő interpersonális kapcsolatokat táplálják. Persze azt is gondolhatnánk, hogy minél több szabad ideje van valakinek, annál elégedettebb az életével, ez azonban nem igaz. A kutatások statisztikája ezzel kapcsolatban egy fordított U-alakú görbét rajzolt ki, ami azt jelenti, hogy egy pont után a túl sok szabadidő épp ellenkező hatást fejt ki, vagyis negatívan befolyásolja az egyén hangulatát. Ennek hátterében többek között az állhat, hogy manapság az elfoglaltság egyfajta státuszszimbólumá vált, és olyan jellemvonásokat társítunk hozzá, mint a kompetencia, vagy az ambíciózusság, illetve az a fantáziánk, hogy az elfoglalt emberek jó anyagi helyzetben vannak. Mindent összevetve, hogyan érdemes tehát eltöltenünk a szabadidőnket? Kutatások nem hoztak teljesen egyértelmű eredményt abban a tekintetben, hogy melyek azok a tevékenységek, amik csökkentik az elégedettség szintjét. Habár az emberek többsége kevésbé érezte magát boldognak, amikor dolgoznia kellett, vagy valamilyen házi munkát látott el, akadtak olyanok is, akikre ez nem volt igaz. Ezzel szemben sokkal világosabban kimutatható volt az a már ismert tézis, mely szerint a társas kapcsolataink azok, amik megelégedettséggel és pozitív érzelmekkel töltenek el bennünket, hiszen egyértelmű összefüggést találtak a kielégítő kapcsolatok és a testi, illetve lelki egészség mutatói között. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink jelentős része már alkalmazza ezeket az elveket és ezeket a nézeteket, és a lehető legtöbb élményt éritek át, és most én is nyújtok nektek egy olyat, ami igazán balatoni lesz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
1: Időjárás.
2: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez itt a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt az FM 88 héten. Velem is gyakran előfordul, hogy egy-egy zeneszámot annyira megkedvelek, hogy aztán folyamatosan napokon keresztül csak azt a zeneszámot ismételve hallgatom újra és újra. De vajon mi lehet ennek az oka? Milyen tudományos háttér húzódik meg e mögött? Frederick Conrad, a Michigan Egyetem pszichológia professzora és munkatársai elvégeztek egy kutatást, amelyben 204 fiatal férfit és nőt kérdeztek meg arról, hogy mely zeneszámokat hallgatják a legtöbbet. A válaszok között változatos műfajú zenék voltak, pop, rock, rap, country, jazz és klasszikus szerzemények is. Érdekes módon a számok alig ismétlődtek, csak 11 zeneszám akadt, amelyet több személy is említett. A Mindset tudományos szaklap cikke szerint Conrad professzor és munkatársai azt is megkérdezték az alanyoktól, hogy milyen hatással vannak rájuk az említett zeneszámok. Ennek alapján három kategóriába sorolódtak a dalok. A megjelölt számok közel kétharmada vidám, energetizáló, felpörgető hangulatú volt. Ezeknél az ütem és a ritmus voltak a meghatározó elemek. A legtöbb személy hallgatásuk közben dobolt a lábával, tapsolt vagy ütötte a ritmust az előtte álló asztalon. A második kategóriában megnyugtató, relaxáló zenék tartoztak, amelyek segítik a hallgatójukat a koncentrálásban, a stressz elűzésében. A harmadik csoportot pedig a keserédes számok alkották. Ezek azok a zenék, amelyek hallgatása közben melankolikus hangulat fog el minket, egyfajta kellemes szomorúság. Ezekhez van a legmélyebb kötődésünk, és ezeket játsszuk le a legtöbbször egymás után. Akár csak a fejünkben is, vagy dúdolva, ha nem áll módunk meghallgatni őket. Az ismétlés oka sokáig talány volt a kutatók számára. Ennek vizsgálata során arra jutottak, hogy egyrészt életbe lép az a mechanizmus, amely miatt a jutalmazó inger ismétlés során egyre erősebbé, ezáltal pedig egyre jutalmazóbbá is válik. Ez a mechanizmus működik egészen addig, amíg telítődünk az élménnyel. Többé már nem okoz örömet számunkra, ezért inkább újat keresünk. Ez történik azokkal a zeneszámokkal is, amelyeket túlságosan sokszor ismétel a rádió. Egy ideig felvillanyoz minket, ha felcsendül, később pedig már annyira telítődünk velük, hogy alig értjük, hogy lehetünk úgy odaértük néhány héttel korábban. A kiváltságos zeneszámainkkal azonban nem ez a helyzet. Ezeket valami miatt nem mondjuk meg. Különleges és örökérvényű jelentésük van számunkra. Egyes számoknak a szövege, másoknak a dallamvilága ragad magával. Incentív értékük van számunkra, beszippantanak minket egy sajátos hangulatba. Úgy hatnak ránk, mint egy hangulatstimulálószer. Elindítjuk a lejátszás gombot, és már is aktiválódik a kívánt lelkiállapotunk. Segítenek elmélyülni, megélhetjük általuk a keserédes melankóliát. Ráhangolhatnak minket esti kikapcsolódásra. Ez az érzés pedig olykor értékesebb, mint az, hogy mindig a zeneipar újdonságait keressük. Most viszont mi újdonsággal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban, hiszen azért nálunk elég nagy teret kapnak az igazán pörgős és lendületes, fiatalos slágerek.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozóágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugráló vár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabda pályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Ha tehát ingyenes szabad strandokra vágytok, akkor ezek közül bármelyiket javasoljuk számotokra, mi viszont most zenével folytatjuk a Balaton Rádió adását.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az ember társas lény. Mindezek ellenére a 10 évvel ezelőtti statisztikák azt mutatják, hogy a Magyarországon élők 40%-a egyedülálló. A Mindset pszichológiai szaklap szerint milliók keresik párjukat, és sokszor ennek sikertelensége nem a személy tulajdonságaiban, kvalitásaiban keresendő. Az emberek magányosságának egyik oka gyakran az, hogy a társadalomban nem találják meg azokat a csatornákat, ahol a párkapcsolatok szempontjából megfelelő személyekkel találkozhatnának. Túlóráznak, egynemű munkahelyeken dolgoznak, nincs lehetőségük másokkal ismerkedni. Mindenki életében előfordulhatnak olyan szakaszok, amikor jól jön a külső segítség igénybevétele a pártaláláshoz. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom elítéli a tudatos társkeresést, mégis minden harmadik internethasználó regisztrál online társkereső oldalakra. Társkereső oldalak és applikációk széles választékából válogathatunk. Találhatunk gyorsan, könnyen kezelhetőt, például a Tindert, ahol fényképek, illetve egy-két információ alapján dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e megismerni a másikat, vagy sem. Vannak azonban olyan alkalmazások is, melyek több energiabefektetést igényelnek a részünkről, és ezek arra kérik a felhasználót, hogy különböző kérdőíveket töltsön ki életstílusával, elveivel, a potenciális társával kapcsolatos elvárásokról. Finkel és munkatársainak kutatása szerint a csetelésen, levelezésen alapuló programok előnye, hogy sokkal inkább megnyírunk a másik előtt, mint akár egy webkamerás beszélgetéssel megspékelt ismerkedés alatt. Ez pedig teret nyit számunkra egy mélyebb intimitás megéléséhez. A pszichológus kutatók a virtuális beszélő és virtuális hallgató fogalmaival magyarázzák a jelenséget. A virtuális beszélő sokkal jobban tudja kontrollálni írásban mondani valóját, mint egy élő találkozás alatt. Ezen kívül virtuálisan nehezen tudjuk leszűrni, hogy milyen fogadtatásban részesül mondani valónk. Élőben ezt a különböző vizuális és auditív jelekből vennénk le. Online viszont ennek helyére az önfeltárás kerül. A virtuális hallgató célja a potenciális partner megtalálása az interneten. Emiatt pozitív attribúciókkal rendelkezik. Amennyiben a beszélő üzenete nem világos a hallgató számára, azt hajlamos az említett attribúciók miatt pozitív fényben értelmezni, mivel szeretné azt hinni, hogy beszélgető partnere potenciális találat. Az online kommunikáció a kezdeti fázisban tehát növelheti az intimitást, de vajon átvihető-e ez a személyes találkozásra is? A kutatók válasza igen. Azonban csak abban az esetben, ha a találkozó a kommunikáció kezdésétől számított 3 héten belül megtörténik. A következő percekre már be is készítettem egy új slágert, a Balaton Rádió hullámosszán.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-én. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, amit közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány.
1: Időjárás.
2: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A

A következőekben érdekes tudományos információt hozok, amelyet a Mindset oldalon találtam. Pár tévhitet, illetve állítást fogunk megnézni, melyek benne élnek a köztudatban. Ilyen például az, hogy a fiúk jobbak matekból. Ez úgy néz ki, hogy igaz, de csak egy bizonyos kor után. Tinédzser korukig a lányok teljesítménye matematikából még jobb is átlagosan, mint a fiúké. Viszont ez a felállás a későbbiekben megfordul. Ennek az oka az, hogy a matematikát kétféleképpen lehet oktatni. Úgy, mintha tehetség kérdése volna, de úgy is, mint egy készséget, ami gyakorlást igényel. Úgy tűnik, hogy a tanárok a lányok felé inkább az előbbit, a fiúk felé pedig az utóbbit kommunikálják. Tehát, ha egy lánynak támad nehézsége a matekkal, akkor azt feltételezheti, hogy neki ehhez nincs tehetsége. Ismeretes emellett a Pygmalion effektus is, mely szerint a magasabb elvárások növelik a teljesítményt. Így, amíg a köztudatban él a tévhit, hogy a matek fiús dolog, addig ez egy önbeteljesítő jóslatként fog viselkedni. Fontos azonban, hogy még így sem beszélhetünk nagy különbségekről, 13 éves kor előtt és után sem. Másik ilyen általános állítás, hogy a nők többet beszélnek, mint a férfiak. Nézzük a részleteket, habár egy 58 országot magában foglaló kutatás szerint a nők beszédesebbnek tartják magukat, mint a férfiak, s korai kutatások valóban kimutattak kisebb különbségeket, a helyzet mégis bonyolultabbnak tűnik ennél. Egy 2007-es cikk szerint a nők és férfiak beszédessége nagyon függ az adott szociális környezettől. A nők valamivel többet beszélnek, ha a barátok között vannak, illetve a gyerekeikkel. A férfiak viszont beszédesebbek, ha idegenekkel vannak egy csoportban, vagy ha csak néhány ismerős arc veszi őket körül. A házastársi kapcsolaton belül is többet beszélnek a férjek, mint a feleségek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a különbségek nagyon kicsik. És az utolsó ilyen állítás, ilyen általános, a hétköznapi életben gyakran mondott kifejezés, hogy a férfiak többet gondolnak a szexre, mint a nők. Itt egyértelműen igaz a válasz, de nem csak a szexre, hanem az evésre és az alvásra is. Összefoglalva tehát, többet gondolnak a saját szükségleteikre, mint a nők. Ennek a magyarázatát a kutatók inkább a tanulásban látják, nem pedig egy veleszületett hatásban. A mi kultúránkban a lányok már kicsikoruk óta azért vannak jutalmazva, ha figyelmesek, és elsősorban mások igényeivel törődnek, ellentétben a fiúkkal. A továbbiakban zenében megyünk tovább itt az éterben, semmiféle különbségtétel nem lesz, mert egymás után játsszuk a legjobbakat.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félváról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat. Az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Perc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. A korszerű víztisztító technológia bemutatása után most ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ez a maratoni, balatoni zenefolyam a boldogság és a pozitív pszichológia kapcsolatáról. Hozok nektek egy érdekes anyagot a Mindset szaklaptól. A 21. században rettegünk a boldogtalanságtól és attól, hogy nem teljesedünk ki. Elvárással vált, hogy állandóan boldogak legyünk és valósítsuk meg önmagunkat. A 2000-es évek elején jelent meg a pozitív pszichológia, mint új irányzat, és gyorsan nagy népszerűségre tett szert. Nem csak a szakmabeliek, de a szélesebb közönség körében is. Felszabadította a pszichológiát a betegségközpontú gondolkodás alól. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a mentális betegségekben szenvedők, hanem bárki teljesebbé válhat, ha odafigyel saját belső folyamataira, és tudatosan fejleszti magát. A pszichés problémák mellett azok a minták is bekerültek a pszichológiai vizsgálatok fókuszába, amik minden ember számára segíthetik az elégedettség és a boldogság elérését. Olyan fogalmak váltak közismerté, mint a flow, a jólét, vagy az autentikus boldogság. A médiában gyakran találkozhatunk leegyszerűsített boldogság és sikerreceptekkel. Az egyik legnépszerűbb ezoterikus elmélet például a vonzás törvénye, ami a 2006-os A titok című filmmel, majd a könyvváltozattal került be a köztudatba. Egyszerűen megfogalmazva arról szól, hogy minden gondolat valósággá válik. A jó és a rossz gondolataink hatalmával képesek vagyunk megváltoztatni a körülményeket. Ezt feltételezve pedig nyilván kerülni kell a negatív elképzeléseket. Fontos azonban különbséget tenni a pozitív gondolkodás tudományosan teljesen megalapozatlan teremtő ereje és a pozitív pszichológiai irányzat között. Ez utóbbi ugyanis hangsúlyozza, hogy amit hiszünk, az csupán hit. Természetesen igaz és hamis is lehet, de magától nem fog semmit bevonzani. A pozitív pszichológia nem tekinti az embert cselekvésképtelennek, de mindenhatónak sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy az emberi pesszimizmus és optimizmus tanulható, ezáltal pedig javulhat az életminőségünk. Ahelyett, hogy elérhetetlen dolgokhoz kötjük az áhított boldogságot, arra kell törekednünk, hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzuk ki. Abraham

László népszerű modelljét szinte mindenki ismeri. Használják az oktatásban, a pszichológiában, a marketingben és az üzleti életben is. A tanulmány szerint azonban általában elfeledkezünk a modell utolsó fázisáról, illetve félreértelmezzük az önmegvalósítást. Maslow úgy gondolta, hogy a szükségletek hierarchiában rendeződnek, tehát az alsóbb szükségleteknek ki kell elégülnie ahhoz, hogy az egyén a feljebb lévőkkel tudjon foglalkozni. Végső modelljében 8 fázist írt le, és 2 csoportba rendezte őket. A hiányalapú szükségletek, ha nem elégülnek ki, az feszültséget és szorongást eredményez. Ide tartozik a fiziológiai, biztonsági szükségletek mellett a szeretet és az elismerés iránti igényünk. A másik csoportba a teljes mértékben soha ki nem elégíthető szükségletek tartoznak, amik spirituális, egzisztenciális jellegűek. Ezek a növekedés alapú szükségletek. A kognitív szükségleteink az igazság megértésére és megismerésére, míg az esztétikai szükségleteink a rend és a szépség fenntartására vonatkoznak. Ezután következik a gyakran tévesen végcélként emlegetett önmegvalósítás szükséglete. A bennünk rejlő lehetőségek elérése után ugyanis az utolsó fázis az öntranszcendencia. A piramis csúcsa saját magunk meghaladása, mások segítése az önmegvalósításban. Az önmegvalósítás eredetileg arról szól, hogy minél teljesebben megéljük a pillanatot, az emberi kapcsolatainkat, a munkánk iránti elköteleződést és a számunkra fontos elvek mentén éljük az életünket. A hétköznapokban sokszor szélsőségesen individualista és karrierista áthallásokkal kerül elő a fogalom. Úgy tűnik, hogy érdemes összetettebben értelmezni és a közösségi, valamint a spirituális oldalait is figyelembe venni. Napjaink legfrissebb előadóinak nagy teret adunk itt a rádiónkban, úgyhogy a következő pillanatokban már szól is egy ilyen előadó által készített remek mű.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Visszatértünk Európába az új kulturális miniszter szerint. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, mondta a vezérezredes. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik. Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset háromszorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap elsején. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors, egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron. Ez a felelősség nem elvont fogalom, ez konkrét döntésekben, mindennapi tettekben és adott esetben áldozatokban nyilvánul meg. A hazaszolgálata azt jelenti, hogy készen állunk megvédeni mindazt, ami közös értékünk, a biztonság, a szabadság és Magyarország jövője, emelte ki. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derül ki egy nagy hazai ingatlanos cég elemzéséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. A budapesti tranzakciók adatai egyértelmű trendet mutatnak. Januárban a vevők 32, februárban, márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány.
2: Időjárás.
1: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

nagyszerű zenei slágerek után érdekes információk. Azt fogjuk megnézni, hogy mi az a hosztilitás, illetve hogyan hat ez az egészségi állapotunkra. A Mindset szaklap forrásunk által felhasznált anyagban találhatóan napjainkra már tudományos kutatások által is bizonyítottá vált az a több évezredre visszanyúló ősi tudás, amely szerint az egészségi állapotunk alakulásában az élettani folyamatok mellett a lelki tényezőknek is jelentős szerepe van. A hosztilitás maga az egy olyan többdimenziós attitűd, amelyben a mások felé irányuló negatív viszonyuláshoz gyakran harag és a haragot kifejező agresszivitás is társul. A hosztilis személyeket továbbá fokozott gyanakvás, sértettség, bizalmatlanság és cinizmus jellemzi. Több mint fél évszázada folynak olyan kutatások, amelyek a harag és az ellenségesség egészségre gyakorolt hatásait vizsgálták, illetve vizsgálják. A vezető halálokok közé tartozó szív- és érrendszeri betegségek körében például számos kutatási eredmény jelzett összefüggést a betegség kialakulása és az ellenséges viszonyulás között. További fontos szempont, hogy az ellenséges beállítódással jellemezhető személyeknél gyakran megfigyelhetők bizonyos önkárosító magatartásformák. Például a dohányzás, a kóros alkoholfogyasztás, a rosszabb együttműködés a kezelőorvossal, amelyek szintén növelik az egészségi állapot romlásának a kockázatát. A hosztilis személyek többször konfrontálódnak más emberekkel. Az ellenséges viszonyulás gyakrabban vezet agresszív viselkedéshez, amely a társas támogatás csökkenését vonja maga után. A bizalmatlan, gyanakvó, cinikus beállítódású egyének könnyen egyedül maradnak a fokozódó negatív érzelmeikkel. A társas kapcsolataik révén nem oldódik, hanem inkább erősödik a frusztrációjuk. De milyen lehetőségeink vannak a negatív pszichés hatások csökkentésére? Első lépésként célszerű az önismeret mélyítésére törekedni, hiszen mindenkinek fontos, hogy tisztában legyen az alapvető lelki folyamataival, azok külső és belső megnyilvánulásaival. Ha szükséges, szakember segítségével lehetőség van a korábbi életszakaszokban elszenvedett sérelmek, traumák feldolgozására, továbbá a bizalmatlanságot, a gyanakvást, az ellenséges viszonyulást tápláló belső folyamatok oldására. Hatékonyabb stresszkezelési módszerek sajátíthatók el, és jól fejleszthető a kommunikációs stílus. Mindezek együttesen kedvező változásokat eredményezhetnek a pszichés működésben és a társas kapcsolatokban. Összességében pedig jelentős javulás érhető el a testi, szellemi és szociális állapot terén is. Egy újabb slágerrel folytatjuk most a maratoni-balatoni zenefolyam adásunkat.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénz készlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát, vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu. Mi pedig most ismételten zenével megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

kellemes dallamok után megint megnézzünk valami olyan mindennapjaink során alkalmazható érdekes technikát, ami valójában sokat fog segíteni annak, aki esetleg kipróbálja, ha eddig nem használta. Sokunkkal megtörténhet, hogy érezzük, hogy fontos lenne kiállni álláspontunk, céljaink mellett, de elakadunk a megvalósításnál. Előfordulhat, hogy a bizonytalanság miatt elhallgatódik, végül meg sem valósul a konfliktus helyzet tisztázása, viszont a feszültség megmarad, időnközönként felbukkan a kapcsolatban. Hogy ezt elkerülhessük, megosztok veletek egy jól bevált módszert, ami által elsajátíthatjátok a hatékony önérvényesítő kommunikációt. A Mindset pszichológiai szaklap szerint, ha úgy érzed, hogy hibáztatnak, negatív tulajdonságokkal minősítenek, elítélik a személyiségedet, negatív következményekkel fenyegetnek, akkor ilyen esetben sokunkban felmegy a pumpa, dühösek vagy idegesek leszünk, visszatámadunk, esetleg megbántódunk vagy kerülni kezdjük a kommunikációt. Az asszertívan reagáló személy ezzel szemben nem a másik felet minősíti, hibáztatja, nem szeretné akaratát bármi áron keresztül vinni, nem agresszív és nem fenyegető. Asszertívan reagáló személy ezzel szemben nem a másik felet minősíti, hibáztatja, nem szeretné akaratát bármi áron keresztül vinni, nem

fogalmazzunk meg, és indokoljuk meg, hogy miért fontos nekünk az ő együttműködése. Valamint utolsó szempont, legyen tárgyilagos, nyugodt, lehetőleg kedves a hangnemünk, testtartásunk. Az én közlések használatán kívül van még pár dolog, amire mindenképpen fontos odafigyelnünk, ha szeretnénk maximalizálni beszélgetésünk sikerességét. Tudatosítsuk, hogy milyen érzéseket, gondolatokat vált ki bennünk a helyzet. Nyugtassuk le magunkat, mielőtt megszólalunk, ha szükséges, kérjünk időt. Legyünk empatikusak, fejezzük ki, hogy megértjük a partnerünk helyzetét. Válasszunk megfelelő időpontot és biztonságos helyszínt. Valamint vegyük figyelembe a kapcsolati rizikófaktort is. És legutolsó sorban az is nagyon fontos, hogy ne kérjünk az asszertív én közléseinkért bocsánatot. Az asszertív kommunikáció mindenki számára elsajátítható. Ehhez kívánok nektek sok sikert!

0: Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Számolod?
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: csalódásom. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ilyen napra a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió, benne pedig a Maratoni Balatoni Zenefolyam című műsorunkat hallhattátok az elmúlt 5 órában. Mindenkinek megköszönöm a kitartó figyelmet. Holnap is várlak benneteket. Szabó Ferenc voltam, most pedig jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vízesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
4: Időjárás.
3: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felül fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki semmel. Közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Talán voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A gondolatban elkövetett tetteknek szerinted van jelentősége?
2: Talán nem, de biztosan van valami oka.
3: Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművész.
2: És arra oda kell figyelni, hogy vajon miért merült föl az a butaság, vagy nagyon nagy butaság, vagy egy ötlet, jó ötlet, amit meg kell fontolni, erre általában az álomfejtők szoktak választ adni, de az biztos vagyok benne, hogy oka van.
1: Te néha megengedsz magadnak gondolatban olyan dolgot is, amit egyébként a valóságban nem?
2: Előfordult már.
1: Mondasz példát?
2: Szakmai példát tudnék mondani, hogy olyan konfliktusba kerültem, amit méltatlannak éreztem, megszégyenítőnek, jogtalannak. Nyilvánvaló azért merült fel a gondolat, mert valóságban nem tudtam ellene tenni. Hogyha akkor az ember megfelelő módon kezelte volna, választ adott volna, már megoldotta volna, akkor nem furdalt volna, és nem jött volna valahogy elő, mint egy fekély.
1: De milyen jó példa, hogy betegséghez hasonlítottad, mint egy fekély, azt mondtad.
2: Úgy van.
1: És akkor lényegében ott gondolatban mondjuk dühöngtél egyet, vagy valami akár még egy keményebb dolgot is csináltál gondolatban?
2: Lehet. Az ember konfliktusba kerül és beszélgetés, és mond valaki valamit, és nem tudok jól válaszolni abban a pillanatban. Becsukódott az ajtó, elment, én elmentem, és akkor utána az ember azt mondja, hogy pedig azt kellett volna mondanom. Ezek ilyen jópofa dolgok, az már semmit nem ér, akkor az ember, akkor már túl vagy rajta.
1: Egyébként biztos volt mindenféle olyan szélsőséges dolog, amit egyébként a valóságban soha nem élhettél volna meg, de színpadon szereplőként darabban igen.
2: Igen, előfordult ilyen. De az ember nem azért megy színésznek, hogy ezeket a varázslatokat átélhesse.
1: Ha nem?
2: Hát...
1: Nem tud mást tenni valószínűleg.
2: Nem tud más lenni.
1: Aztán
2: nem
1: lehet, hogy mégiscsak ezért megy színésznek, nem? Hogy ott lehet ezeket megélni, mindegyiket büntetlenül ki lehet próbálni.
2: Úgy van, 7-től 10-ig.
1: Hát ott, igen, 7-től.
2: Utána az ember visszaesik, és nem szabad abba a hibába esni, hogy az ember 10 óra után ugyanazt a szerepet játssza, mint amit este 7-től. Uh-huh. Sok művésznek az a kudarca, hogy tovább játssza azt, ami éppen akkor ott volt.
1: De egyébként sok színészt még évekkel ezelőtt kérdezgettem már, és többen azt mondták, hogy azt soha nem tanították, hogy a végén hogy kell kijönni belőle. Neked tanították, hogy a végén hogy kell kijönni a darabból?
2: Hát ez önmérséklet kérdése. Az ember, én úgy vagyok vele, hogy megoldottam, jól, rosszul, remélem, hogy jól, és akkor nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
1: Na jó, de a hatása az még megvan, tehát valami nagyon kemény dolgot, hogyha játszottál aznap este, akkor még azért az úgy dolgozik egy darabig benned, és abból valahogy ki kell jönni. Gondolom, hogy ki kell belőle lépni, hogy megint utána vissza tudj lépni egy Tiborba.
2: Nem, ez egy rutin dolog, akkor már nem én vagyok a 8. Henrik, hogyha véget ért az előadás.
1: Rögtön? Vége?
2: Hát persze, hát az öltözőbe az ember azt mondja, hogy akkor jó volt, fölveszem a telefont, találkozom a barátaimmal, hazamegyek. Andrika, hogy vagy? Iszik az ember egy pohár bort? Hát túl vagyunk rajta, szerepjátszás.
1: Hát jó, elfogadom, hogy ezt mondod, de
2: én
1: volt, aki már mást is mondott, és nagyon...
2: Nem tartom szerencsésnek. Azokból lesznek a kudarcok és a félrement sorsok.
1: Azt mondod?
2: Igen.
1: És akkor a megoldás az, hogy ennyire nagyon szigorúan elválasztani, hogy amikor vége a darabnak, akkor öltöző?
2: Nem kell szigorúan, hagyni kell lecsengeni. Hagyni kell lecsengeni, törekedni kell rá.
1: Azon is múlik, hogy a te egyébként, a te valós Tibor, Szolnoki Tibor léted mennyire stabil. Lehet, hogy azon múlik, nem? Hogyha Szolnoki Tibor rendkívüli módon elképesztően egy stabil ember, akkor az kibillenthetetlenül így is úgy is stabilan ott van, és arról lepereg minden más.
2: Nem is peleg, elsimul. Elsimul. Hagyom elsimulni a dolgot. Uh-huh. Nem lehet ezzel visszaélni. Tudni kell, hogy az egy szerepjátszás volt. Nem lehet a felhőben az embernek bolyongani, és akkor csak úgy csinálni, mint hogyha ez lenne a valós élete. Uh-huh. Tehát közértbe oda megyek, akkor nem Bóni grófnak adják a kenyeret, hanem nekem is azért pénzt kell adni.
1: Lehet, hogy a másikat is meg lehet próbálni.
2: Nem szokott sikerülni.
1: Nem szokott sikerülni.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hűtlenség. Gondolatban elkövetett hűtlenség. Van jelentősége? Szerinted számít?
2: Gondolatban?
1: Gondolatban. Számít az, vagy azt mondod, nem számít.
2: Ez a példa, vagy ez a kérdés?
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Szorosan összefügg a féltékenységgel, azt hiszem.
1: Nekem egyébként a színjátszás jutott eszembe, hogy ott is ugyanezt felmerülhet, mert ott például gondolatban rengetegszer pont ez például megtörténik, a gondolatban a hűtlenség, hogy más valaki van ott, egy másik nővel a férjed, egyszerűen el kell, hogy játssza azt a valamit, és te végig nézed ott.
2: Hát erre mondom, hogy ez szoros összefüggésben van a féltékenységgel, mert persze, hogy van ilyen. Hát hogy ne? Meg hát nem gondolatban.
1: Ráadásul a színpadon még
2: hát
1: látszik.
2: Persze. Egyébként az, hogy ezt meg szokták kérdezni, hogy a színpadi csóknak van-e valami jelentősége. A színpadi csóknak nincs semmi jelentősége. A mese az azt hozza, hogy mire a fiú, lány, férfi, nő oda jut, hogy megcsókolja egymást. A történet, ott a közönség mindig tapsol, ilyenkor az ember, én magam is nagyon örülök, jaj, de finom, de ez egy technikai...
1: A taps vagy a csók?
2: Is.
1: Is,
2: de ez benne van a mesében. Uh-huh. Amikor a meséből kijövünk már, és egy kolléganő úgy tud ránézni az uramra, hogy...
1: Mint még a színpadon.
2: Nem?
1: Nem úgy?
2: Ami feltűnik.
1: Ja.
2: Mert úgy nem... Azt próbáltuk, az be van gyakorolva, az nem érdekes. De amikor egy picit úgy megvillan egy tekintet, és akkor ez nem egyszer fordul elő, hanem mondjuk sokszor, annak dacára, hogy az én férjem nem reagál erre úgy, hogy az nekem fájjon, akkor én azt szóvá szoktam tenni. Tehát a gondolat...
1: Megmondod, hogy...
2: Így.
1: Kedveském, láttam ám, hogy néztél a férjemre.
2: Nem. Soha nem oda. Hanem mindig a sajátomat kérdezem meg, igen, és vele szoktam beszélgetni. De a saját magam életében is most azon töprengtem, hogy az ember nőből van, persze tetszhet egy férfi ember, tetszhet egy szituáció, tetszik az, hogy udvarol valaki, vagy de amire már az előbb is utaltam, amire előzőleg utaltam, hogy amikor az ember már olyan tapasztalt, mind a ketten elváltunk a Tiborral, és amikor tudom azt, hogy milyen egy rossz helyzet, akkor már nem megyek bele. Akkor már magamat nem hozom olyan helyzetbe, hogy az akár nekem is később kényelmetlen legyen, vagy neki is kényelmetlen legyen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nem akarom, hogy rossz gondolat jusson eszembe.
2: Zsadon Andrea, magánénekes.
1: Nem akarom, hogy rossz gondolat jusson eszembe. Mert akkor az rám ragad.
3: Visszamegyek még egy picit. Igen? Ahhoz a példához, amit mondtál, hogy van olyan, hogy például a színházban akár Tiborra, egy a férjedre, egy másik nő láttad, hogy úgy néz.
1: Igen.
3: És akkor nem a nőnek szólsz, hogy láttam ám, hogy néztél a férjemről, hanem Tibornak szólsz. Igen. Egyébként ez egy jó módszer talán, mert akkor megvéded a férjed, szólsz neki, hogy vigyázat, veszély. Így valahogy?
1: Szegeden próbált Miss Saigont. Írtó jó volt benne. Hú, eszméletlen jó volt benne. És ilyenkor, amikor próbál, akkor, vagy én, akkor mindig hagyni szoktuk egymást békén, hogy az munka, az fizikai, szellemi, mindenféle munka, ott kell lenni reggeltől estig, az nem jó, hogyha ott valaki még ott jön, meg mondja a magáét, meg gyere, menjünk ebédelni, meg gyere, nem tanítsd. És amikor már a főpróba hét volt, Hívom, és nem veszi fel, és nem veszi. És akkor valamikor éjszaka 11:30 körül visszahívott. És hát halálosan fel voltam háborodva, és annyira borzasztóan oda voltam, hogy és akkor ez mi volt? És akkor én itt tönkre megyek az izgalomtól, és tehát semmi, hát a táncos lányok megkértek, hogy menjünk el a nem tudom én milyen csárdába vacsorázni, és én elmentem, és elvittem őket, és visszahoztam.
3: Többet is, a lányokat.
1: Többet is, és akkor na jó, akkor holnap délután megyek, és akkor a nem tudom én milyen, melyik benzinkútnál találkoztunk, ahol az én férjem lesülve, gyönyörű barnán, fekete sejeminkbe, fekete sejem nadrágba, ott pózolt, és te így hurcolod, viszed a táncos lányokat, én meg otthon erőlködöm, hogy akkor elérjelek tele. Ez volt az egyetlen az életünkben.
3: De ott egy fordulat történt ezek szerint, hogy
1: nem,
3: akkor
1: nem,
3: lehet, hogy beláttad, hogy tulajdonképpen bízhatsz benne.
1: Hát egyrészt, másrészt meg az ember azt mondja, hogy jó van, vigyed el a táncos lányokat vacsorázni. Hát most mi történik? Egyébként a másik okosság az az, hogy amíg hozzám jön haza, kezet csokolva, örülve, vacsorázni, ebédelni, reggelizni, együtt egymásra csukjuk be az ajtót, és együtt vagyunk boldogok, akkor mi tud történni?
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Felújíthatják a Petőfi hídat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a saruk és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számvevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járult hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A nemzeti park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek, nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hétvégére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket, a Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
2: Időjárás.
1: Általában felhős lesz ma az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek. Majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között várható.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mit mondasz, hogy a gondolatban elkövetett tetteknek van jelentősége?
2: Hát ez egy nagyon nehéz téma.
3: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként van jelentősége, és azt gondolom, hogy aki Isten hívő ember, és aki a 10 parancsolat szerint éli a mindennapjait, annak már a gondolatban elkövetett tetteknek is van következményei, és adott esetben bűnnek számít. Gondolok itt most például arra, hogyha egy házasságban élő ember elkezd arról filozofálni, hogy megcsalja a párját, az Isten szemében már házasságtörésnek számít, és bűnnek számít. És alapból én szerintem nagyon-nagyon vékony cérna választ el minket attól, hogy mik a gondolataink, hogy ez most bűn, amit én most elkövettem a gondolatban, vagy még belefér. És itt jön az, hogy szerintem minden embernek ez más, mert minden ember ahhoz képest, tehát minden embernek máshol van a mérce, és minden embernek máshol vannak a határai, és hogy abban a határban mi fér bele, az mindenki saját maga dönti el.
1: Azt mondtad, hogy mindenkinek más talán a mérce, és lehet, hogy ez talán úgy van, hogyha valamiről én tudom, hogy az bűn, de mégis gondolok rá, akkor bűn. Ha nem tudok róla, csak úgy gondolok rá, akkor nem bűn. Nem így van valahogy?
2: Hát valahogy hasonlóképpen fogalmaznám meg, igen. Csak közben meg vannak olyan emberek, akik elkövetnek gondolatban is olyan dolgokat, ami bűnnek számít, bárhogyan is nézzük, viszont ő nem tudja, hogy az, de attól az még bűn, amit ő elkövet.
1: De nem neki, nem? Mert ha ő nem tud róla...
2: Hát ha ő nem tudja, akkor igen, neki nem az, de...
1: Neki nem az.
2: De más szemében viszont az. Tehát, hogy...
1: Néha egyébként megengedsz magadnak gondolatban olyan dolgokat, amiket a valóságban nem?
2: Hát igen, ez, hogy megfojtanám egy kanálvízbe, mert annyira felidegesített.
1: Mit vigyázzak én is, hogy mit kérdezek, mert egy rossz kérdés, aztán...
2: Aztán ki tudja, mi lesz.
1: Aztán én is kanálvízben találom magam, hogy ott lubickolok, és ott vagy fölöttem, és majd álmomban megjelenik, hogy Timi ott van a kanálvízben, és Szabolcs, megint olyat kérdeztél.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Én nagy bűnöket nem szoktam elkövetni, amúgy sem, de gondolatban sem.
2: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
1: Tehát azért én próbálok figyelni a gondolataimra is. Aha. Nagyon nehéz egyébként őket kordában tartani, és sokszor meg is szoktam jönni a saját gondolataimtól, hogy...
2: Mik ezek? Honnan vannak?
1: Ez nem feltétlen a bűnösségre gondolok most itt, vagy a bűnről, hanem alapból, amikor az embernek jönnek olyan gondolatai, amikről azt se tudja, hogy ez most honnan jött, vagy miért, vagy mi idézi elő.
2: És akkor az álmokról még nem is beszéltünk.
1: Igen, ez lett volna a következő, hogy ott vannak az álmaink, amik, ha minden igaz, egyfajta elnyomott gondolatok, érzések, be nem teljesült vágyak, álmok.
2: Nak a keveréke.
1: Igen, és hogy ezek is valamiért megfogalmazódnak, és nagyon sokszor én is úgy ébredek fel, hogyha emlékszem az álmomra, hogy egyszerűen nem tudom hova tenni ezt az álmot. És aztán lehet, hogy eltelik egy kis idő, és akkor megvilágosodom.
2: Mennyire tudod irányítani szerinted azt, hogy a gondolatokat, hogy mire gondolj? Meg hogy miket kövess el gondolatban, tehát a kanálvízben megfojtani, azt tudod irányítani, most már azért mégis, mert nem tudom hány éves vagyok, nem kellene kanálvízben két naponta megfojtanom valakit azért, mert megharagszok, tudod irányítani, vagy pedig nem, mert hirtelen dübegurulsz kanálvíz.
1: Elég hirtelen természet vagyok, tehát hogy azért nem kell azért sokáig engem noszogatni, hogy felidegesítsem magamat, de ez ugyanolyan hamar el is múlik, tehát hogy nem szoktam én őrjöngeni otthon, meg azért már érzem magam annyira éretnek, hogy tudom kordában tartani az indulataimat, elég nagy baj lenne, ha ez nem így lenne. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy tudom a gondolataimat azért többé-kevésbé irányítani, és ha meg nem is sikerül, akkor meg igyekszem időt adni magamnak és elvonulni, tehát hogy akkor szükségem van arra, hogy egy kicsit békén hagyjanak, de ez lehet akár 5 perc is.
2: Percek.
1: Igen, percek, vagy órák, vagy napok, tehát hogy ez attól függ, miről van szó, de hogy alapból én azt gondolom, hogy azért a gondolatainkat meg kell tudni tanulni, kezelni, meg irányítani.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Sokszor mondják azt, hogy a gondolatainak ereje van, és hogy amire gondolsz, amire sokat gondolsz, azt majd bevonzod.
2: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
1: És én ezért is szoktam nagyon figyelni arra, hogy azért igyekezzek mindig pozitívan gondolkodni, és magabiztosnak lenni, mert hogy félek attól, hogyha folyton csak azon jár az eszem, hogy mi nem fog sikerülni, vagy mi a rossz ebben a dologban, akkor biztos, hogy az fog bejönni, tehát hogy ezt vonzom be.
3: Hát meg most az jut eszembe, egy korábbi műsorban beszélgettünk róla, hogy a figyelem az is tulajdonképpen mint a gondolat, nem? Hogy amire gondolok, arra teszem rá a figyelmemet.
1: Igen.
3: És az egy ilyen erő.
1: Igen.
3: Egyébként mennyire látszanak rajtad szerinted a gondolataid?
1: Fú, szerintem mindenki van írva az arcomra, igen. És ez nem biztos, hogy mindig jó, azért próbálom sokszor persze ezt jól álcázni, mert hát vannak olyan szituációk, amikor igen, meg hát vannak olyan szituációk, amikor nem feltétlen előnyös az, hogy látják az arcomon, hogy éppen mit gondolok, vagy miről mi a véleményem, de azért szerintem kiül az arcomra, hogyha valami bánt, azt például szerintem egyből látják rajtam, azok, akik ismernek. Akik nem ismernek, azok nem biztos, hogy észreveszik, de szerintem ahogy elkezd megváltozni a bennem lévő energia, és amit én elkezdek kifele sugározni, azok, akik engem ismernek és szeretnek, az biztos, hogy a csápjaikkal elkezdik érezni, hogy itt valami most történik. De szerintem elég csak az embernek a szemébe nézni. Tehát, hogy azért a szemünk sokat elárul. Nézem vissza a képeimet például a közösségi oldalamon, amikor tudom, hogy nehezebb időszakot éltem, de kifele ezt nem mutattam, de egyszerűen nézem a képet, és a szám mosolyog, de a szemem viszont szomorú. És ezt szerintem az, aki ismer, látja.
0: Beszélgetések, ismert emberek
4: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
2: Időjárás.
1: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.

0: Selfish.
1: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te szeretsz játszani olyat, ami nem a foglalkozásoddal kapcsolatos?
3: Én mindent szeretek játszani.
2: Szikora Róbert zenész. Na de mondd meg, miket? Tehát ami igazán egy ilyen játékszerű játék.
3: Hát tenisz, nincs sport.
2: Hát,
3: hát sportban gyakorlatilag ott mindenevő vagyok. Egyébként meg feleségemmel szoktunk kártyázni.
2: Na ez.
3: Meg elmegyünk rokonokhoz, ott is kártyázunk. Nagymamám az nagy zsugás volt. És mikor elmentem hozzá, meglátogattam, meg tínédzser koromban, egyedül élt, becsöngettem, és azt mondta, gyere be! Bementem, azt mondta, ülj le, egyedül, ezért kártyázott, tudod? Rabló Römit, egyedül. És akkor le kellett ülnem, és körülbelül másfél óráig nem is szóltunk egymáshoz, csak az, hogy zsuga van. Úgyhogy így nőttem fel, meg minden, mert a játékban benne van a kreativitás. Azaz a teremtés, hogy előtte nem volt, aztán most van éppen. Uh-huh. És aztán a végén persze felrugod egy picit a dominót, vagy a várat, amit fölépítesz. Milyen jó volt gyerekkoromban várat építeni ezzel a kártyából egész magas fel.
2: Most ahogy mondtad, hogy felrugod, mert van, aki esetleg nem tud veszíteni. Te például tudsz, mert lehet, hogy egy gyermek akkor is felrugja, hogyha éppen vesztésre felrugja az egészet.
3: Ére figyelj, veszíteni, azt tudni kell, én nem tudok. Legalábbis, ez nem igaz, amíg tart a küzdelem a játék, de minden játék valamilyen formában küzdelem, aki szemben van veled, meg magadat is le kell győzni, vagy magad is föl kell építeni a játék alatt. Tehát, amíg tart a játék, addig azt nagyon-nagyon komolyan kell venni, nem? Tehát ahogy a Karinti mondta, hogy humorban nem ismerek tréfát, én játékban nem ismerek. De mikor vége van egy játéknak, és mondjuk egy sportról van szó, akkor én azt tudom mondani az ellenfelemnek, akit közben ellenségnek gondolok. De aztán tudom egyébként, hogy az csak ellenfél, akkor tudok gratulálni.
2: Valószínűleg te az egész életet lehet, hogy szereted egy kicsit játékosan élni, venni.
3: Hát igen. Szeretek játékosan élni, mert ha például az ember elveszti azt a képességét, hogy tudja játszani, hogy a játékban örömet tudjon találni, és belesűrűsödik a világába, meg a korába, meg a munkájába, akkor valamit nagyon visszavonhatatlanul elvesztett. Mert a játékban van valami isteni teremtő képesség. Azért mondom, hogy szerintem játszani csak az ember tud valóban, tehát hogy, mert közben teremtesz, a játék alatt is teremtesz valamit. Mert a játék, persze van ember valami kis picit pejoratív dolog, hogy hát a gyerekek szoktak játszani, a felnőttek is, de az egész élet egy játék tulajdonképpen.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha egyébként társaságban vagytok, és ott elindul egy játék, akkor az tulajdonképpen szinte bármilyen játék lehet, te abban benne vagy, activity-től kezdve kártyán keresztül.
2: Igen, igen.
1: Biliárd vagy csocsó,
2: igen, azért
1: vagy
2: volt
1: bármi.
2: Jó, mert gyerekkorunkban is kaptunk, azt mondta a neve, hogy magyarul társas játék. És olyan jó társak ott lenni a játékban.
3: Szikora Róbert, zenész.
2: Mert az ember ilyen homoludens, ugye. Tehát, hogy a németeknél azt mondják, hogy a némettől mindent el tudsz venni, semmi baj nem történik. Csak a munkáját ne vedd el, mert akkor összezavarodik. Itt szerintem így vagyunk mi emberek, hogy a játékot nem lehet elvenni. Ha a játékot elvetted, akkor valamit megszüntettél az emberből.
1: Meg lehet nézni a gyermekeknél is, ha elvennénk a játékot, amivel játszanak, akkor vége van mindennek.
2: Igen, és hogy mennyire jellemző, hogy ki mivel játszik már gyerekkorában, csecsebő korában, óvis korában, mivel játszol. Ugye nem lehet, hogy a gyerekek, ki mondta nekik, hogy nekik a kocsival kell játszani, nem? Vagy egy karddal kell játszani. A lányok meg ki mondta, hogy babázzanak? Senki nem mondta. Így van, a genetikailag már így épül föl.
1: Emlékszel rá, hogy mivel játszottál gyermekkorodban?
2: Igen, persze. Sok minden, de ami a legaranyosabb játékunk volt, unokatesommal együtt értünk még az elején egy nagyházban, akkor letettünk dominókat, de nem dominoztunk, hanem a dominókból ilyen várat építettünk. Tulajdonképpen nem kell sok ahhoz, hogy játszani tudják. Gyakorlatilag semmi nem kell az embernek. Nem kellenek hozzá eszközök. Ha van eszköz, és azt mondják, na ez egy játék, akkor játsszál vele. De az ember akkor is tud játszani, mert a gyerek mást lát mindenben, egy fűszálban is valamit lát. És elkezd játszani a nem létezővel, tehát oda képzeli maga elé azt a valamit. A sárkányt, vagy az ellenfélt, vagy az angyalt, vagy a tündért magad elé tud. Nem lehet, hogy mikor látsz ember gyerekeket, és valamikor magába beszélnek, és úgy mutogatnak is, félelmetes. Megcsinálja a maga világát, amiben ő tud játszani, létezni magyarul. És a legnagyobb öröm, még egyszer azt mondom, hogy a társasjáték. Volt ilyen játék, hogy gazdálkodj okosan, amiből lett a Monopoly. És akkor olyan jó volt, hogy a papám, mamám, a bátyám leültünk, ez először karácsony volt, ugye emlékszem, mert karácsonykor kapt az ember a játékot, és akkor tudta játszani. Meg volt pörgetős foci, azt is kaptunk a bátyámmal, halálra játszottuk magunkat.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te szeretsz játszani olyat, ami nem a szakmáddal kapcsolatos, hanem csak játék.
2: Mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szüksége van az embereknek.
3: Resch Hajni, előadó művész.
2: Pláne az ugye, hogy a saját szakmájából egy kicsit kilépjen, legyen az bármi is, amivel ő foglalkozik, hiszen ez egy út. Legyen az bármi is, amivel ő foglalkozik, hiszen

0: Tábban jön ez így össze, de otthon így a párommal azért szoktunk.
1: Kettecskén.
0: Persze, ketten.
1: Tehát tulajdonképpen ketten szerettek játszani.
0: Valahogy így jön ki a lépés, aha. De még megmondom őszintén, azért inkább én forszírozom ezt a dolgot. Nehezen szakadt ki a másik fél a telefonnak a bűvöletéből.
1: Hát, és te mondod, gyere babám, játszunk valami jót.
0: Csináljuk valami jót.
1: Mire gondolsz, kedvesem? Hát társas játékra, mire gondoltam?
0: Hát mi másra? Hát persze. Aztán utána ugye mindig rájön az a másik fél, hogy jó kiszakadni a digitális világból. Hát most azt, hogy simogatom a telefont, az nem olyan, hogy azon
1: játszok. Nem a telefont
0: játszok.
1: Kell, hanem a játékokat.
0: Így van, igen. Hiszen én nem gondolnám, hogy ne legyen otthon minden háztartásban legalább egy, vagy egy paklikártya, vagy egy darab társas játék, ami mondjuk a gyerekkorából még úgy fennmaradt, meg még valamilyen költözési nyomokból még ott van egy doboznak az alján. Tehát ezeket mind én azt mondom, hogy elő kell szedni az embereknek, és elkezdeni játszani.
1: Mindig is játszottál? Tehát mondjuk a 10 évet visszaugrasz az életedben, amikor még csecsemő voltál, akkor...
0: Igen, még
1: akkor is.
0: Még a gügyögő korszakból
1: akkor is
0: ahogy így visszaemlékszem, igen.
1: De tényleg, ha mondjuk 10-et visszamész, akkor is
0: akkor
1: játszottál?
0: Is. Akkor még valahogy egy kicsit többet.
1: Még többet játszottál?
0: Igen.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Szentpéteri kamera.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú

0: gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
0: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
2: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Reklám következik.
6: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
7: Szevasztok, itt a Dr. Béres
8: és a Verét Tomi.
7: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
8: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
3: Időjárás.
4: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.

0: André. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Resch Hajni, előadó művész.
2: A játékos kedv úgy gondolom, hogy meg kell, hogy maradjon bennünk emberek, de ezt valahogy így őrizgetnünk kellene. Ez megint egy nyitottságnak a kérdése. Persze ugye, ha mondjuk activity-ről van szó, nem biztos, hogy mindenki rögtön ugye ennek a részévé szeretne válni, de amikor valaki Dafka azt mondja, hogy nem, akkor ott ugye ez egy kicsit már egy olyas fajta dolog, hogy egy kis analízist ad ugye arról a személyiségről, hogy ő nem kifejezetten csapatjátékos, hiszen ha összegyűlik egy társaság, akkor ha van kedvem, hanem egy bizonyos pont után muszáj kicsit csatlakozni, legalább egy kör erejéig.
3: Hát igen, de lehet,
2: összekovácsoló ereje van.
3: Lehet, hogy olyan fapofák is vannak, akik esetleg néha kimaradnak az ilyen játékokban, nem tudom.
2: Hol vagy te a fapofától, drága
3: íme.
2: Nem.
3: Én el tudom magamról ezt képzelni.
2: Nem, én veled nagyon szívesen lejátszom egy ulópartit.
3: Hát azt én is, persze. De mondod például az activity-t, tehát ott tulajdonképpen az ember lehetne úgy is nézni, a fapofa azt is mondhatja, hogy az ember bohócot csinál magából, nem? És akkor nem akar bohócot csinálni magából.
2: Persze, de most ha belegondolsz, tehát csak úgy nem fogsz oda keveredni egy társaságba. Nem. Tehát egy társaságba, ami jobb esetben az én társaságom, tehát az én barátaim, ismerőseim, az ott esetben családtagjaim, rokonaimból áll, akkor ott én nem jó eleve, ha én azt érzem, hogy én bohóckodom. Akkor ott lehet analizálni egy kicsit azt a társaságot, azt a kapcsolatot, ami engem hozzájuk köt.
3: Veszíteni, csalni.
2: Én csalni nem. És én ezt leteszem neked a nagy esküt, ránk eshet a nem tudom hány emelet. Én nem. Lehet, hogy az ember gyerekkorában megpróbált csalni, hiszen egy gyereknek meg kell tanulni játszani, meg kell tanulnia veszíteni. Viszont az, hogyha neked veszteséged van, én úgy gondolom, hogy nem egyenlő a kudarccal. Ezért gyönyörű a mi magyar nyelvünk, mert a legeslegkifejezőbb nyelv. Úgyhogy ha valamit egy ilyen nagyon nagy tragédiának fogunk fel, őrületes, drámai veszteségnek, az nem visz minket előre. Akkor még inkább belenyomódunk egy gödörbe is, és csak totyorgunk benne. Mindig a kiutat kell keresni, és igen, én megpróbálok úgy élni. Hiszen engem is érnek veszteségek is, és kudarcok is, de utána megrázom magamat, és indulok tovább.
3: Szóval tudsz veszíteni a játékban. Ha véletlenül én nyerem a partit, meg a következőt is.
2: Akkor még gratulálok is neked,
3: meg a következőt is, meg tulajdonképpen az összeset én nyerem.
2: Akkor te nagyon harcias vagy.
3: Hát csak mondom, és nem baj, egyébként nem baj, mert akkor is örömmel játszanál velem megint.
2: Persze, mert hogy tanulok tőled közben. Hogyha tényleg mindent te nyersz meg, mondjuk 10-ből 10 kör te nyersz meg, és mondjuk engem nem önt el a dű, akkor tényleg tudok tőled tanulni közben.
3: Miközben én nem csaltam.
2: Miközben, hát tegyük föl, hogy nem csaltál. Hát. Mert hogyha mondjuk unózunk, ugye, akkor azért az arról ismeretes, hogy van neki feketén-fehéren leírva, hiszen azt mellékelik is a paklihoz.
3: Szabálya.
2: De hát az unót azt nagyon szeretjük a saját ízünkre, saját kedvünkre a szabályait átírni.
3: Formálni.
2: Igen, de hát ugye akkor jön a hűha, amikor az van, hogy az is általam kitalált és megreformált szabállyal én nekem kell szembesülni, és én azt hajlandó vagyok-e elfogadni. Szóval ez a játék, hogy most így erről beszélünk, nagyon-nagyon érdekes dolog, hiszen ez karöltve jár az élettel.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te szeretsz játszani olyat, ami nem a foglalkozásoddal kapcsolatos? Nem zene, hanem játék a játék kedvéért.
2: Persze.
3: Kalapács József, előadó művész.
1: És mit?
2: Ami adódik.
1: És adódik? Tehát, hogy...
2: Persze, hát tulajdonképpen most egyébként egy kicsit ilyen csalfa azért ez, a, ami nem a foglalkozásom, mert hogy maga a foglalkozásom is tulajdonképpen úgy jött létre, tehát én nem énekesnek indultam, hanem azért lettem az, mert elkezdtem játszani benne. Tehát, hogy így belesodródtam. Színész sem akartam lenni, vagy nem is lettem igazándiból a szó klasszikus értelmében, hanem így bele sodródtam azáltal, hogy felkértek, és volt kedvem játszani. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen valójában, amit az ember magának megenged, az bármiféle kimozdulás a saját komfortzónánkból, az mind új dolgokat nyithat meg.
1: Hát igen, én most a játék kapcsán mondjuk olyanra is gondolok, hogy leültök-e mondjuk kártyázni.
2: Alapvetően a sportszerű játékokat nagyon szeretem. Az ilyen kvíz jellegű játékokban nagyon szívesen veszek részt. Nem csak mint tévéműsor, hanem időnként feldob az internet valami hülye kérdéssorozatot, és nem és tudok ellenállni, hogy ne válaszoljak a bármilyen történelmi, vagy helyesírási kvízekre, vagy bármire.
1: De az egyedül van.
2: Az egyedül van, az igen, egyedül. Igen.
1: Hát én olyanra gondolok, hogy ott összeültök mondjuk egy asztalnál,
2: igen.
1: És akkor ott valamit, hogy na, akkor elő a nem tudom mit.
2: És ebben az értelemben csak a kislányommal játszottam.
1: Na.
2: Sakkoztunk például.
1: Na, az játék.
2: Az játék.
1: Az játék. Az is jó volt.
2: Persze, és nagyon ügyes. Annak ellenére, hogy nagyon keveset sakkoztunk még így együtt, nem tudom honnan szedte magára, de ügyes.
1: És te is ügyes vagy sakkban?
2: Remélem. Tehát ahhoz képest, amennyire nem gyakorlom a sakkozást, ahhoz képest persze ügyes, hogy gondolkozok valamennyire előre, de egyébként ez a valamennyire előre, ez nekem az életemre is jellemző, hogy Isten igazából sose voltam ez a fű, de nagyon megfontolt és évekre előre látó, hanem inkább az a jellemző az életemre, hogy mondjuk a holnapot csak-csak, a jövőetet azt épp hogy, és aztán ami már messzebb van, azokra nagyon azt nehéz készülnem.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kalapács József, előadó művész.
2: A kutyáinkkal játszunk.
3: Na, az is játék egyébként. Lehet, hogy tényleg, hogy fogod a labdát.
2: Vagy amit odahoz nekem, mert mindig valamivel megbököd, általában itt rakja térdemre a bármit, és akkor dobja el neki, és akkor rohangászik.
3: Az is játék, tényleg. Akkor a kislányoddal, a kutyával így játszotok. Na és hogyha például elképzelek mondjuk egy társaságba bekeveredsz, ahol egyszer csak elkezdenek a felnőttek egy játékot játszani.
2: Akkor benne vagyok.
3: Benne
2: szívesen,
3: vagy mindenféle persze. Játékban? Tehát akár mindenféle...
2: Hát mindenféle normális játékban. Hát
3: normál, egy activityben vagy ilyesmikben is.
2: Abban nagyon szívesen.
3: Azt
2: nagyon sokszor játszottam életemben, és nagyon élveztem. Az egy tök jó játék.
3: Benne vagy, nyomod.
2: Persze, azt abszolút.
3: Részt veszem.
2: Az ilyenekben teljesen.
3: De akkor tulajdonképpen te az életet játékosan éled amúgy, vagy pedig azért egy kicsit fegyelmezetten és komolyan, és nem tudom,
2: inkább, inkább játékosan, bár lehet, hogy kívülről nézve néha túl fegyelmezetnek tűnök, de ez lehet, hogy csak egy álca. Tehát valójában ugye idén vagyok 60 éves, tehát azért én ennek ellenére, vagy éppen ezért is, mert hogy úgy érzem, hogy jól érzem magam, én még hosszú távra tervezek, és az eddigi életembe is úgy jutottam el, hogy azért én a mindennapok játékaival tanultam meg a saját életemet élni. Tehát, hogy mint ahogy a kiskutyák is gyerekkorukban egymással acsarkodva és játszva tanulják meg azt, hogy fognak majd felnőttként viselkedni. Az embereknél is így van ez, hogy játék közben eljutunk odáig, hogy megtanuljuk az élet szabályait, de nem egy ilyen merev szabályrendszerről van itt szó, hanem megtanuljuk saját magunkat belehelyezni abba a körülöttünk levő életbe.
3: Játékban veszíteni egyébként tudsz?
2: Tudok, persze.
3: Könnyen.
2: Könnyen.
3: De az életben ott...
2: Abban is tudok.
3: Tényleg?
2: Sokszor veszítettem már, és sosem úgy fogtam föl, hogy hát, szóval, hogyha most mit tartunk veszteségnek, mert hogy mit tudom én, bizonyos helyzetekből esetleg anyagilag rosszabbul jön ki az ember, vagy mit tudom én, hátrányosabb helyzetben kerülök ki valamilyen helyzetből. Tehát mondjuk egy komolyabb játék, tehát egy életjáték helyzetből, akkor is sosem azt nézem, hogy mi az, ami elmúlt, hanem mindig van olyan önbizalmam, hogy úgyis el fogom érni a magam dolgait is. És végül is hát ilyen formán a végső győzelem az enyém.
3: A végső győzelem az enyém. A végső győzelem az mindig a tiéd?
2: Mindig hiszek benne.
0: Beszélgetések, ismert emberek
4: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Felújíthatják a Petőfi hidat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hét végére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
1: Időjárás.
2: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy szenzációs módszerrel gyorsítják fel a kvantum összefonódás létrejöttének sebességét. Végrehajtotta első bemutató repülését a magyar tervezésű légitaxi. A pendrive-on található adatok élettartamát több tényező is befolyásolhatja. Két számérzékelő rendszer lapul az agyban. Apátsági templom maradványát tárták fel a nagykunság középső részén. A placebók az agy érzelmekért felelős régióinak reakciói miatt csillapíthatják a fájdalmat. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként fantasztikus új felfedezéseket osztunk meg Önökkel az Európai űrügynökség űrtávcsövének segítségével. Közzétette új tudományos eredményeit galaxisunkról és azon túlról is az Európai űrmisszió. Az Asztrometriai űrobszervatórium számtalan dimenzióban térképezi fel galaxisunkat és környezetét, a minden korábbinál nagyságrendekkel pontosabb csillagkataloguson dolgozva. Segítségével nagyon részletes képet kaphatunk helyünkről az univerzumban és a rengeteg különböző típusú égitest működéséről körülöttünk. Most újabb tudományos eredményeket közölt a programban közreműködő több mint 400 csillagász, akik immár csaknem 3 évnyi megfigyelési adatot dolgoztak fel. A csillagászok többek között újabb 500 000 csillagot katalogizáltak egy sűrű csillaghalmazban, azonosítottak csaknem 400 lehetséges kozmikus lencsét, és több mint 150 000 kisbolygó pozícióját pontosították a naprendszerben. A kutatók szerint az eredmények egyértelműen túlszárnyalják az űrtávcső tervezett képességeit. Az adatok segíteni fognak a csillagászoknak abban, hogy megértsék, hogyan működnek a kozmikus építőelemek. Ez kulcsfontosságú lépés lesz ahhoz, hogy igazolják galaxisunk korát, meghatározzák a középpontját, kiderítsék, hogy milyen ütközéseken ment át, ellenőrizzék a galaxisok fejlődési modelljeit, és következtessenek akár magának az egész univerzumnak a korára is. Tudományos eredmények sokaságát tettük közzé az Európai űrügynökség űrteleszkópjának köszönhetően. Szenzációs módszerrel gyorsítják fel a kvantum összefonódás létrejöttének sebességét a következő kutatás alapján. Amikor kvantum technológiákról van szó, főleg a kvantumrendszerek összefonódó képességéről beszélünk. A kutatók állandóan olyan módszereket keresnek, amivel szabályozottan összefonhatják a rendszereket. Az összefonódás zavarba ejti a kutatókat és majdnem mindenkit, aki valaha olvasott a kvantumfizikáról, amióta Einstein és kollégái először felvetették ezt az 1930-as években. Egy részecske szuperpozíció állapotban létezik, ami különböző állapotok kombinációja, mint amilyen például a gerjesztett állapot és az alapállapot. Ez a kvantum részecskék furcsa viselkedése, de az még érdekesebbé válik, amikor a fizikusok két részecske szuperpozícióját figyelik meg. Az idők folyamán két egymáshoz közeli részecske összefonódhat, ami azt jelenti, hogy mindig hasonló állapotban lesznek. Az új projektben a kutatók korábbi kísérletek inspirálta elméleti modellekkel kerestek rövidebb utat az összefonódáshoz, és találtak egy módszert, hogy a kvantumrendszerek az interakciójuk ereje alapján a vártnál drámaian gyorsabban összefonódjanak. Az előbbi kutatásból kiderült, hogy bármely módszer, ami felgyorsítja az összefonódást, potenciálisan alkalmazható a kvantum számítógépeknél és más feltörekvő technológiáknál. A folytatásban a robotjárművek térhódításáról számolunk be. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
0: Balaton Rádió.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az óceánok feltérképezésében játszik szerepet a következő robotikai fejlesztés. Önálló robotjárművek fedezik fel a Föld óceánjait. A járművek lényegében különböző autonóm eszközök rendszere, amelyek automatikusan derítik fel az óceáni régiókat, aminek jelentősége óriási. Felgyorsulhat az óceánok feltérképezése, lehetővé válik az időszakos jelenségek tanulmányozása és megértése, valamint hatékonyabb lehet a roncsvadászat is. A pilóta nélküli légijárművek, pilóta nélküli felszíni hajók és autonóm víz alatti járművek hálózatának felhasználásával a fejlesztés lehetővé teszi az óceáni régiók célzott, gyors, egyidejű és háromdimenziós megfigyelését. Az egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy képes tanulmányozni az örvényeket, vagyis az óceánban található kis körkörös áramlatokat, amelyek ellentétesek az általános áramlással. Ezek a 100 kilométernél rövidebb örvények térbeli és időbeli változékonyságuk miatt nehezen tanulmányozhatók, ezért kevéssé ismertek. A jármű gyors letapogatási képességei azonban hatékonyan detektálhatják ezeket az örvényeket is, így jobban megérthetjük a globális óceáni dinamikában betöltött szerepüket. A rendszer távolról működtethető, emellett időt, költséget és emberi erőfeszítést lehet vele megtakarítani. A pilóta nélküli járműflotta a meglévő technológiákhoz képest biztonságosabb, gyorsabb és hatékonyabb adatgyűjtési módszert kínál. A rendszer intelligens, autonóm gépei alkalmazkodóak és rugalmasak, így ideálisak az óceán változatos jelenségeinek felfedezéséhez. A robotjármű nem csak a nehezen tanulmányozható örvények vizsgálatát és a globális óceán dinamikában betöltött szerepüket segíthet megérteni, hanem elősegíti az óceán fenék hatékony feltérképezését is. Az imént bemutatott fejlesztés jelentős előrelépést jelent az óceán kutatásban. Végrehajtotta első bemutató repülését a magyar tervezésű légitaxi. Erről kaphatnak most bővebb információt. Befejezte az első bemutató repüléseket a több rotoros drón, más néven elektromos, függőlegesen fel- és leszálló jármű Japánban. Ez azért is érdekes, mert az Egyesült Államok beli cég által fejlesztett légijármű mögött magyar mérnökök állnak. A 18 elektromos rotorral rendelkező mindössze 195 kg-os jármű körülbelül 70 km/órás sebességre képes, a gyártó szerint pedig szó szerint bárki képes vezetni a járművet egy néhány perces tréninget követően. A könnyű kezelhetőség mellett a biztonságra is nagy hangsúlyt fektettek, a drón ugyanis akkor is működőképes marad, ha 18 rotorjából 6 meghibásodik, ha az sem lenne elég, a gép különleges talpainak köszönhetően képes a vízen lebegni, illetve a beépített automata ejtőernyő és légzsákok is vigyáznak a pilóta testi épségére. A jármű az Egyesült Államokban pilóta engedély vagy repülőgép típus engedély nélkül is használható. Egy nemrégiben elindított program pedig lehetővé teszi, hogy a repülés üzemeltetési és teszt csapatain kívüli személyek is repülhessenek a drónnal. Magyar tervezésű légitaxi bemutató repüléséről hallhattak az előzőekben. A továbbiakban a szuperhidrofób felület létrehozását elemezzük. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Pókfaj ihlette hidrofób felületről adunk most tájékoztatást. Szuperhidrofób felületet hozott létre egy kutatócsapat, ami hónapokig száraz marad a víz alatt. Egy pókfaj a teljes életét a víz alatt tölti, annak ellenére, hogy olyan tüdeje van, ami csak atmoszférikus oxigént képes lélegezni. Több millió durva víztaszító szőrszála van, amik csapdába ejtik a levegőt, a teste körül oxigén tartályt hozva létre, ami gátat képez a pók tüdeje és a víz között. Ennek mintájára olyan víz alatti szuperhidrofób felszínek létrehozásán dolgoznak a kutatók, amik megakadályozzák a korróziót, bakteriális növekedést, tengeri organizmusok adhézióját, kémiai eltömődést és más káros hatásait a felületeken lévő folyadéknak. Ez a vékony levegő réteg a plasztron és az anyagtudósok évtizedek óta próbálják hasznosítani védő hatásait. De a plasztronok nagyon instabilnak bizonyultak a víz alatt, összesen csak pár óráig tartja szárazon a felületeket a laborban. Egy kutatócsapat azonban létrehozott egy szuperhidrofób felületet stabil plasztronnal, ami hónapokig megmarad a víz alatt. Egy egyszerű gyártási technikával a csapat egy gyakran használatos olcsó titán ötvözetből és hosszantartó plasztronból tervezett egy felszínt, ami a felületet szárazon tartja több ezer órával hosszabb ideig, mint a korábbi kísérletek, és még annál is tovább, mint az élőfajok plasztronjai. A módszert sok területen lehet alkalmazni, például az orvosbiológiában, ahol műtétek után csökkenteni lehet a fertőzéseket, vagy a biológiailag lebomló beültetésekként is használni lehet. Víz alatt megakadályozza a csővezetékek és érzékelő korrózióját. Még a szuper sima bevonatokkal kombinálva is alkalmazható, hogy megvédjék a felületeket a még további szennyeződésektől. Rendkívül tartós, szuperhidrofób új típusú felületet hoztak létre kutatók, az imént elhangzott beszámolónk szerint. Következő hírünkből kiderül, mennyi ideig maradnak meg az adatok egy pendrive-on. A pendrive nem tartalmaz mozgó alkatrészt, ezért jobban ellenáll a mechanikai behatásoknak, így a rázkódásnak, ütődésnek vagy akár a karcolásnak, mint a CD vagy a merevlemez. De vajon meddig maradnak meg adataink a pendrive-on? A kérdés megválaszolásához érdemes megismerni az eszköz fizikai felépítését. A pendrive az adatokat memóriacellákban tárolja bináris értékek formájában. A memóriacellák ezeket az értékeket, adatokat egyfajta csapdába ejtett elektronok formájában tárolja, ezeket lebegőkapuknak is hívják. Ez a fajta megoldás kiválóan alkalmas az adatok nagy tömegű tárolására és gyors kiolvasására. Azonban ennek a fajta tároló megoldásnak van egy nagy hátránya, mégpedig azt, hogy a csapdába ejtett elektronok idővel kezdenek elszivárogni. Ez az adatok romlását okozhatja, mivel egyre nehezebb leolvasni, hogy az adott bináris érték egyest vagy nullát jelent-e. Egy másik tényező az írási ciklusok száma, ami azt írja le, hogy hány alkalommal és milyen gyakorisággal lehet adatokat írni és törölni. Az írási ciklusok számának növekedésével nő az adatok romlásának valószínűsége. Végül, de nem utolsó sorban a pendrive élettartamában a szélsőséges hőmérsékleteken való használat, valamint a kedvezőtlen tárolási körülmények is szerepet játszanak. Ezek alapján elmondható, hogy ideális körülmények között egy jó minőségű USB pendrive-on az adatok átlagosan 10 évig, de akár ennél is tovább megmaradnak. Előbbi hírünkben nyilvánvalóvá vált, hogy a pendrive-on található adatok élettartamát több tényező is befolyásolhatja. Hamarosan a pénzérme feldobásának esélyeit latolgatjuk. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Tudták, hogy nem 50-50% az esélye annak, hogy fejre vagy írásra jön ki a feldobott térme. De hogy mennyi is valójában, azt már is ismertetjük. Amerikai matematikus 2007-es elmélete szerint a feldobott térme az esetek 51%-ában ugyanazt az eredményt adja, ahonnan elindult, ha a fej nézett fölfelé, az elkapott érménél is az jött ki. A matematikus a modellhez csak 1000 dobást vett alapul, ezért egy friss kutatásban most jóval nagyobb mintán tesztelték, hogy igaza van-e. A maratoni érmedobálásban több mint 350 000 dobást vizsgáltak. A munkában 48 önkéntes vett részt, a kísérlethez 46 különböző pénznem érméit használták fel. Sikerült is finomítani a korábbi eredményen, a kísérletben az esetek 50,8%-ában jött ki ugyanaz az eredmény, mint a pénz feldobása előtt. A kutatásból az is kiderült, hogy az eredmény nagyban függ attól, hogy ki pöckölte fel az érmét. Ez valószínűleg a pöckölési technikától és az érme fordulataitól is függ. Nem ez az első hasonló kísérlet, de kétségkívül ez a legnagyobb, ahogy a kutatók írják, a 18. század végén francia matematikus kezdte vizsgálni az érmedobálás esélyeit, de ő csak annyit jegyzett fel az eredményeiről, hogy sikerült neki 2048-szor egymás után fejet dobnia. A 19. században egy statisztikus 24 000 dobást vizsgált, a 20. század elején pedig 10 000 dobást végzett el egy kísérletező, nála 5167 alkalommal jött ki a fej. Ahogy a kutatók is felhívják rá a figyelmet, a maratoni fej vagy írásozás nem csak öncélú szórakozás vagy vicc. 1903-ban így döntötték el, hogy a Wright fivérek közül melyikük próbálja ki a repülőgépet. 1959-ben így sorsolták ki, hogy ki foglalhatja el az utolsó ülést Buddy Holly repülőgépén, a Fülöp-szigeteken pedig két alkalommal is így döntötték el a választásokat. Az imént közölt tanulmánya feldobott pénzérme fej vagy írásos oldalára érkezését vizsgálta. A következő kutatás megállapítja, hány tárgyat tud gyorsan felfogni az agy. Két számérzékelő rendszer lapul az agyban, derült ki az agyi számérzékelés vizsgálatakor, amikor is a neuronaktivitást nézték meg közelebbről. Konkrétan arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy egyszerre mennyi tárgyat képes felfogni az agy. A kérdés alapvetően a mentális építészetre vonatkozik, melyek azok az építőelemek, amelyek az emberi gondolkodást elindítják. Sok embernél megfigyelhető, hogy az 5 a vízválasztó. Ha 5-nél több dologról van szó, már nehezen különböztetjük meg, hogy pontosan mennyit láttunk valamiből, vagy idézzük fel a dolgokat. Arról van tehát szó, hogy ha 4-en bemutatkoznak nekünk, az még nem okoz nehézséget, simán felidézzük, hogy 4-en ráztak velünk kezet, de ha már 6-an vagy 7-en akarnak barátkozni, nem fogjuk tudni pontosan megmondani, hogy hányan voltak. Egyes kutató korai hipotézise az volt, hogy az agy egyetlen becslési számolási rendszert használ, ami a nagyobb számoknál már nem annyira pontos. Mások azt feltételezték, hogy két különálló idegrendszer van a tárgyak számszerűsítésére, de a korábbi mérések nem tudták meghatározni, melyik modell a helyes. Egy új kísérletben a neuronok aktivitására fókuszáltak 17 ember agyának vizsgálatakor, akiknek 0-tól 9 pontig terjedő képet mutattak a képernyőn fél másodpercig, és megkérdezték őket, mennyi páratlan és páros elemet észleltek. Az nem volt meglepő, hogy a résztvevők válaszai sokkal pontosabbak voltak, ha 4 vagy kevesebb pontot láttak. Az emberek több hibát követtek el, amikor több tárgyat próbáltak felfogni és számszerűsíteni. Vagyis a kutatók szinte egyhangú elmélete, hogy az agyban két különböző számolási rendszer lehet. Az előző vizsgálat fontos volt a gondolkodás természetének megértése szempontjából. A folytatásban a kollektíven dolgozó hangyákról lesz szó. Várjuk vissza Önöket.
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A hangyák a nagyobb táplálékokat kollektíven szállítják, de vajon milyen szervezett módon teszik ezt, azt a következő kutatásból megtudhatják. A hangyák a nagy objektumokat kollektíven szállítják oly módon, ahogy a folyadékon áthaladnak az önjáró részecskék. Amikor egy kooperatív hangyafaj tagjai találnak egy táplálékdarabot, segítséget kérnek úgy, hogy feromon nyomot hoznak létre. A többi hangya követi a nyomot és találkoznak a helyszínen. Amikor elegendő hangya érkezett, mindegyik megragadja a darabot a szájával. Az előlévő hangyák húznak a fészek irányába vezetve a többieket. A hátul lévők nem csak tolnak, hanem emelnek is, hogy csökkentsék a súrlódást, így a csoport kevesebb energiát pazarol el. A kutatócsapat jobban megvizsgálta a hangyákat terhük szállítása közben. Különböző méretű fogaskerekeket bevontak macska eledellel, hogy táplálékforrást nyújtsanak nekik. Aztán filmre vették az akciót, ahogyan a hangyák összegyűltek a táplálékforrás körül, felvették és hazavitték. A kutatók azt találták, hogy a hangyák viselkedése nagyon hasonlít arra, mikor egy önjáró részecske keresztül halad egy folyadékon. Szerintük a fordítottja is igaz lehet, vagyis hogy az önjáró részecske viselkedése szolgálhat modellként ahhoz, hogy az egymással kölcsönhatásba lévő egyének rendszerének viselkedését jellemezzük. Az előbbiekben egy hangyafaj került bemutatásra, ami arról ismert, hogy kollektíven visznek nagy táplálékdarabokat a fészkükbe. Apátsági templom maradványait tárták fel a nagykunság középső részén. Ezzel a régészeti témájú hírrel folytatjuk műsorunkat. Egykori bence és apátsági templom maradványait azonosították Magyarországon a hajdani nemzetségi monostor területén folytatott feltáró munka során. A terepbejárások után, amelyek során szorványként kő és tégla töredékek, valamint apró leletek kerültek elő, tavaly geofizikai mérésekkel is igazolták, hogy a mai település határában egy kiemelkedésen komoly egyházi épület maradványai találhatók. Mindez összhangban állt azzal a mai napig élő helyi szájhagyománnyal, hogy a dombon állt egykora településnek is nevet adó monostor, amelyet feltehetően a 12. században alapítottak. A település első említése 1340-ből ismert, de ekkor az apátság már évszázadok óta működhetett. A geofizikai mérések egy háromhajós templom formáját rajzolták ki, az épület északnyugati részén pedig egy kupolatetőt mutattak. Több szelvényt is nyitottak, amelyek igazolták a falak helyét, ezt követően a monostor templom északi, másfél méter széles zárófalának a csaknem egy méter mély alapozási falát is megtalálták. Az eddigi felületek kutatása azt az eredményt hozta, hogy a templom építőanyagát többnyire kitermelték, az árkok pedig építőanyag törmelékkel töltöttek fel, ám néhol igen masszív falazatok is megmaradtak. A feltárás jelenlegi szakaszában még korai mindent pontosan periodizálni, az azonban már most látható, hogy a kupolatetői épület falát részben elmetszették az új apátsági templom építésekor, így a két épület feltételezhetően nem állt egymás mellett egy időben. A monostornak helyet adó domb a középkor folyamán lényegesen magasabb volt, azonban sok 10 centit, de akár egy métert is letermelhetett róla az intenzív mezőgazdasági művelés. A regionális régészeti topográfiai programot 2022-ben helyi kezdeményezésre indították, a geofizikai mérések alapján ennek legígéretesebb eleme pedig a bencés monostor maradványa. Az imént elhangzott hírünk szerint egykori bencés apátsági templom maradványait azonosították Magyarországon. A továbbiakban az érzékszerveinkre leszünk hatással. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A szaglásunk befolyásolhatja, milyennek látjuk a színeket a következő kutatás szerint. Az agyunk folyamatosan kapja az egyszerre több érzékszervből eredetja, milyennek látjuk a színeket a következő kutatás szerint. Az agyunk folyamatosan kapja az egyszerre

0: vagy épp a mélyebb hangokat a fizikai mélységekkel azonosítjuk, illetve egyes színeket és ételek ízét is összekapcsoljuk. Egy új kutatás szerint a szagok és a színek érzékelése összefügghet. Egy kísérlet során 24 embert beültettek egy terembe, ahol semmi más nem volt, mint egy képernyő, illetve az illatanyagokat a terembe befúvó szerkezet. A kísérletek során kávé, menta, cseresznye, citrom és karamell illatát fújták be, ezek eltérő mértékben módosították a színérzékelést. A citrom illata hatására a sárgás-zöldes, a karamell hatására a sárgás-barnás, a cseresznye és a kávé illata hatására vöröses-barnás, a menta hatására barnás felé tolódott el a látott szín. Vagyis az egyes illatok befolyásolták azt, hogy milyennek látszott a megjelent szín. Az eltérések megfeleltek a szín és illat közti, korábban már feltárt érzékszerveket összefogó asszociációknak. A szaglás és a színlátás közötti kapcsolatot elemeztük az előzőekben. A placebók az agy érzelmekért felelős régióinak reakciói miatt csillapíthatják a fájdalmat, derül ki utolsó hírünkből. A placebók az érzelmeket szabályozó agyi rendszerek aktivitásának csökkentésével minimalizálhatják a fájdalmat. A mágneses rezonanciás képalkotó eljárással végzett vizsgálat sorozat eredményei szerint a placebo hatásért a fájdalom érzelmi aspektusait feldolgozó agyi régiók a felelősek. A kutatók 400 ember újbegyeit ingerelték mérsékelten fájdalmas hűhatás közvetítő elektródákkal. Ezután minden résztvevő bal kezének különböző ujjaira két krémet vittek fel. Az egyiken egy hatékony fájdalomcsillapító gyógyszer, a másikon hatástalan kontrollkrém felirat volt olvasható, ám egyik készítmény sem tartalmazott fájdalomcsillapító hatóanyagot. A kutatók ezután ismét elektródákkal ingerelték az alanyok újbegyeit, fizikai nyomással növelve a fájdalmat, miközben MRI felvételeket készítettek a résztvevők agyáról, akik arról számoltak be, hogy kevesebb fájdalmat éreztek a fájdalomcsillapítóval kezelt ujjaikban, mint a kontrollkenőccsel bekentben. Az MRI-vel a kutatók az idegrendszeri reakciókat vizsgálva azt találták, hogy a fájdalomcsillapító kezelés nem volt hatással ezekre, de jelentősen csökkentette az érzelmi szabályozásban kulcs szerepet betöltő jelentés-alkotó rendszerek aktivitását. A fájdalomcsillapításért felelős placebókról adtunk hírt az imént. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megtudhatták, hogy közzétette új tudományos eredményeit galaxisunkról és azon túlról is az európai űrmisszió. Beszámoltunk arról, hogy önálló robotjárművek fedezik fel a Föld óceánjait. Szó volt a pókfaj ihlette hidrofób felületről. Hallhattak arról, hogy nem 50-50% az esélye annak, hogy fejre vagy írásra jön ki a feldobott érme. Bemutattuk azt a hangyafajt, amely a nagyobb táplálékokat kollektíven szállítja, valamint foglalkoztunk a szaglás és a színlátás közötti kapcsolattal. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Felújíthatják a Petőfi hidat, kiírták a közbeszerzést. Terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Komplex felújítás előkészítésére írt ki közbeszerzést a Petőfi hídra a Budapesti Közlekedési Központ ZRT. A nyertes tervezőnek a felújítás dokumentációját is el kell készítenie, beleértve az engedélyezési terveket és a szükséges engedélyek beszerzését. A tervezés érinti az acélszerkezet teljes korrózió védelmét, a sarok és villamos pálya cseréjét, valamint az útburkolat megújítását is. A járdát kiszélesítenék, hogy külön gyalogos és kerékpáros sávot alakítsanak ki, és a híd 1937-es eredeti arculatát is visszaállítanák új díszkivilágítással együtt. A vízes élőhelyek védelmét szolgáló intézkedések és fejlesztések a természeti értékek hosszú távú fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve valósultak meg 2020 és 2025 között, közölte az állami számbevőszék. Az országos ágazati stratégiák, programok és források összehangoltságát, eredményességét, az irányítási, adatgyűjtési, monitoring és döntéstámogató rendszerek működését vizsgálták 5 évre visszamenően. Megállapításuk alapján az ellenőrzött szervezetek eredményesen járultak hozzá a természetvédelmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos szemléletformáláshoz. A Nemzeti Park igazgatóságok a környezeti kihívásokra döntően az uniós források függvényében tudtak eredményesen reagálni. Elszálltak az árak a BL döntő idejére. Az Arsenal és a PSG szurkolói mélyen a zsebükbe nyúlhatnak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idején. Budapesten a szállásárak a csillagos égig emelkedtek. Van, ahol 7-es milliót kérnek egy éjszakáért. Május 30-án Budapest ad otthont az európai klubfoci csúcseseményének, az Arsenal Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája döntőnek, írja a 444. Ahogy az várható volt, a sporttörténeti pillanat a szállásárakat is a stratoszférába repítette. A népszerű foglalási oldalakon elképesztő összegekkel találkozhatnak a drukkerek. Nem ritka a 3 millió forintos ajánlat egy hét végére a belvárosban. Ingyenes, terápiás nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány pszichoszomatikus tünetekkel és szorongással küzdő gyerekeknek. A jelentkezési határidő azonban vészesen közeleg. A Török Bálintira május 20-áig lehet leadni a jelentkezést a kevés férőhelyre, ahol a gyerekek célzott szakmai segítséggel sajátíthatnak el megküzdési technikákat. A részvétel nem automatikus. A szülőkkel folytatott konzultáció alapján válogatják be a gyerekeket. A Török Bálinti csoport indulása előtt pedig a jelentkezőkkel és szüleikkel egyéni interjút készítenek. Menetrendváltozásokra kell számítani a Váci és az Esztergomi vasútvonalon, mert helyreállítják a korábban megrongálódott váltót. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvar helyett Angyalföldre kerül, a Veresegyházi járatok pedig Rákospalota Újpestről indulnak. A Szobi vonalon a Z70-es és minden második S70-es vonat a teljes útvonalon a nyugatiig jár. A nemzetközi vonatok napközben a keletiből vagy Vácról indulnak. A Dunakanyarba induló kerékpárosoknak a teljes útvonalon közlekedő Z70-es vonatokat, vagy a H5-ös hévet ajánlják.
0: Időjárás.
1: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Megkönnyíthető az a folyamat, amellyel a tengervízből kivonják az uránt. Meglepő anyagokat találtak a világ egyik legsötétebb folyójában. Megszűnhet a turbulencia a repülőgépeken. Pingponglabdák felhasználásával készített zajszűrőt egy kutatócsoport. Agyi képalkotó eljárás segítségével derült ki, hogy mi teszi vonzóvá a zsíros ételeket. Új rákellenes hatóanyagot fejlesztettek ki magyar kutatók. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként a tűzálló anyagokat biztonságosabbá tevő gombákról hallhatnak. Létrehoztak tudósok egy meglepő fajtájú anyagot, az ostya vékony gomba lemezeket. Tűzgátló lemezekben növesztik a micéliumot, hogy biztonságosabb és nem toxikus módon védjék az épületeket. Minden gomba alatt micélium van, gyökérszerű, burjánzó, elágazó struktúrák hálózata. Ausztrál tudósok most ezeket a hálózatokat sikeresen belenövesztették lemezekbe, amik az épületekben tűzgátló anyagként működhetnek. A micéliumnak óriási előnye, hogy nem áraszt ártalmas vegyületeket, amikor tűznek van kitéve. Az új micélium lemezek, melyek egy műanyag tartályban növekednek, egyedi alakjukban és néhány milliméter vastag védő szőnyeggé halmozódnak fel, megakadályozhatják, hogy az építőanyagok először égjenek. A micélium sötétben nő, ami azt jelenti, hogy az energia szükséglete viszonylag minimális, és a csapat a prototípusát közönséges melasszal táplálja. Ráadásul a micélium biológiai anyag és bármely hulladék, amit maga után hagy, komposztálható. A tudósok évek óta tudnak a micélium égésgátló tulajdonságairól, de ez az első eset, hogy építőanyaggal egyesítik. A micéliummal lecserélhető lehet a sok kereskedelmi épület szigetelőanyaga, a tűzgátló hab, ami égésekor szénmonoxid és más toxikus terméket produkál. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogyan tartják biztonságosabban az épületeket a gombalemezek. Egy új fogalmat ismerhetnek meg most, az uránhalászatot. Nagyban megkönnyíthető az a folyamat, amellyel a tengervízből kivonják az uránt egy újonnan fejlesztett anyagtípus segítségével. Egy ausztrál vezetésű kutatás eredménye szerint az új anyagok erősen szelektíven és hatékonyan vonják ki az uránt, emellett költséghatékonyak is. Rengeteg urán van a tengervízben, ezerszer több, mint a földben, azonban rendkívül felhigult formában, így nagyon nehéz kivonni. A legfőbb kihívást a tengervízben lévő további anyagok jelentik, mint a só vagy az olyan elemek, mint a vas vagy a kálcium, amelyek sokkal nagyobb mennyiségben találhatók meg. A kutatásban rétegelt dupla hidroxidokkal kísérleteztek, ezek a viszonylag könnyen előállítható anyagok hatékonyan tudják kivonni a különféle fémeket. A rétegek pozitív és negatív töltést hordoznak, és bizonyos fémek, például az urán kivonásához lehet hangolni őket különféle hozzáadott anyagok segítségével. A vizsgálat során a neodímium bizonyult a legjobbnak, ez igencsak elősegítette, hogy az uránra váljon érzékenyé az anyag. Amikor a dupla hidroxid réteget neodímiummal bővítették, vonzotta az uránt. Az imént elhangzott módszer segítségével uránt lehet kivonni a tengervízből. A folytatásban bemutatjuk a különleges jeget, amelyet csak a legextrémebb forróság képes megolvasztani. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Csak neked!
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton.

0: brain.
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Forró, fekete és nehéz jég, amely ráadásul egyszerre szilárd és folyékony. Furcsán hangzik, ám valószínűleg a vízben gazdag gázóriásokban épp ilyen jég képződik. Csak a legextrémebb forróság képes megolvasztani azt a különös jeget, amely olyan bolygókon található, mint a Neptunusz vagy az Uránusz. A víz a különböző égitesteken uralkodó rendkívüli nyomás és hő hatására bizarr módon kezd viselkedni. A szuperionos jég a víz egy furcsa formája, ahol az oxigénatomok egy szilárd köbös rácsba záródnak, miközben az ionizált hidrogénatomok szabadon áramlanak, mint az elektronok a fémekben. 5 évvel ezelőtt laboratóriumi kísérletekben már sikerült is létrehozni ezt az egzotikus jeget, amelyet szuperionos jégnek neveznek, 4 évvel ezelőtt pedig megerősítették létezését és kristályos szerkezetét. A közelmúltban a kutatók azonban felfedezték ezen szuperionos jég új fázisát. Ami ennek kapcsán igazán fontos, az a jobb vezetőképesség, ez ugyanis megmagyarázhatja az olyan égitestek, mint az Uránusz és a Neptunusz különös mágneses mezőjét. A víz egy nagyon egyszerű, könyök alakú molekula, egy oxigén atomból áll, amely 2 hidrogénhez kapcsolódik és rögzített helyzetbe kerülnek, amikor a víz megfagy. A szuperionikus jég azonban nem ilyen, és bár számunkra exotikum, mégis az univerzum legelterjedtebb vízformái közé tartozik, amely feltételezhetően nem csak az Uránusz és a Neptunusz belsejében található meg, hanem a hasonló exobolygókéban is. Ezeknek a bolygóknak a nyomása a Föld atmoszférájának 2 milliószorosa, a belsejük pedig olyan forró, mint a Nap felszíne, ebben a környezetben pedig a víz is rendkívül fura lesz. A szuperionos jég a hagyományos jégtől eltérően ionizált hidrogénatomokat tartalmaz, amelyek oxigénatomok szilárd rácsán áramlanak át, így egyedülálló vezető tulajdonságokkal és magas olvadásponttal rendelkezik. A vezetőképesség azért különösen fontos, mert a mozgó töltött részecskék mágneses teret alakítanak ki, és ez az alapja a dinamó elméletnek, amely leírja, hogy a kavargó vezető folyadékok például a Föld köpenyében vagy egy másik égitest belsejében miként hoznak létre mágneses mezőket. Ha pedig egy Neptunusz-szerű jégóriás belsejében több lenne a pépes állagú szilárd anyag, mint a kavargó folyadék, akkor megváltozna a keletkező mágneses mező is. Az előző felfedezés jelentősége abban rejlik, hogy az olyan bolygók, mint például az Uránusz és a Neptunusz mágneses mezőit megérthessük. A világ egyik legsötétebb folyójában talált meglepő anyagokról adunk hírt a továbbiakban. A Kongói Demokratikus Köztársaságban található folyó vize azért olyan sötét, mert medrének enyhe lejtése miatt alig hordoz üledéket, viszont nagy mennyiségű oldott szerves anyag található benne. Vize 4-szer több szerves szénvegyületet tartalmaz, mint a Kongó folyó, és 1,5-szer többet, mint az Amazonas mellékfolyója. A kutatók szerint a széntartalmú anyagok főként az esővízzel kerülnek a folyóba. A dzsungelt áztató eső ugyanis az elhalt növényzetből szerves vegyületeket olt ki. A folyó az esős évszakban el is árasztja az erdőt. A víz ilyenkor gyakran hetekig derék magasságban áll az erdőben, és csak nagyon lassan folyik el. Ez a folyamat szintén szerves anyagokkal gazdagítja a folyóvizét. Az 1 kilométer széles folyó a Kongóba torkollik, vízgyűjtő területét, amely 4-szer akkora, mint Svájc, érintetlen mélyföldi esőerdő borítja. A folyó mentén nagy tőzeglápok húzódnak, amelyek a le nem bomlott növényi anyagok miatt jelentős szén-dioxid elnyelők. A folyó szezonális vízszint adatait az 1930-as évek óta jegyzik fel, de mindeddig nem készült róla tudományos kutatás, így a víz kémiai összetételét is először elemezték. Az előbbi kutatás megoldást talált a világ egyik legsötétebb folyójának rejtélyére. Hamarosan egy reaktorrendszerről lesz szó, amely a nap energiájából képes teljesen zöld üzemanyagot előállítani. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A tudomány mai állása szerint megötszörözni a napenergiával termelhető zöld hidrogén mennyiségét az új reaktorrendszer. Kizárólag a nap energiájából képes teljesen zöld, szénmentes hidrogén üzemanyagot előállítani az a reaktorrendszer, melyet amerikai kutatók fejlesztettek. A vízből a nap hőjének segítségével kiválasztott hidrogén képes hosszú távon hajtani teherautókat, hajókat és repülőgépeket üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül. A világon ma előállított hidrogén nagy része csak szürke energiaforrás, mivel a földgáz és más fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával termelik ki. Ezzel szemben a kutatók által bemutatott termokémiai szoláris hidrogén teljesen kibocsátásmentes alternatívát kínál. Becslések szerint az új rendszer a nap hőjének akár 40%-át is képes hasznosítani, ami óriási lépést jelent az így előállítható hidrogén mennyiségében, miközben a hatékonyság növelése csökkenti a rendszer összköltségét is. A rendszert a tervek szerint egy már létező energiaforrással, például egy koncentrált naperőművel kötnék össze, ami egy több száz tükörből álló kör alakú tömb, amely összegyűjti és visszaveri a napfényt egy központi fogadótoronyba. A rendszer ezután elnyelni a koncentrált hőt, amit vízbontásra és hidrogén előállítására irányít. A rendszer egy körpályán futó doboz alakú reaktorokból álló vonathoz hasonlít, ami egy naphőforrás körül fut. A reaktorok először egy forró állomáson haladnak át, ahol ki vannak téve a nap hőjének, akár 1500 Celsius fokos hőmérsékleten. Az extrém hő hatására a reaktorban található fém redukált állapotba kerül, vagyis készen áll arra, hogy a gőzből oxigént vegyen fel. Hogy ez megtörténhessen, a reaktor egy hűvösebb 1000 fok körüli állomására kerül, ahol gőz segítségével megkezdődik a hidrogén előállítása. A kutatók továbbá egy második reaktorcsoportot is létrehoztak, amelynek egységei az első vonat körül ellentétes irányba keringenek. Ez a külső reaktorsor hűvösebb hőmérsékleten működik, és a belső reaktorokból szívja el az oxigént és rozsdamentesíti az eredeti fémet, így nincs szükség energiaigényes mechanikus szivattyúkra. A kutatók jövőre építik meg a rendszer prototípusát, amit amerikai laboratóriumokban található koncentrált naperőművekben tesztelnek majd. Kibocsátásmentes alternatívát kínált az imént ismertetett új reaktorrendszer. Megszűnhet a turbulencia a repülőkön a következő beszámoló alapján. Bár már számos tanulmány megállapította, hogy a turbulencia a klímaváltozás hatására növekszik, egy osztrák vállalkozás mégis azt állítja, hogy kifejlesztett egy olyan rendszert, amely képes minimalizálni ezt a problémát. A bécsi cég érzékelők, valamint repülésirányító szoftverek segítségével figyelni meg, jelezni előre és kezelni a sokak számára ijesztő rázkódást. A rendszer képes az utasok által érzékelt turbulenciát több mint 80%-kal csökkenteni, kihasználva a vezérlő felület ellenhatásaként fellépő elhajlásokat. A rendszer alapvetően 2 méter hosszú, érzékelőkkel ellátott rudakból áll, amelyeket a repülőgép szárnyára erősítenek. Ezek érzékelik a légnyomás ingadozást a repülőgép törzsének különböző részein, amely alapján a szárnyakat is képesek beállítani. Az adatokat egy programon viszik át, amely millisekundumok alatt képes döntést hozni a repülőgép vezérlő felületeinek kiegyensúlyozásáról. A beérkező adatokból pontosan ki tudják olvasni a légáramlás irányát, amely alapján meg tudják jósolni, milyen irányú és erősségű lesz a turbulencia. A rendszer a pilótáktól függetlenül működik, így nincs szükség továbbképzésre, ám egyelőre csak sportrepülőkön tesztelték, így hosszú évekbe telik majd, mire az utasszállítókat is eléri a fejlesztés. A turbulencia csillapítására kifejlesztett rendszerről kaphattak most tájékoztatást. A továbbiakban a fény mentális egészségre gyakorolt hatását részletezzük. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Hogyan hat a fény a mentális egészségre? A következő kutatásból kiderül. A nappali és az éjszakai fények mentális egészségre kifejtett hatásait mérték fel kutatók. Ismert, hogy a napi bioritmus zavara is együtt jár a pszichiátriai rendellenességek sokaságával, így arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy befolyással lehet-e a fény arra, hogy valaki fogékony-e a pszichiátriai betegségekre. Arra jutottak, hogy az éjszakai fény növekedésével gyarapodtak, erősödtek a pszichiátriai tünetek. A depresszió esetében például 30%-os növekedést tapasztaltak. Azonban a nagyobb nappali fényhatás jótékony következményeire is bizonyítékot találtak, mintegy 20%-kal csökkent a depresszió esélye. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai fények kerülésével és a minél több nappali fénnyel a betegek állapotát gyógyszermentesen is lehet javítani. A vizsgálatok során számos egyéb tényezőt is figyelembe vettek, mint az adott személyek életkora, neme, fizikai aktivitása, vagy épp az évszak, illetve az illetők foglalkoztatottsága, ám ezek semmiféle összefüggést nem mutattak. A kutatók szerint hatalmas társadalmi hatása lehet a kutatási eredményeiknek. Ha az emberek megértik, hogy az őket érő fényhatások befolyásolják a mentális egészségüket, már is tehetnek néhány egyszerű lépést a saját jóllétük érdekében. Az eredmények azonosak voltak akkor is, ha figyelembe vették az alvásidőt, a több műszakos munkarendet, a városi vagy vidéki lakhelyet, illetve a szív- és anyagcsererendszer egészségi állapotát is. A modern iparosodott világban az ember szó szerint megfordította a természetes életritmusát, miközben az agyunk evolúciója során a nappali életmódhoz alkalmazkodott. Ma viszont az időnk 90%-át épületekben töltjük, mesterséges fényben, ami nappal túl kevés, éjjel viszont túl sok, a természetes fény ciklusaihoz viszonyítva. A fény mentális egészségre gyakorolt hatását elemeztük az előzőekben. Pingponglabda újra gondolva, vagyis a sporteszköz hangszigetelő felhasználásáról adunk most információt. Egyszerű pingponglabdák felhasználásával készített zajszűrőt egy francia-görög kutatócsoport. Az így előállított szigetelő panelek olcsók, hatékonyak és az újrahasznosítás szempontjának is megfelelnek. Utak, repterek vagy csak maguk a városok folyamatosan morajló zajukkal vesznek minket körül. Bár ezt az esetek elsöprő többségében már észre se vesszük, attól, hogy nem tudatosul a zaj, még zavarja életminőségünket és sok esetben az egészségünket is. Vannak olyan embertársaink is, akik az átlagnál érzékenyebbek a zajhatásokra, így valamit kellene tenni a nem kívánatos hangok ellen. Az alacsony frekvenciás zajszennyezés sokféle forrásból ered, így a forrásokat megszüntetni nem igazán tudjuk, ezért a hangszigetelés a kivitelezhetőbb megoldás. A kutatók a labdákba meghatározott pontokon kis lyukakat fúrtak, ezzel egy rezonátort hoztak létre. A kiukasztott labdák egymás mellé illesztésével és az érintkezési pontok kiukasztásával a kutatók azt érték el, hogy a környezeti zajok igen széles skáláját nyelte el az az akusztikus metafelületnek tekinthető szigetelő panel. A lyukak számával és az összeillesztett labdák mennyiségével szabályozható az, hogy milyen frekvencia tartományban szigeteljen az így készülő modul. Az elhangzott elven alapuló akusztikai metafelület számtalan más alkalmazásban is felhasználható lehet, nem csak a sokunk számára üdvözítő hangszigetelésben. A folytatásban a gasztronómia világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A mosszatok és algák több ezer évig alapvető részei voltak az európai ember étrendjének a következő kutatás szerint. Európa tengerparti területein már évezredek óta fogyasztanak tengeri mosszatot az emberek, derült ki egy friss kutatásból, amelyben 28 különböző partmenti lelőhelyről gyűjtött foglepedék mintákat vizsgáltak. Bár a tengeri mosszatok egyes fajait ma az egészséges étrend részének tekintik, főként Ázsiában, ahol a több ezer mosszatfaj közül mintegy 150-et fogyasztanak rendszeresen. Arra eddig kevés bizonyíték létezett, hogy már az ókorban vagy még korábban ilyen táplálékhoz fordult volna az ember. A régészek elsőként neolitikus temetkezési helyen talált emberi maradványok között kezdtek kutakodni, a fogak messzes lepedékében nagyjából 5000 éve megkövült tengeri mosszat nyomait fedezték fel. A felfedezés után úgy döntöttek, kiterjesztik a kutatást Európa többi részére, így összesen 28 ősi lelőhelyről, többek közt Spanyolországból, Portugáliából vagy Litvániából és 74 személytől gyűjtöttek lepedékmintát. Közülük 33 ember foglepedékében bukkantak tengeri mosszatok vagy édesvízi növények nyomaira, attól függően, hogy partmenti területeken vagy a kontinens belsőbb részein élő emberek maradványait vizsgálták. Az eredmények alapján az emberek a mezolitikumtól kezdve egészen a középkor kezdetéig 1500 évvel ezelőttig fogyasztottak mosszatokat és más tengeri növényeket, vagyis ez a fajta táplálék több évezreden keresztül az európai őseink étrendjének alapvető részét képezhették. Bár azóta az ehető mosszatok és algák fogyasztása visszaszorult Európában, a szakemberek örülnének, ha a tanulmányuk segítene abban, hogy újra szélesebb körben elterjedjenek ezek a superfoodnak tartott, bőségesen elérhető, megújuló és tápláló növények. Már évezredek óta fogyasztanak tengeri mosszatot az emberek, derült ki az imént elhangzott kutatásból. A továbbiakban megtudhatják, miért is rajongunk a zsíros ételekért. Agyi képalkotó eljárás segítségével sikerült kideríteni egy kutatócsoportnak, hogy mi teszi az ember számára oly vonzóvá a zsíros ételeket. Az már ismert, hogy ezeket, mint például egy tejszínes fagylaltot vagy egy teljes turmixot azért is szeretjük, mert a benne lévő zsír sejmes érzetet kelt a szájban. Most azt is sikerült megtalálni, hogy mely agyterület használja fel ezt, az étel textúrájára jellemző információt ahhoz, hogy még többet együnk ezekből. A kutatók különböző pontosan meghatározott zsírtartalmú és cukortartalmú turmix italokat készítettek. A kis adag kóstolókat követően az alanyoknak meg kellett mondaniuk, mennyi pénzt volnának hajlandóak költeni egy-egy teli pohárra az egyes turmixokból. A kísérlet közben funkcionális MRI agyi képalkotás révén kiderült az is, hogy milyen agyterület aktiválódik a turmix elfogyasztásakor és az érte való fizetség felajánlásakor. Az eredményekből kiderült, hogy az agyunk egy speciális régiója reagált az ital sejmességére, amely a jutalmazási folyamatokért felelős. Az aktivitása azt is tükrözte, hogy mennyit fizetne az adott alanya kóstolt turmixért, vagyis ez az agyterület jelenti az összeköttetést is a szájbéli érzet és az ételnek tulajdonított érték között. A felfedezés ahhoz is hozzájárulhat, hogy becsapva ezt az agyterületet olyan ételek készülhessenek, melyek ugyan sejmesség érzetét keltik, de nem magas a zsírtartalmuk, így egészségesebbé tehető velük az étel anélkül, hogy az élvezeti értékről is le kéne mondani. Az előbbiekben választ kaphattak arra a kérdésre, hogy mi teszi az ember számára vonzóvá a zsíros ételeket. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Leltárba vették kutatók agyunk sejtjeit, az erről szóló tanulmányt osztjuk meg önökkel. Elkészült az agysejtek részletes atlasza. A munka nagyságát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy az agyunkban 86 milliárd idegsejt és körülbelül ugyanennyi egyéb sejt található. A tanulmányok feltárták a különbségeket és a hasonlóságokat, melyek a sejtek szerveződésében és a genetikai irányításban fennállnak az ember és a főemlősök agyában. Ezekből kiderült, hogy egészen csekély gén kifejeződési változások elegendőek voltak ahhoz, hogy az emberi agy rugalmasabbá, plasztikusabban.

0: hol van, miként fejlődnek, miként kapcsolódnak egymáshoz és működnek együtt, s mi szabályozza az aktivitásukat. Ezen információkkal forradalmasítani lehet az idegtudományt, és új megoldásokat találhatunk az agyműködés rendellenességeire. Az agysejtek feltérképezéséről tudhattak meg többet az előbbiekben. Új rákellenes hatóanyagot fejlesztettek ki egy magyar laboratóriumban, erről a nagy jelentőséggel bíró felfedezésről értesülhetnek műsorunk zárásaként. Két fluor és egy klóratommal speciális módon helyettesített származékot fejlesztettek ki magyar kutatók, mint minden eddiginél hatékonyabb rákellenes hatóanyag jelöltet. Az utóbbi években kiemelkedő szerep jutott az úgynevezett célzott onkológiai terápiás eljárásoknak, amelyek során a felhasznált szer a sejtciklus szabályozásában hibásan működő rákos sejtek kontrollálatlan osztódását molekuláris szinten gátolva leállítja a daganat sejt növekedését. Ezek a kezelések meghatározott sejten belüli molekuláris célpontokra, például fehérjékre irányulnak. Az új magyar szer hatása az összehasonlító tesztek szerint jelentős mértékben meghaladja az amerikai fejlesztők legígéretesebb hatóanyag jelöltjeként tekintett szerét. A vegyület nemzetközi szinten is bizonyított, a magyar kutatókkal együttműködő torontói kutatócsoport vizsgálata is igazolta hatékonyságát. Új rákellenes hatóanyag kifejlesztéséről hallhattak utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megtudhatták, hogyan tartják biztonságosabban az épületeket a gombalemezek. Beszámoltunk arról, hogy csak a legextrémebb forróság képes megolvasztani a különös jeget. Hallhattak az új reaktorrendszerről, ami megötszörözni a napenergiával termelhető zöld hidrogén mennyiségét. Tájékoztatást kaphattak a fény mentális egészségre gyakorolt hatásáról. Szó volt arról, hogy már évezredek óta fogyasztanak tengeri mosztatot az emberek, valamint az agysejtek feltérképezéséről is hírt adtunk. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
3: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
2: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
3: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
4: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
9: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
10: És a Verét Tomi.
9: Megjelent a legújabb Zambogyi átdolgozásunk.
10: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több 10 000 befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
3: Időjárás.
4: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
1: Kezdődik a magyar zenei műsor.
5: Kezdődik a magyar zenei műsor.
1: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Elindult a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, a Continuum zenekar 3 tagja itt lesz a műsorban. Nem sokára kezdjük a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
7: Homokba rajzolt, engem az ég volt, hogy féltem, elmos az eső.

0: Kontinuum zenekar, Srot Péter, Rohoska Gábor, Új Árpi, hárman itt vagytok a csapatból, és üdvözöllek titeket most már így az őszben. Hogy vagytok? Őszültök?
1: Szia! Mi is üdvözlünk, és a rádió hallgatókat is. Őszülünk eléggé szépen, ahogy az idő is kint, úgy mi is.
0: Egyrészt, de egyébként tényleg hát család apává, és van, aki vált a csapatból.
1: Így van. Sikerült.
0: Korosodás
1: sikerült
0: esete.
1: Sikerült nemzeni. Korog.
0: Így van. Na, de akkor tényleg vissza egy picit a zenei vonalra, hogy ti például szeretitek azt, amikor mondjuk a metal hangzás, például egy erős gitárhang elektronikus alapokkal együtt szólal meg?
1: Abszolút ez a vonal. Eléggé rátapintottál a lényegre. Igen, valahogy ezt a vonalat próbáljuk meg egyengetni, illetve hát nagyon kísérletező zene, amit mi játszunk, de mégis kiforrott kísérletező.
2: Igen, hát amit mondtál, az lényegében a Kontinuumnak az eszenciája, hiszen már a kezdetektől kedve az elektronikus zenét vetítjük ugye a metal hangzással, nagyon kedveljük is ezt. Igen, kísérletező, ezt mindenképpen mondhatjuk, de azért, amikor kísérletezünk, azután szeretjük az ötleteket úgy kikalapálni, hogy a lehető legjobban egyben legyenek a végére.
0: Most csak az jutott eszembe, ez egy picit lehet, hogy szemtelenségnek tűnik, hogy lehet, hogy a kísérletezés az olyan, mint egy ilyen mentegetőzés az igazi kemény metal emberek felé, hogy mi csak kísérletezünk, lesz itt még keményebb metal hangzás is, mert most elnézést, de tényleg így hangosan gondolkozva mondom, hogy a kemény metal emberek, ők például nem biztos, hogy mindig szeretik az elektronikus alapokat. Na és akkor feléjük lehet ezt mondani, hogy kísérletezünk. De amúgy pedig úgy összegészében tekintve pedig valószínűleg egy sokkal szélesebb réteg számára fogyasztható a zene, hogyha elektronikus alapokkal együtt szólal meg. Mit szóltok most ehhez a gondolathoz?
3: Éppen ezért is nehéz, tehát többek közt most már én is részt veszek a dalírásokban, a Srotival és a Robesszal karöltve úgymond. És nagyon-nagyon megy a gondolkozáspont, hogy hogyan legyen ez jó bizonyos, nem daloknál, hanem csak egy témánál is akár. Tehát próbáljuk minél összetettebbre csinálni az egészet, de mégis emészhetővé is tenni, hogy mivel még szerintem gyerekcipőben jár még most is ez a műfaj, tehát ebből a szempontból is egy kísérletezés, és nagyon nehéz feladat különben ezt jól megcsinálni.
2: Én egyébként ebben nem értek teljesen egyet Pötyivel, mert szerintem azért ugye egyre több zenekar hoz be elektronikus zenét is, ugye metal rock zenekarok közül is talán ez egy egyre szélesebb körben elterjedő tendencia, és talán a közönség is egyre inkább hozzászokik ehhez.
3: Legyen, hogy egyet értek, de nem.
0: De közben mondtad azt is, hogy összetettebbé próbáljátok tenni, és pont egyébként bennem motoszkál egy olyan gondolat is, hogy nem véletlenül pont a leegyszerűsítés lehet például egy kulcsa annak, hogy egy dalból például egy egyszerű, most lehet, hogy nem szép szót mondok, de sláger legyen, széles körben kedvelt dal, az pont általában egy egyszerű dal szokott lenni, nem? Kevés dolog van benne, kevés dob, kevés gitár, kevés, mindenből, énekből is kevés.
1: Igen, erre megpróbálok én válaszolni, hogyha nem baj. Jó. Az a helyzet, én így a zenei pályafutásom alatt, amit így tapasztaltam, illetve ahogy hallgatgatom a mostani slágereket, meg hát a mindenkori slágereket így a rádióba, tévébe, bárhol, hogy tulajdonképpen a sláger azon múlik, hogy egy boci-boci egyszerűségű dallamot hogy tudsz 50 ezredszerre is lenyomni úgy a hallgatóság torkán, illetve fülén, hogy ne vegyék észre, hogy az boci-boci. Tehát a négy akkord mindenképpen eljátszható legyen a dal egy akusztikus gitáron a tábortűz mellett, ez nagyon fontos, és szerintem Pötyi arra gondolt, hogy nem bonyolítjuk a témákat, és nem a progresszivitás felé húzunk inkább, hanem próbáljuk úgy megcsinálni ezeket a dalokat, hogy abszolút a e felé tendáljon, tehát a befogadhatóság legyen, de mégis érdekes, és az ős metálosoknak is érdekes legyen, mert hogy azért az alapok azért onnan jönnek, viszont Viszont az, aki egyáltalán nem is hallgat akár rockzenét, annak is felhívja az érdeklődését, illetve felfigyeljen rá. Rengeteg ilyen példát tudunk mondani. Most például a múltkor a Kalapács zenekar előtt játszottunk egy koncertet, és nagyon érdeklődve fogadták ezt az érdekes stílust, amit mi játszunk, illetve volt már olyan bulink is, ahol teljesen más közönség, nem annyira metálos közönségnek játszottunk, és szintén befogadták sokan ezt a zenét, és érdekesnek tartották, úgyhogy...
2: Így van.
3: Igen, ebből a szempontból fontos, hogy összetett legyen, ahogy a Soti is mondta, hogy fogyasztható legyen. Ez nehéz, nagyon. Ebben a műfajban. És kiegészítve a Gábort, hogy ugye van már ilyen zenekar több is, aki ezt a féle műfajt műveli, csak ebben a formában nehezebb nekünk, hogy különbözzünk tőlük valamilyen szinten.
1: De hát megvan a saját stílus, én azt gondolom.
3: Pontosan.
0: Folytatjuk nem sokára a Continuum zenekar 3 tagjával a beszélgetést.
4: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

hazáig kísérlek, te lány, de úgyis lesz ott más, aki majd kioldja ruhád. Álmomban a 42-es buszt én vezettem, ahol kérte a kedvesem, én ott letettem. Aztán behívott magához, szeretet nem utált, és én mondhattam ki.

0: Folytatjuk a beszélgetést, a Continuum zenekar három tagja. Itt van Srott Péter, Rohoska Gábor és Új Árpi. Éreztetek már olyat, most a boci-bocira visszatérve egy picit, hogy annyira elkaptatok egy dalt, vagy egy ilyen boci-boci-szerű dallamot, amire utána ráépült egy dal, hogy az nagyon megvan. Tehát van egy olyan dalotok a sok közül, amelyiknél azt érzitek azóta is, hogy ez az, csak még esetleg még szélesebb körben kellene, hogy eljusson mindenkihez? Vagy ezután lesz az igazi boci-bocitok?
1: Hát kezdem
0: én ezt. Nem tudom, magyarul kérdeztem.
2: De értjük.
1: Kezdem én ezt, nekem részemről legújabb tagként, nekem az összes újonnan született szám az, amit most elmondtál így röviden, de hát a többiről meg a srácok tudnak nyilatkozni.
2: Nekem meg a régiek is. A
1: régebbi dalírásokban ugye nem vettem részt.
2: Próbálunk B-oldalas számokat nem írni. Mármint, hogy úgy mondom, hogy töltelék számokat minek rátenni egy albumra, akkor már mindegyik legyen jó.
0: Hát igen, de kérdés, hogy mennyire egyébként, mert az is egy kérdés lehet szerintem, hogy amikor vannak dalok, készül egy lemez, anyag, akkor van jó dal, nagyon jó dal, és valami hihetetlenül elképesztően teli találatnak érzett dal, és akkor a hihetetlenül teli találatnak érzett dal kerül csak a lemezre, vagy a jó dal is rákerül?
2: Szerintem rákerülni alapvetően rákerül mindegyik, amit mi úgy érzünk, hogy megugrik egy szintet, ami kvalifikálhatja arra, hogy egy lemezre kerüljön. Viszont szerintem itt a kérdésed kapcsán ez egy érdekes tanulság, hogy már sokszor éltük meg azt, hogy egy-egy dal, amit mi fantasztikusnak éreztünk, és tényleg azt éreztük, hogy na ez aztán tényleg beletalál, és oltári sláger lesz, és a közönségünknek a kedvence, az úgy nem igazán váltotta be ezt a fajta reményt. Van, aki szereti, de úgy láthatólag nem mozgatja meg úgy azon a módon az embereket, ahogy mi azt egyébként vártuk volna. Míg más dalok, amiket mondjuk nem érzünk ehhez képest, például kirívóan jobbnak, azok meg betalálnak, és megmozdulnak rá az emberek.
3: Igen, ezt elég nehéz megmondani, hogy melyik lesz az. De egyébként szerintem ez egy picit szubjektív is. Tehát, hogyha van egy, nézzük például a Not My War albumot, ami 2019 februárjában jött ki, azon van mindenféle, és valószínűleg tartom, hogy 10 emberből nem az, hogy mindenkinek más lesz a kedvenc, de mindenkinek talán, nem tudom, kiszolgálhatja az igényeit.
2: Igen,
3: és
2: igen.
3: És nem is.
0: Hát egyrészt igen, de azért mégiscsak vannak olyan boci-bocik, amiket így boci-bociként emlegetünk, tehát ami annyira boci-boci, sőt, zenekaroknak sokszor az egész működésük alatt van kirívó egy igazi nagy bombaslágerük. Nem, mert ez gyakran így van, hogy egyszerűen már 25 éves az a dal, de még mindig azt kell játszani, mert még azt mindig kérik. Azt
3: igen,
0: mindig
3: ez igaz, bár én szerintem a zenekar se ennek szánta azt a dalt. Tehát ők se tudták, amikor megírták, vagy az album kijött, hogy az lesz az. Valószínűleg ők is arra számítottak, hogy egy másik dal lesz.
2: Így van, meg talán azért azt is hozzá lehet tenni, hogy a legtöbb zenekar, ami tényleg igazán hosszú távon fennmarad, az lehet, hogy mondjuk rendelkezik egy ilyen dallal, amit tényleg mindenki ismer, aki egyébként nem hallgatja se azt a zenekart, se azt a műfajt. Most ugye az igazán nagyokról beszélek. De a zenekarták fennmaradásához és a közönségének a megtartásához, ahhoz nyilván nem elegendő ez az egy sláger, hanem ugyanúgy kell az egyéb minőségi tartalom.
0: Pont. Hát igen, lényegében igen, de fontos rész mégis az az egy atom sláger. Na, de akkor most mutassunk valamit, jelöljetek meg egy dalt, Continuum zenekar dal következik, itt van egyébként a hallgatóknak, mondom, Srott Péter, Rohoska Gábor, Új Árpi. Mi legyen a dal, amit most mutatunk elsőként?
3: Legyen ez a dal a...
1: Kettes.
2: Szóljon ennek az a ominózus 2019-es albumnak a címadó dala, a Not My War.
0: Indítom. Utána visszajövünk.

0: Continuum zenekar Not My War című dala szólt, és itt van Srot Péter, Rohoska Gábor, Új Árpi és Erdős Róbert, ő most nincs itt, de ő a negyedik tag, és így működtök. Egy kérdést hozok hozzátok, hogy nemzetközi fellépésekkel ti hogyan vagytok?
1: Nem túl sok volt eddig.
0: De volt. Érdekelt titeket ez a terület, vagy nem?
1: Igen, alapvetően mindenképpen hosszú távú célunk az, hogy valamennyire kijussunk az ország határon kívül. Hát, vagy egy picit, vagy nagyon.
2: Szerintem itt nincsen felső határ megszabva, hogy mit szeretnénk elérni.
0: Na már most csak azért kérdezem, mert hát rengeteg zenekar működik, és valahogy veletek kapcsolatban nekem legalábbis az az érzésem, hogy az angol szöveggel és azzal a fajta zenével, amit ti műveltek, valahogy nálatok nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt egyszerűen lehetne vinni nemzetközi szinten is, és valószínűleg ott is tudna, lehet, hogy ott tudna igazán működni még, és nagyon tudna, nagyon működhetne bárhol, ugyanúgy, mint ahogy itthon is.
1: Igazán megtisztelő, köszönjük szépen, igen, hogy így gondolod.
2: Aztán egy nagy lemezkiadó gondolkodik így, mint te, akkor már nyert ügyünk van.
1: Így van, úgyhogy próbálkozunk lemezkiadók terén.
0: Az kell hozzá.
1: Vagy egy külföldi promóter, aki benne van ebbe a vérkeringésbe. Mi itt itthonról lehet, hogy el tudnánk ezt kezdeni, bár most inkább a magyar szintérre koncentrálunk. Ha már ezt a tehetségkutatót is itt sikerült megnyerni, akkor ezt valamilyen szinten visszaforgatni és meghálálni ezt a dolgot.
2: Igen, ugye a Füles-Bagoly tehetségkutató Martonvásári döntőjének vagyunk büszke győztesei.
0: Büszkék lettetek tőle, hát vigyázzatok, mert a büszkeség átalakítja az embert, aztán ki tudja, milyen irányba.
2: A győzelemre vagyunk büszkék.
1: Igen, a győzelemre vagyunk büszkék.
3: Hát ti, mert én nem voltam ott.
0: Lélekben mit hoztatok el onnan? Vagy mi történt ott? Vagy mi volt?
1: Hát alapvetően ugyanúgy mentünk föl a színpadra, mint bármelyik koncerten mennénk föl a színpadra. Próbáljuk a 120%-ot nyújtani, illetve azt csináljuk, amit szeretünk. És ez, hála Istennek, annyira tetszett a közönségnek és a zsűrinek is, a szakmai, kiváló szakmai zsűrinek egyébként, hogy sok-sok nagyon nívós és nagyon jó produkció mellett minket választottak ki győztesként. Úgyhogy nekem egy nagyon-nagyon jó élmény volt, annak ellenére, hogy tűző napsütésbe kellett 50 fokba kiszáradt torokkal kiabálni, meg zenélni, meg minden, három szám alatt teljesen leizzadtunk, viszont nagyon jó volt a hangulata.
0: Mondtad, hogy 120%-kal voltatok a színpadon, akkor ez tulajdonképpen nálatok úgy néz ki, hogy mint amikor az ember egy-egy dalba annyira beleadja mindenét, hogy szinte belehal.
1: Meg kell halni ennyire? A színpadon, pontosan, ahogy mondod.
2: Szakmai kötelesség, így van.
1: Igen.
0: De nem mindenki van egyébként ezzel így, szerintem. De ezt jó hallani, hogy ti belehaltok egy-egy dalba, meg egy-egy koncertbe, és már nem úgy értem, hogy jó hallani, hogy belehaltok, hogy végetek van, hanem hogy ilyen szinten nyomjátok.
2: Sokféleképpen lehet ezt megtenni, szerintem talán az a lényeg, hogy az ember azt a fajta energiát, legyen ez ugye egy, a mi esetünkben egy ilyen nagyon dinamikus, erőteljes fellépésmód, vagy más műfajok, más előadók esetében egy elgondolkodtatóbb, vagy éppen melankolikusabb előadásmód, de hogy azt, amit képviselsz, azt a maximális energiával próbáld meg átadni. Az emberek megérzik, a közönség megérzi, hogyha valaki őszintén és tiszta szívből szeretne neki elmondani valamit.
0: Folytatjuk nem sokára a Continuum zenekar három tagjával a beszélgetést.
4: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: magadnak.
1: Hallgass hazait!
2: Hallgass hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt!

0: Folytatjuk a beszélgetést a Continuum zenekarból. Itt van Srott Péter, Rohoska Gábor és Új Árpi. Nemzetközi ügyben akkor azt mondjátok, hogy igazán nem is annyira gondolkoztok, mert ti itthon terítitek azt, amit csináltok, sőt, egyre inkább. Most akkor a magyar szöveg, az nektek az lesz, most az pálya lesz?
1: Igen, így tervezzük, hogy mostantól pálya az is legalábbis. Tehát próbálunk mostantól az itthoni színtéren, mert a magyar színtéren egy olyan vonalat képviselni, ami tulajdonképpen a hazaiaknak hazaiul szól. és emellett egyébként felvesszük a dalokat, mert tulajdonképpen mindegyiknek megvan, amelyiket most szeretnénk, tervezünk kiadni. Most az ősz folyamán 3 dal van eddig bekészítve, illetve hát igazából 4. De mind a két nyelven szeretnénk ezt rögzíteni. Ha, és az új számokat, azokat meg lehet így külföld felé szimultán tulajdonképpen küldözgetni, akár kiadóknak, akár hova. Úgyhogy, de most igazából első körben a hazai szintér lenne a cél, igen.
2: Hát meg szerintem még az idei évet így befejezve, és a jövő évet is elkezdve, gondolom legalább a feléig vagy egész évben. Rengeteg koncert kellene. Én még körülbelül 4 vagy 5 koncertet játszottam a Continuummal eddig, amióta benne vagyok, és hogy ezt a 4-est is szokják a Continuumnak a rajongói, kedvelői, és így ez még egy grátis, hogy magyar nyelven is meg fog szólalni pár nóta.
1: De egyébként lesz is, mert most ősszel elég sok koncertünk van szerencsére. Ez most pontosan. Így eléggé jól összejött ez az ősz.
0: Van kedvetek elővenni egy naptárat, hogy mely városokban, mert most akkor mindjárt elindítunk egy dalt, és utána mondtok egy-két várost.
1: Abszolút,
0: merre lesztek?
1: Persze.
0: Na akkor mondjatok először most egy dalt, ami jöhet, és akkor addig meg tudjátok nézni a naptárat, és aztán egy-két város is jöhet majd. Dalként mi következzen most?
2: A Music in You című nóta következzik.
1: Igen, ha már fusion metalt játszunk, akkor egy kis hip-hopot is rejtsünk el.
3: És egy kis funkit.
0: Oké. Continuum zenekartól jön a dal, Srott Péter, Rohoska Gábor, Új Árpi. Itt van, mindjárt jövünk és folytatjuk.

0: Platinum zenekar itt van, a csapat, majdnem a teljes csapat, egy dalt tőletek hallgattunk, Schrott Péter, Rohoska Gábor, Új Árpi itt van, Erdős Róbert, ő most nincs, de lélekben biztos, veletek van ő is.
1: Azt egyébként.
0: Na akkor, amíg még észben van, a naptár. Mondjatok akkor városokat, hogy október, november, vagy akár december, ahol lesztek most, mostanában. Continuum koncert.
2: Igen, hát Magyarországon, illetve néhány határon túli magyar településen, Erdélyben is lesznek koncertjeink. Most rövidesen az Őrségben, Pankaszon fogunk fellépni, de többek között a Budapesten az Öröm a Zene döntőjében is részt fogunk venni, ahol a Fülesbagoly Martonvásári döntőjének a győzteseként tudtuk magunkat kvalifikálni, de ezen kívül megyünk majd Székesfehérvárra, Dunaújvárosra. Budapesten majd november végén lesz egy egész estés nagy koncertünk is, a Tales of the Evening társaságában, ahol egyébként elszálljuk majd a magyar nyelvű dalainknak a fő budapesti bemutatójának is. Erdélyben pedig Aradon, Zilán és Kolozsváron fogunk koncertezni.
0: A magyar szövegeknek a témájával kapcsolatban adtok nekünk most bepillantást, hogy mire számítson?
3: Most három, illetve négy olyan dal van, ami mondani valójában teljesen különböző témákat, tehát nem koncepciózus, a négy dal nem nagyon kapcsolódik egymáshoz gondolatmenetben.
2: Mondjuk ki fúziós, mint ugye általában, amit csinál.
3: Lesz benne környezetszennyezéses, környezetvédelmi helyzetre tekintettel egy olyan dal, ami arról szól tulajdonképpen, a föld fejével gondolkodva, hogy az emberiség majd, hogyha eltűnik a földről, akkor majd a föld visszagondol ránk és mosolyog egyet, mert már minden rendben van. Illetve lesz...
0: Vagy mert annyira szeretett minket.
3: Hát, vagy mert azért, igen. De egy nagyon jó vicc jut eszembe erről, hogy a Mars és a Föld beszélget. A Mars kérdezi a Földet, hogy na mi van, hogy vagy? Ah, ne is mondd, homo sapiensem van. Ó, azt tudom, nekem is volt, nagyon rossz. De ne aggódj, magától elmúlik. Úgyhogy ez valószínű itt is így lesz. De addig is a Continuum az próbál addig is jó útra téríteni embereket.
2: Így van, fölhívni egy kicsit a figyelmet.
0: Mi a jó út? Mondjátok meg.
3: Azt nem tudjuk.
2: Ez nem igaz, mert van koncepciónk arra, hogy mi a jó út. Nyilván az egyikünk se környezetgazdász, de ettől függetlenül nyilvánvalóan egy olyan fajta fenntartható mértékletesség, amit azért a legtöbb ember elérhetne és magáévá tehetne. Az biztos, hogy sokat segítene ezen a helyzeten. Jó. Igen.
3: Igen, lesz még szerelmes dal rajta, lesz egy olyan dal rajta valószínűleg, amelyik arról szól, hogy hát igazából mélyebb témájában az alkoholizmust hozza elő, de ezt egy picit vicces köntösben. Az a címe, hogy Más napra kész, ez a dal címe, és hát arról szól, hogy egy ember lement az előző nap a bárba, és ezt meséli el tulajdonképpen, és hogy érzi magát másnap, és ennek van egy mélyebb mondani valója is, amikor az a bizonyos másik én szólal meg tulajdonképpen, az a sötét én, illetve hát az ittas én, akit már igazából senki nem annyira kedvel, egészen addig, ameddig ez elő nem jön, addig nagyon jó a buli, de aztán a másnap megmondja, hogy tulajdonképpen mégse annyira kellett volna ezt. Na mindegy, valami ilyesmi. És a negyedik dal pedig a...
2: Az elmondatlan. Na, annak hogy foglalod össze a tartalmát? Ez nagyon...
3: Na mindegy, valami ilyesmi. És a negyedik dal pedig a...
2: Az elmondatlan.

0: az egyik a szerelem, mondtad, hogy hát lesz benne szerelmes dal, ezt úgy mondtad, hogy
1: persze, mert ezt mindig kell.
2: Mert az kell.
1: A szerelmes dal mindig kell.
2: De nem lírai és nem szép lassú, hanem eléggé zúzós egyébként az is.
0: Na tessék.
3: Igen, és nem is feltétlenül egy pozitív szenárióról szól, hogyha úgy vesszük.
0: Szétzúz a szerelem, aztán az alkohol, az a másik mámor. Ez olyan, mint hogyha ilyen térítő dalok egyébként meg a föld kapcsán is észhez térítő dalok. Lehet, hogy ez lesz majd az anyag címe, észhez térítő.
2: Nem rossz egyébként.
3: Nem hangzik rosszul. Talán ez egy kicsit túlzás. Az tény egyébként, hogy magának a kontinumnak a zenéjében, szövegében, általános mondani valójában van egy általános pozitív hangvétel, egy előremutató, kicsit segítő, kezet nyújtó hang, nem. De ettől függetlenül nincsen ilyen jellegű programzenénk, hogy ezt ennyire tudatosan végiggondolnánk. Itt igazából minket érintő, zavaró, vagy korábban átélt szituációkat szerettünk volna beleültetni ezekbe a dologba.
2: Nem, szó sincs térítésről, szerintem se, vagy útmutatásról, vagy ilyesmi. Tehát soha nem szólítanánk föl valakit arra, hogy kövesd azt az utat, mert hanem inkább rávilágítunk dolgokra, megvilágítjuk más szemszögből, ilyesmi.
1: Ez a mi történik, ha?
2: Igen.
0: Folytatjuk nem sokára a Continuum zenekar három tagjával a beszélgetést.

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Rendben zajlott le a voksolás, közölte a választási iroda elnöke. Személyesen jelent meg a tárgyaláson a házomlásban lebénult egykori balerina. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba. Esztergom is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, írja a kemma.hu. A város több területén ritkában nyírják majd a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok védelmét. Hernádi Ádám polgármester közlése szerint az aszályos időszak miatt különösen fontos, hogy a városi zöld felületek természetesebb állapotban maradjanak, ahol ez lehetséges. A kezdeményezést Gajdos László, a leendő élő környezetért felelős miniszter indította, és már több magyar város is csatlakozott hozzá. Rendőrök szállították el Tarsoly Csabát Budapest második kerületéből, miután megkezdődött a Volt Questor vezető jogerősen kiszabott börtönbüntetésének végrehajtása. A korábbi üzletembert 2 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték a Soltvadkerti takarékszövetkezeti ügyben. A vádirat szerint a cégcsoport több tízezer befektetőt érintően mintegy 77 milliárd forintos kárt okozhatott.
1: Időjárás.
2: Reggelre a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 9 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon gyenge fagy is lehet. Délután már nagyrészt 16-19 fok várható.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: folytatjuk a beszélgetést a Continuum zenekarból. Itt van Srot Péter, Rohoska Gábor és Új Árpi. Na akkor majd mindjárt megint jöhet egy dal, gondoljátok ki, hogy melyik legyen. Egy picit még most közben azon töprengek magamban így hangosan is kimondva, hogy akkor lehet, hogy most nektek talán a nemzetközi vonal annyira nem is fontos, de hát közben pedig most is határon túl is koncerteztek. Lehet, hogy egyébként ehhez egy kulcs figura kell még, aki intézi nektek ezeket a dolgokat? Van emberetek? Vagy pedig mindent ti intéztek?
1: Alapvetően ezeknek az intézése jelenleg saját kézben van, de van segítségünk hozzá, akinek nagyon hálásak vagyunk a befektetett munkájáért, de alapvetően ilyen önirányító szervezetként működünk jelenleg.
0: És ez jó, ha így is marad, vagy pedig egyszer csak jó lenne, hogyha mondjuk egy kulcsfigura, aki nemzetközileg is benne van rendesen, keményen, mindenben, bekapcsolódna, és azt mondaná, hogy akkor majd én most jövök, és megmondom, hogy mit kellene csinálni, ezt kell csinálni, erre megyünk, így és így, szerződést köttök egymással, összeálltok, és ez jó? Jó ez a vonal, amit mondok, vagy pedig nem? Nem, majd ti tudjátok, hogy mit.
1: Nem, arra semmiképpen se gondolnék, hogy mi úgy magunktól itt szépen elvezetjük magunkat minden gond nélkül a világhírig, és ezt bárkinek a segítsége nélkül meg tudjuk tenni. Nyilván ugye itt egy olyan, mondjuk akkor, hogy segítő emberrel, vagy kulcsfigurával, ahogy fogalmaztál, kellene, hogy ugye egy olyan kohézió kialakuljon, hogy mi is jól érezzük magunkat az együttműködésben, ne kelljen meghazudtolni magunkat. Nyilvánvalóan azon, amit csinálunk, mind zenében, színpadi megjelenésben, minden tekintetben javítani mindig lehet. Nincs olyan dolog, ami ne lehetne javítani a világon, de nyilván nem arra van szükségünk, hogy valaki oda jöjjön és gyorsan megmondja, hogy na, írjátok ezt itt, találjatok ide ennyi pénzt, és akkor holnapra híresek lesztek, hogyha ezt meg ezt csináljátok, mert ugye ez sajnos nem is igazán egy életszerű szenárió, de ha például egy olyan külföldi producerrel együtt lehetne dolgozni, akinek nagy befolyása van egyébként a szakmában, annak nagyon nagy örömmel állnánk elébe.
0: Folytatjuk nem sokára a Continuum zenekar három tagjával a beszélgetést.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést, a Continuum zenekar három tagja. Itt van Schrott Péter, Rohoska Gábor és Új Árpi. Egyébként ez egyszer csak úgy bekattant, hogy nektek, hogy meg kell ezeket csinálni magyarul is.
1: Az a helyzet, hogy kaptunk egy-két jó tanácsot, egy-két jó akarunktól, és nem is az, hogy 100%-ban ezt megfogadni, mert alapvetően tényleg ez egy egyértelmű dolog, hogy az ember ahonnan indul, ott durrancson egyet mindenképpen. Tehát, hogy ott érjen el valamit a saját kis körzetébe, és onnan lehet kitörni. Most, hogyha el akarunk kezdeni itt, nem tudom, New Yorkból indulni, vagy Londonból, vagy akármi, akkor ki kéne oda mennünk, és akkor ott csinálni ezt a dolgot. Tehát ahhoz, hogy tudjunk egyáltalán valamiféle anyagokat, olyat küldeni, hogy mi itthon igenis elértünk valamit, akár a külföldi út felé, akkor szerintem itthon tényleg meg kell csinálni előbb a tutit, és utána próbálkozni ezzel a kimenetellel.
0: Egyébként igen. Ja, most hozhatok kérdést?
1: Abszolút.
0: Mindhármatokhoz?
2: Persze.
3: Persze.
0: Akkor hozok, és akkor ha van kedvetek egy olyan dologhoz, hogy mind a hárman, vagy akinek van kedve, ha elmondja, hogy kinek mit jelent ez a zenekar közületek. Tehát most hárman vagytok, aki szívesen elmondja, hogy ő számára mit jelent a Continuum zenekar. Sőt, akár még, hogy mit szeretne a zenekarral megélni. Vagy akár, hogy mit lát ebben a zenekarban. És akkor, ha valamelyikőtöknek van kedve, aztán ha nincs kedvetek ezt megválaszolni, akkor hozok más gondolatot, de van kedvetek hozzá?
3: Van, abszolút.
1: Megvitattuk, van.
0: És ki az, aki szívesen elmondja közületek?
3: Hát a Gábor.
1: Szerintem is a Gábor.
3: Hát ki már?
0: Gábor.
2: Hát ki más?
0: Neked mit jelent hát, ez a zenekar?
2: Igen, ez már a legmélye.
1: Filozófikus.
2: Nem is filozófikus, hanem itt már úgy tényleg bele kell nyúlnia a lelkébe az embernek, hogy erre egy őszinte választ mondjon.
0: Nehéz.
2: És
0: tudom, igen.
2: Nekem, hogyha így egy mondatban meg kellene, vagy egy szóban megfogalmazni a Continuumot, akkor az önkifejezést mondanám. Viszont ennek rengeteg különböző aspektusa van, hogy miként fejez ki. Házon belül tudjuk, a közönség kevésbé, hogy én a dalszerzésben például nem vagyok különösebben benne. A basszusgitárra korlátozódik csak, amit én szerzőként, vagy részben még ott sem feltétlenül szerzőként, csak zenészként adom hozzá a tudásomat. Szövegírásban némileg, de ott is a fő irány, amit merre menni szeretnénk, azt általában Peti vagy a fiúk közösen jelölik ki. Tehát nem feltétlenül így értem az önmegvalósítást, vagy az önkifejezést. Sokkal inkább arra gondolok, hogy egyrészt érzelmi zenei oldalról ez az a zenekar, amiben úgy meg tudtam magamat találni, hogy tényleg őszintén bele tudom tenni a stílusomat. Petivel van egy olyan összhang közöttünk a legelejétől, itt a fiúk közül én vagyok a legrégebb óta a zenekarban, hogy azt érzem a dalokkal kapcsolatban, hogy tényleg igazán a szívemhez szólnak, és olyan, amit én is írni szeretnék, és adni szeretnék a közönségnek. Másrésztről meg, hogy azért helyre billenjen a mérleg, én a zene helyett inkább a szervezés, menedzsment részében vagyok aktív a zenekarnak, több is, illetve a social médiában, igen. És ebben is van egy olyan fajta önmegvalósítás, hogy úgy érzem, hogy amikor a Continuummal foglalkozom, akkor mint egy ilyen kis saját családi vállalkozásnál magunknak építek valamit, amivel egyszerűen szívesen foglalkozom, és szívvel, lélekkel, akár késő estébe, éjszakában nyúlóan is van kedvem és energiám foglalkozni.
0: Hát köszönöm az őszinteségedet. Most még az jutott eszembe, ahogy mondtad ezeket a gondolatokat, hogy egyébként talán még a dal írásban is te lehet, hogy úgy vagy benne, a jelenléted okozza azt, hogy mivel ott vagy a rendszer tagjaként, egyszerűen érzelmileg is a rendszerből kiváltasz te is érzelmeket, és utána azok megjelennek a dalban, és te annak pedig örülsz, és boldogan azt játszod, ami előjött.
1: Ez ebben teljesen igazad.
0: Is jött elő, mert te ott vagy.
1: Ebben teljesen igazad van, mert amikor itt írjuk a srácokkal a dalokat, akkor mindig arról beszélünk, hogy a Gábor mit fog hozzászólni.
2: Igen, tényleg?
1: Hát párszor előjött, igen.
3: De csak párszor.
1: De jó. Igen, hát igen, abszolút.
2: Igen, meg hát talán egymásnak is egyfajta biztonsági érzetet ad, hogyha olyan terület, amiben mi kevésbé vagyunk komfortosak, azt valaki más intézi, aki meg odafigyel rá, és szívvel, lélekkel, és nem utolsó sorban mondjuk jól csinálja.
0: Folytatjuk nem sokára a Continuum zenekar 3 tagjával a beszélgetést.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Continuum zenekarból. Itt van Srott Péter, Rohoska Gábor és Új Árpi. Ha valaki még a csapatból, Péter vagy Árpi, ha szívesen feltártok gondolatokat, akkor örömmel meghallgatunk titeket.
1: Nekem most 4,5 hónapos a kisfiam.
0: Pétert hallgatjuk.
1: Igen, Pétert hallgatjuk. És ez a zenekar az ő bátyja. Tehát ez az első szülött igazából. Én 20 évig voltam a Tűzmadár nevezetű metal zenekar frontembere. Egyébként az is egy gyerek volt végül is, úgyhogy ezeket a projekteket, zenekarokat én mindig, amiket tényleg, amiben alapító tag vagyok, azt mindig úgy néztem és kezeltem, hogy nekem mindegy, hogy mennyi pénzt visz el, az is mindegy, hogy mennyit hoz. Igazából tényleg azt jól mondta a Gábor, az önmegvalósítást tudom benne én is megélni, illetve hát azt a színpadi katarzist tulajdonképpen, amit akkor érzek, amikor előadom azokat a dalokat, amik nekem jutottak eszembe. Én szereztem, én írtam a szöveget, és ezeket elé tudom tárni a nagy közönségére, és ők nekik ezt tetszik. Azt hiszem, hogy ez így elkapott így gépszíjként, és ez így lesz is, amíg élek talán.
0: Kicsit, a gépszíj.
2: Kicsit olyan érzés, amikor el tudsz érni valamit, mint például a Füles Bagjon elért győzelem, mint amikor évtizedeken keresztül valamilyen nagyon kis csapatnak szurkoltál, teljesen mindegy, hogy milyen sportban, és utána egyszer csak győznek hirtelen, mondjuk világbajnokok lesznek. És akkor annyira tudsz neki örülni, amit tényleg úgy nem is nagyon lehet leírni szavakkal, egy önigazolást ad. Az az öröm, amikor sikereket tudsz elérni ennek a munkának és ezeknek az áldozatoknak az árán.
0: Minden esetre most sorban jönnek a koncertek, jönnek a magyar dalok, és mi jön még egyébként, egy kis összefoglalót, hogyha tartotok még, illetve Árpi továbbra is, ha valamit, bármit mondanál, Árpi, akkor nyugodtan mondd te is.
3: Rendben, fogom.
1: Hú, szóval, egy összefoglalóként...
0: Mi következik most? Október, november, december, Continuum.
3: Klipforgatás.
2: Klipforgatás bizony, az lesz több is. Illetve ugye a magyar nyelvű dalokkal, szingleként szépen egymás után fogunk majd kijönni. Nem lesz album, nem lesz EP, még akkor is, ha a novemberi nagy koncertünket azt ilyen EP bemutató címén fogjuk valószínűleg meghirdetni. Nem lesz fizikailag kiadott EP, hanem egyenként jövünk majd ki a dalokkal. Videókat is szeretnénk készíteni hozzájuk lehetőségek szerint. Hát illetve reméljük majd, hogy a tavaszi, illetve utána a nyári évadban minél több helyre el fogunk majd tudni jutni.
0: Na akkor most a záródalt jelöljétek meg, amit mutatunk.
1: Jó. A Scream My Name nevezetű vagy című dal lenne. Szerintem a legideillőbb, akkor így befejezésként.
2: Ordítsátok a nevünket a világba.
0: Oké, elcsendesedtünk egy picit a végére, de nem a dalban. Ami most következik, a Continuum zenekar 3 tagja volt itt, Srott Péter, Rohaska Gábor, Új Árpi, és akkor jöhet a dal?
1: Jöhet a dal, és nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Hello.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt, a Continuum zenekar három tagjával beszélgettem. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: Hallgass hazai!
1: Hallgass hazai!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.